0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Megvannak a jelöltek az országgyűlés alelnöki posztjaira, a nyári ruhákat ellenőrzik a fogyasztóvédők, ma is nyárias időnk lesz, de este felé már lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Három alelnököt jelöl az országgyűlésbe a Tisza párt. Ezt jelentette be a közösségi oldalán a leendő miniszterelnök. Magyar Péter posztja szerint Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajz történelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt javasolják. A Fidesz Vitályos Esztert, a volt kormány szóvivőt, a Kereszténydemokrata Néppárt Latorcai Csabát, a Mi Hazánk mozgalom pedig Dúró Dórát jelölte az alelnöki pozícióra. Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes, a Tisza párt balatonfüredi képviselője lesz, akit az alelnökökkel együtt szombaton az alakuló ülésen választanak majd meg. A jövőben nem használhatják a mobiljukat a gyalogosok a zebrákon és a vasúti átjáróknál, ez szerepel az új KRESZ szabályokban. A szakértők szerint, ha kötelezővé teszik ezt, akkor megelőzhetőek lesznek azok a balesetek, amelyek a gyalogosok figyelmetlensége miatt történnek. Sok városban már ma is járdákra festett piktogramok figyelmeztetik a gyalogosokat az átkelőkre, ennek ellenére sokan közlekednek úgy, hogy fel sem néznek a telefonjukból, ez pedig baleset és életveszélyes. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők, a nyári ruházati termékeket és fehérneműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban, jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve arra, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten, legalábbis ez derült ki egy friss jelentésből. Eszerint az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki, ezért nagyon fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék a gyereküket az okos eszközök használatára, ezt mondta rádiónknak Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
3: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel csetel, kivel játszik. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy itt mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami megelőzés alapja lehet.
2: Jönnek a záporok. Ma estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak fátyol felhők lesznek az égen, de délután a Dunántúlon beborul az ég, és este felé elszórtan lehetnek kisebb esők. Holnap pedig még borongósabb időre számíthatunk, és aznap bárhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Hűvösebb viszont nem lesz, ma 23-29 fokig melegszik a levegő, és holnap is 23-28 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökre is borongós, esős időt ígérnek a meteorológusok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Matematikából írásbeliznek ma az érettségizők, a nyári ruhákat ellenőrzik a fogyasztóvédők. Változékonyabb időnk lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Folytatódik ma az érettségi, matematikából adnak számot tudásukról a diákok. Az írásbelik tegnap a magyar nyelv és irodalommal kezdődtek. Több mint 78 ezeren vizsgáztak. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Albert, Herceg Ferenc és Jóka Imor kapcsán is szerepeltek kérdések. Aztán Arany János költeményét, a Tölgyek alatt című remeket is elemezhették a diákok. Holnap majd történelemből írásbeliznek a tanulók, ezután jönnek az idegen nyelvek. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. Egyre több a gyermekeket érintő szexuális visszaélés az interneten, egy friss jelentés szerint. Az áldozatok többsége óvodás, általános iskolás. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
3: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, ez a nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik, ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni, viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel, úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami a megelőzés alapja lehet.
2: Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők, a nyári ruházati termékeket és fehér nemüket ellenőrzik, és nem csak a boltokban. Jó néhány mintát a laboratóriumban is megvizsgálnak, arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve azt, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. László Attila kapja idén az Artisius könnyűzenei alkotói életműdíját. Az év zeneszerzője Rácz Gergő, szövegírója Rózsa Magdi lett. Az év produkciója díjat a Hungária együttesnek ítélték oda, két nagy koncertjéért. A szerzői egyesület 26. alkalommal ismerte el a legjobbak munkáját. A díjátadót jövő hétfőn tartják a Magyar Zeneházában. Újabb nyárias nap vár ránk, bár ma már megnövekszik felettünk a fátyol felhőzet, ami több felé megszűrheti majd a napsütést, csapadék nem várható. A déli délnyugati szél napközben megerősödik, 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a több órás napsütés mellett már lehetnek záporok, zivatarok is. Az élénk szél ellenére bőven 20 fok felett lesznek a maximumok. A hét második felében változóan felhős napos idő várható, több felé eshet is.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ott egyébként irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Közben az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható. A lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le és a felhajtóág sem használható. Adta hírül az útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A műsor támogatója a Steel Timber Sports World Trophy.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: óra 8, jó reggel, szevasztok, drága hallgatók, itt vagyunk, és elkezdjük ezt a gyönyörű keddet. Megvan?
1: Megvan.
0: Megvan, szia Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt Gyuri.
2: Jó reggelt.
0: Szia Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Mesztelen várad a vállamhoz érjen.
1: Jó, majd átmegyek, amikor végeztünk.
0: Nézd, olyan pólót hord az Anett, ilyen bikinis pólót. Mármint a szöveg alapján, mesztelen várad a vállamhoz, ilyen homokkal számban. Értjük. Nyakam a lábam között.
1: Ahogy na, te emlékszel a dalszövegre,
2: úgy senki. De megvan a teljes képos.
0: Ezt a pózt vedd föl.
2: Homok a számban, nyakam a lábam között. Ez jó reggel.
0: Jó reggel, Anett.
1: Jó reggel.
0: Na, nem is tudom, hogy hol kezdjem. Basszus, nem örülök, pedig májusi turné aranyat ér, üzeni Laca Biáról. Laca, hidd el, hogy mi sem örülünk. Mi nagyon-nagyon szerettünk volna menni turnéra, most a szeptemberre halasztjuk. Itt valami miatt nem tudták összetolni az anyagiakat. Sajnálom, nem tudom, azt sem tudom, hogy mibe kerülünk. Fogalmam nincs, de ez rajtunk. Tehát tényleg szívesen elmegyünk privátba. Tényleg hívjatok meg, akkor valamelyik kötök az elmegyük, és az a turné egyetlen állomása. Most ígértem valamit.
1: Hoppá! Igen.
2: Jó szórakozást, tesó, majd küld képeket.
0: Küldök fotókat.
1: Azt tanítottad, ne ígérjek semmit. Na, akkor irány.
0: Ja. Na, a másik, én nem tudom, Zöldséges Zsolt leírt magáról egy rövid önéletrajzot. És tudom, hogy mennyire irritál ő benneteket, de ezt felolvasom, és akkor hát a megbocsátóbbak vagytok vele. Nem te,
1: nekem
0: Évi.
1: Még nincsen előítéletem.
0: Neked még nincsen elő, így van. Szép reggelt, gondoltam, nagy vonalakban elmesélem, hogy is zajlik nálam ez a retro őrület. Hajnal 4-kor kelek, 5-re már a bolt előtt vagyok, bekapcsolom a rádiót, megírom és elküldöm az üzenetet. Aztán jöhet a pakolás, rendezés. 6-kor nyitok és indul a nap. Veletek és igazából mindig veletek. Talán ezért is van ez a nagy rajongás irántatok, csak halkan jegyzem meg, 1992 óta szól nálam a rádió, és mindig oda tekerem, ahol épp te voltál. A mostanival együtt ez már a negyedik. Köszönök mindent, pusztantás, Zöldséges Zsolt.
1: Ó, de aranyos. Én nagyon szeretem őt. És én azt gondolom, hogy meg kell bocsántani neki.
2: Hát mondjuk ezzel szerintem pont rászabadítottad a hallgatókat megint, de hát...
0: Nézd, ami ebben, mert ugye én múltkor tettem egy megjegyzést, hogy tényleg túltolod. Ugye én is üzentem innen. És azt mondja, hogy reggel 4-kor kellek, 5-re a bolt előtt, hogy bekapcsolom a rádiót, és megírom, elküldöm az üzenetet. Még 6 óra sincs, és ő elküldi az üzenetet. Tehát, hogy ez a baj, illetve ki fele tudja, hogy baj. Hát mi hoztuk létre a szörnyet, mi alkottuk.
1: Így van, meg a napi rutinjában benne vagy.
0: Tehát, de érted? Tehát ő nem reagál semmire már. Ő magától küld üzenetet. Tehát, hogy ő nem azért ír SMS-t, mert hallott egy témát, és úgy gondolta, hogy erre most én reagálok valamit, mert vagy megkértek a bocsiék, vagy azért, mert van egy ötletem, hanem már még mielőtt bármilyen hangzott volna, hogy már küld egy üzenetet. És ez egy olyan dolog, ami tehát kiszabadult a Gina palackból.
2: Van egy olyan kapcsolódási vágya valószínűleg, igen, amit lehet, hogy a hétköznapjában nem tud kiélni, vagy én ilyesmit gondolnék mögöttem.
0: Neki ez olyan, mint az összes többi, tehát amikor odarakja a málnásládát, fölrakja a savanyú káposztát a polcra, és mit tudom én, meghúzza a pénztárgépet.
1: Ha
2: reméljük a sajátja. Ne még nem húztam meg a pénztárgépet.
1: Reméljük, nem nálunk pénztár.
0: Hát nem megfújja, meg húzza.
1: Azért mondom, igen, jó.
0: És akkor ugyanebben a napi rutinba, ami minden reggel ugyanaz, benne van az üzenet. Mindegy, hogy mit, ha nincs ötlete, akkor is küld valamit, érted? Tehát, hogy lehet, hogy ez egy ilyen dolog, hogy ez egy olyan tartozéka az ő életének, amit nem lehet elvenni tőle.
2: Hát kapcsolódni szeretne, és hogyha az ő, igen, életében ez így tud előfordulni, akkor ez van.
0: Mindegy, ezt most elmondtam nektek, aztán lesz, ami lesz. Sziasztok, üdv minden retro hallgatónak, legyen szép napotok, Józsi Felvidékről. Aztán ez nagyon érdekes, amit a McLaren és küldött Gabi bátyám, jó reggelt, utána néztem pár labdarúgáshoz kapcsolódó érdekes rekordnak. Legnagyobb arányú győzelem, és hát ugye a tegnapi témára kapcsolódva, a legnagyobb arányú győzelem magdagaszkári bajnokságon történt, 149-0. Viszont ez úgy született, hogy a vesztes csapat tiltakozásul öngólokat rúgdosott saját kapujába, mégpedig 149-et.
2: De valószínűleg ehhez külön labdát is kaptak, mert hogy egy idő alatt egyszerre két kapura kellett lőni folyamatosan.
0: Az előző fordulóban jogtalanul kaptak az utolsó percben egy 11-est, emiatt úszott el a bajnoki győzelmi esélyük. A legtöbb kiállítás egy mérkőzésen 36 piros lap, mindenkit plusz a kispadon ülőket is kiállította a bíró. A leggyorsabb kiállítás pedig, ez már egy másik meccs, a második másodperchez kötődik. A kezdő sípszó miatt szitta a bíró anyját a kiállított, mert túl sokat várt. A leggyorsabb mester 3-as 2 perc 56 másodpercben, vagy a második perc 56. másodperc, nem, na mindegy. Már 3-at rugott egy angol ligás játékos. Na ezek a McLaren, tehát ez a 149 öngólt rugott magának a madagaszkári csapat, azért ez gyönyörű.
2: És még úgy is, hogyha öngólokat rugdosnak, mert akkor is csak egy labda van a pályán, gondolj bele, tehát egyszerre csak egy kapuba tudnak vele lőni, tehát ez több labda is kéne, hogy ennyit sikerül.
0: Meg ugye minden gól után van egy középkezdés, hát ez hogy fér bele 90 percbe? Belefér?
1: De hát hogy üresen hagyják a kaput, ha véletlen a labda ellentétes irányba gurulna, akkor valaki még megpöccinti, hogy bemenjen, de nagyon gyorsan.
0: Na ez meg lehet csinálni, 90 perc alatt meg lehet csinálni.
2: Főleg, ha
0: és középkezdéssel, ugye a középkezdés mindig azt kezd, aki kapta a gólt, tehát ők.
1: És gyakorlatilag az ellenfél meg megsegíti, hisz ők is gólt akarnak.
2: Nem, elveszik, hogy hadd rúgjanak öngólt, ők. Igen.
0: Halleluja és vej, boldog jó reggelt nektek, Isten segedelmével indultassék a szórás, LOL, Blitz, Peti, és jó reggelt üzeni nekünk a tankcsapdás Pityu. Na. Gyerekek, ennyit erről. Anett megírta az ő kis szösszenetét. Azt mondja, sok napsütés, enyhe szél, és akár 27 fok is lehet ma. Esni még nem fog, de talán holnaptól már lesznek záporok, zivatarok. A Balaton 16 fokos, a tenger vize Pulánál 18, Splitnél 17 fokos. Ó, milyen infokat toltál bele.
1: Ugye?
0: Kicsi lány.
1: Próbáltam színesíteni, mégiscsak május van. Most már...
0: és indul a horvát menet.
1: Igen. Hát például a barátnőmék 2 hét múlva indulnak.
0: És ők nem fognak fürödni a tengerben?
1: Olyan furák, hogy fognak.
0: Igen?
1: Tehát ők belemennek a hideg.
0: Van olyan ember.
1: Igen. Tehát direkt azért mennek még a nagy roham előtt, és amikor nem annyira meleg a víz. Most, de tényleg.
3: Az már jó víz.
0: Tényleg a te úszásaid, amikor...
1: Mondd te!
0: Tudod, hogy csak érdeklődöm.
1: Érdeklődsz.
0: Amikor te nyílt vízi úsztál, akkor hány fokos volt általában a víz?
1: Nem, 18-22, de a 14 az alja, és 30.
0: Bekentek téged zsírral, gyárfás?
1: Én vazelinnel.
0: Vazelinnel? Uh-huh. És azt hogy kell, amikor repültök, azt be kell mutatni a... Tehát ki kell venni a bőrönből a vazelin vödröt, vagy az mehet fel a csomaggal?
2: Vazelin... Ez a kiló vazelin, ezt a detektoron átviszem.
1: Igen, betesszük a nagy bőrönbe, a vazelin.
0: Nagy bőrönbe?
1: Igen.
0: De ki, te hozod a saját vazelined?
1: Persze. Hát
0: vagy a gyárfás?
1: Nem, a gyárfás nem hoz semmit.
0: Ki viszi a vazelin?
1: Hát mi visszük, hát mi használjuk.
0: Az úszók, nem az edző?
1: Hát az edző mi? Tehát hozza magát, az a legjobb. Hát ő neki semmit nem kell.
0: Nem mondod.
1: Mindent mi viszünk magunknak. Hát semmi. Ugye vazelin, volt már itt óvszer, sebb tapaszok, ezeket mind te viszed.
0: Jó, ezt értem, hogy nagyon-nagyon buják tudtok lenni. Hogy ez mind kell. De hogy most csak a sportra visszatérve.
1: Nem, egyébként nem hiszitek el, hogy ki dörzsöl a fürdőruha. Két órán keresztül véresre. Illetve vannak praktikák, ezt most elárulom nektek, mert nyilván külföldiek nem hallgatnak, hogy például be kell kenned a bokádat, a hátadat, a nyakadat, mert hogyha ugye érintkezel az ellenféllel, és ő meg akarja fogni a bokádat, és hozzáér a vazelines bokádat, akkor gyakorlatilag ő elveszíti a haladási képességét, tehát nem tudja annyira gyorsan húzni magát a vízen. Szóval ezek mind ilyen praktikák. És ugye erre a legcsúszósabb krémünk jelenleg, ami hosszan fent tud maradni a bőrön.
0: És vízálló
1: az melyik?
0: A vazelin.
1: Köszönöm szépen.
0: Szívesen köszönöm én is.
1: Tehát te is másra használod, de ez ilyen. Mi erre?
0: Én igen. Tehát, hogy más, mint mindenki.
1: Mint minden, egyébként senki nem használja arra.
2: És nyilván senki nem bokára, igen, abszolút.
1: Igen, és senki nem kér ekkora mennyiségbe a gyógyszertárban, mint mi.
0: És hazahozzátok a megmaradt vazelint, vagy az kimarad?
1: Persze, hogy hazahozzuk, hát igen.
2: Hát ez érték, kincs.
1: Igen, kell a következő.
0: Hogy kell belenyúlni? Hüvelykúj nélkül az összes többi ujjadali belemerítesz, nem?
1: Kesztyűvel.
0: Okay.
1: Hisz, miért? Mert csúszni fog a kezed.
0: Értem. Jó, ma van a nemzetközi szülésznő bába nap.
1: Igen.
0: Éljenek. 79 éves ma Bétót László, drága barátunk Bétót Laci. 44 éves egy másik barátunk, Torgele Sanyi.
1: Sanyi.
0: Igen. Aztán 38 éves Adele, Oscar, Golden Globe, valamint 15-szörös Grammy-díjas angol énekesnő.
1: Hát ő egy nagy tehetség.
0: Hello, Anett!
1: Hát én itt vagyok folyamatosan, csak a vazelinhez nem szóltam hozzá.
2: Jobbnak látod visszavonuló.
0: Inkább Adélnél mondtál valamit. Jó. 23 éves lett Carlos Alcaraz, spanyol teniszező. 84 éves lenne a Bújtor István. És 135 éven nyílt meg a Carnegie Hall New Yorkban.
1: Wow. A múltkor beszéltünk pont róla, hogy a kisrác, a 4 éves kisfiú ott fog fellépni.
3: Igen, aki nem lesz olyan tehetséges.
0: Ezt nem tudom, hogy lesz-e olyan tehetséges, csak azért, mert 4 éves korában le tudja játszani egy Bach darabot, attól még nem jelenti azt, hogy egy kitűnő zongoraművész lesz felnőtt korában. Bocsánat.
2: Már milyen gyorsan el tudod rendteni a fejed, így.
3: És rád néztem, Gyuri, és csak így a szemem sarkából láttam, hogy húzd el egy kicsit a fejed.
0: Na, Gyuri azt mondja, hogy Sopronban most 8 fok van, és 24 lesz napsütéssel. Kaposvár 10 fokos, ugyanúgy 24 lesz, és napsütéses. Calgary mínusz 1 fokos, plusz 11 lesz, és napsütés. Nyíregyháza 8 fokos, 25 lesz a csúcs napsütéssel. Budapest 10 fokos, most nálunk is 25 lesz, és itt is napsütés. Oké. Na, gyerekek, egy valamit szeretnénk holnap után valamikor foglalkozni azzal. A Monika Show lenne 25 éves, vagy valami
2: ilyesmit? Igen, valami ilyesmit olvastunk, és ebből nekünk is elindult a fejünkben egy nosztalgia.
0: Szóval ez a Monika Show, ez egy érdekes műfaj. Nyilvánvalóan ez egy amerikai mintára készült műsor, ahol lényegében közönség előtt egy műsorvezető van, ő maga Monika, Amerikában nem Monikának hívják, csak azért mondom, hogy nem így licensz, hanem másképp.
3: Milyen nehéz volt még Monikát is szerezni.
0: Igen, Monikát kellett szerezni. Igen. Szóval, és akkor civil emberek civil problémáikkal véleményt ütköztetnek. És ne tagadjuk, ez azért érezhető volt, hogy a műsor szerkesztői szándékosan viszik egészen olyan forráspontig a dolgot, hogy ezek néha egymásnak esnek, összeverekednek, stb. Akkor szét kell választani, és akkor ez adja a szórakoztatást, vagy a szórakozást egyeseknek. Na, egy biztos, hogy ez a műsor, ez egy legenda ma már, és olvastunk arról, és ezt állítólag Mónika mondta maga, de aztán a Gyuri felhívta Mónikát, ő mondta, hogy ő soha nem mondott ilyet, hogy milyen eszközökkel sikerült oda a szereplőket szerválni. Ez egy napi show volt, ha belegondoltok.
3: Igen, és egy ország nézte, és kíváncsi volt ugye ezekre a balhékra, vagy ezekre a... Hát, és nem tudjuk, hogy kreált, vagy nem kreált balhék, ugye volt mindig egy misztikum mögötte, hogy igen, hogy készül.
0: Ebben a pillanatban láttam egy részletet, most ott ült egy pasi, aki már ott ülhetett egy ilyen 10 perce, bejön egy nő, mert nyilván bekonferáltak, és akkora sallert kevert le a pasinak, hogy ilyen. Ez a Mónika show.
3: Minden nap volt, ez minden napi jelenet.
2: Én hazértem a suliból, ebéd közben néztem, és itt megállt a villaszámban, igen. Egy ilyen pofonnál. Abban a pillanatban itt tátott szája maradtam.
0: Szóval így szórakozott a magyar. Egy ilyen 25 évvel ezelőtt. És na, a lényeg, hogy nekünk, ha szeretnénk erről beszélni és erről megemlékezni veletek együtt, drága hallgatók, olyanok jelentkezését várnánk így SMS-ben, akik tudnak egy picit a kulisszatitkokról beszélni nekünk, mert senki nem hallandó.
2: Igen, mert mindig csak ilyen városi legendákat hallunk arról, hogy kerültek ezek a szereplők a műsorba, hogy egyébként a készítők hogy dolgoztak, hogy kik voltak, hol toborozták a szereplőket.
0: Nagyon durva dolgokat. Érdekes. Még olyat is olvastunk, hogy általában ilyen mentális problémákkal küszködőket, akiket szerepeltettek műsorban, így a pszichiátriai intézet előtt kapták el szerkesztők. Tényleg vadázták a szereplőket, és nem árulták el nekik, hogy milyen problématikával hívják, meg tényleg, amikor elment a fal, vagy nem tudom, mi bejött az ellenfele az egyik szereplőnek, azt nem tudták előre. Hát azért, és ezek az indulatok valós indulatok voltak.
3: Igen, és gyakorlatilag annyira elszeparálták egymást az embereket, hogy nem tudták, hogy a másik ott van. Tehát valójában ezen óriási munka volt mögötte.
2: Igen, például igen. Itt az úr, akit az előbb elkezdett püfölni a hölgy, az ő arcán tényleg olyan döbbenet volt, hogy valószínűleg nem is ismeri a nőt, tehát ez benne van. Benne van a pakliba.
0: Szóval, vagy aki szerkesztő volt ebben a műsorban, megkérdeztük, hogy ki tudtok-e nekünk szerkesztőt adni, aki annak idején a Mónika Show-nak dolgozott, azt mondták, igen, Ördög Nóra. Mondom, hát azt hagyjuk, mert ő biztos, hogy nem fog semmit sem mondani. Tehát, hogy hát jobbat nem tudunk. Szóval, hogyha valaki volt szerkesztő ebben a műsorban, jelentkezzen már nálunk, mondja el, vagy saját maga érintett volt esetleg, vagy az anyját látta a tévében nagy megdöbbenésre, hogy éppen pofán vágja az apját. Tehát, hogy
2: az is egy van délután azért.
0: Ha ilyen van, akkor jelentkezzetek SMS-ben, ismeritek az SMS számunkat. Na jó, ezt így előre. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Gyerekek, egy másik, most volt, ugye nem olyan rég, április végén ez a nagy gála rendezvény Washingtonban, ahol az amerikai elnök is részt vett, és ugye ahova berohant az a merénylő. Emlékeztek erre?
2: Igen, fehérházi tudósítók vacsorája, azt hiszem ez volt. Igen.
0: Pontosan. és berontott a merény össze, Árisnek elkapták, nem volt ebből semmi baj, de hát ott ült az egész amerikai kormány gyakorlatilag, és a feleségeik, tehát ott ült Trump, Melania, ott ült Vance, Vance-né, ott ült Pete Hexet, a védelmi miniszter, majd arra is mondunk valamit, mert nem védelmi miniszter már, hanem háborús miniszter, így kell mondani, az amerikaiak változtatták meg, és a felesége. És egy valami, képzeljétek el, feltűnt, és majd erről akarunk itt beszélni, hogy a háborús miniszter Pete Hexetnek a feleségén van egy nagyon szép ruha. És tudjátok, hogy amikor ismert emberek megjelennek, akkor azért most már nagyon sokan a ruhákat beárazzák. Tehát látják, hogy mit hord, pontosan tudják, hogy mennyibe került, és akkor van a nagy felháborodás, hogy úristen, ez valami milliók, vagy több tízmillióba is kerül, akár ami rajta van.
2: A mesterséges intelligencia világában tényleg elég beilleszteni a képet, és ne megmondja azonnal, hogy hol lehet venni, és mennyibe került. Tehát ez hip-hop. Bármiről.
0: Pontosan. És most így, ugyanígy gorcső alá vették az amerikai védelmi miniszter feleségének a ruháját ezen az estén.
3: Elképesztő.
0: Most lelőjem, vagy ne lőjem le?
3: Ne lőd le.
0: Jó, hát akkor annyit tudok mondani, hogy az ára megdöbbentő, és nem a plusz irányba. De ezt nem hiszitek el. Tehát esküszöm, ez a nő, ez kevesebbet költött ruhára, mint ti, akik hallgattok. Hát igen.
3: Én kiszámoltam, hogy igen.
0: Jó. Na jó, erről beszéljünk majd, és akkor ebből az lesz ugye majd a témánk, hogy egyrészt ezeknek a túlárazott übermárkás ruháknak, amikor több tízmillió van rajtad ruhaként, ennek mi értelme van? Ez etikailag rendben van-e? Van rá pénzem, akkor etikailag rendben van-e? Morálisan rendben van-e? Ez az egyik. A másik, hogy a másik véglet, amikor nagyon olcsó ruhákat hordasz, mert ugye mi is a fast fashion bennünket azért nem kerül el, hogy ott tudjuk-e, és megint etikai, morális kérdés, hogy egyébként ezek a ruhák hogy készülnek? Tehát sokszor gyerekmunkával például.
2: Igen, hogy melyik mellett tesszük le idézőjelben a voksunkat azzal, hogy öltözködünk.
0: Túl ezen még ugye milyen környezetkárosító hatása is van ezeknek. Tehát, hogy amikor ruhát veszünk, akkor mennyire tudatosítjuk magunkba, vagy tényleg csak az ár érdekel, vagy a márka?
3: Hát én nagyon kíváncsi leszek, hogy ki az, akit érdekel.
0: Én például tök vegyes vagyok. Tehát engem érdekel olykor a márka, és attól függ, mit veszek. Például egy Burjackin érdekel a márka.
3: Igen.
0: De egy pólónál nem érdekel a márka.
3: És a gyerek? Aki dolgozik, az érdekel?
0: Nem tudom, hogy azt konkrétan, azt a pólót ki, de hogyha ráakasztanak a gyerek fotóját, akkor nem venném meg.
3: Nyilván nem teszik rá.
0: És akkor meg a gyereket rúgják ki.
3: De igen, hát persze, szegény.
2: Most mi a jobb, igen, ha nem veszem meg, amit ő készített, és akkor nem kapott pénzt.
3: Igen, ő ebből kapja persze. Pénzét, hogy megveszed az ő pólóját.
0: Na jó, hát ezekről fogunk majd beszélni, és mondom, azt nem hiszitek el, hogy ez a ruha, amit a védelmi miniszter felesége hordott ezen a gálán, ez honnan van. Ezt nem fogjátok elhinni. Na jó, ez gyönyörű sztori. Ez az egyik, a másik pedig, képzeljétek el, ez olyan, nekem, én most nem tudom, mindenkinek gondolom, vannak ilyen YouTube, meg TikTok, meg nem tudom, milyen keresési szokásai, és nekem valami miatt feldobta azt, egy német egyébként, egy ilyen nosztalgia videókat gyártó oldal, vagy a fene tudja, feldobta azt, hogy mennyivel jobb volt a 70-es meg a 80-as években gyereknek lenni, mint ma.
3: Nagyon sok ilyen videó van.
0: És rengeteg ilyen videó van, és az egész képanyagot egyébként mesterséges intelligenciával állították elő, de rendes ilyen utcai jelenetek, meg boltban jelenetek, meg minden. Tehát annyira úgy néz ki, mint a 80-as évek, vagy a 70-es évek.
2: És annyira elkapja az embert a nosztalgia. Ez van a 90-es évek, és mit tudom, és olyan dolgok villannak be, hogy így egyből ledobott tőle a láncot.
0: Atya úristen, ott volt egy ilyen, hogy mit ért 10 márka 1975-ben. És ott elkezdték sorolni, hát csak annyit mondjuk, hogy 100 zsemlét lehetett abból venni.
3: Wow.
0: És egyébként az átlag kereset 2500 márka volt. És akkor ezt próbáltuk, hogy fordítsuk már le magyarra, és nézzünk utána, hogy 1975-ben mit ért mondjuk 100 forint. Mennyi volt az átlag kereset? Mit kaptál 100 forintért? De ti ugye más évtizedben voltatok gyerekek, igen, 90-es évek.
3: 90-es években.
2: Azt is megnéztük, igen, hogy itt tudom, egy mozi jegy mennyi volt például, vagy mennyi volt egy liter benzin a 90-es években, mondjuk 95-ben.
0: 100 forintból hány liter benzin tudtál venni 75-ben, hány liter benzint tudtál venni 95-ben? Ma nem akarok erről beszélni.
3: Ma tudjuk.
0: Ma pontosan tudja
3: mindenki.
0: Igen, de mindig ugye a fizetésekhez arányítva kell ezeket a dolgokat nézni. Ez mennyire voltunk, mint gyerekek, szabadok? Mert a mai gyerekek, akik ugye mindenféle dolognak ki vannak téve, elüti az autó, elrabolja, nem tudom, az emberkereskedő, meg a pedofil, összetöri a fejét a rolleren, stb. Stb. Stb. Egy gyerek már nem tud olyan szabadon élni, mint mi.
3: Hát semmilyen szinten. Korlátozó.
0: Semmilyen szinten. Jó, ezekről beszélünk majd, összehasonlítjuk, egyébként találtuk egy magyar cikket is, hogy a 90-es években mennyi minden volt jobb, mint ma. Ezeket is így egybe veszük, mert ez baromira érdekes. Tehát például most egyet mondok, nem számított a 90-es években még, nem számított, hogy hogy nézünk ki a fényképeken.
3: Hát alap, ez hogy ma csak igaz? Ez számít.
2: Az is csoda volt, hogy készül fénykép amúgy. Tehát, hogy
0: ez valahol... egy csoda nem volt.
3: De azért, hogy nem tudod, hogy mi volt rajta.
0: Persze, meg az hát nem volt fényképezőgépen.
2: Nem volt mindig szokás fotózni, nem? Én úgy emlékszem.
0: Annyit nem. Hogy neked most hány ezer fotó van a telefonodban?
2: Vagy 3000 biztos.
0: 3000. Egy ember az életében 3000 fotót nem gyűjtött össze, tehát hogy nem az, hogy a telefonjában van.
3: Nekem 51 000.
0: 51 000 fotód Jézusom. Van?
3: Igen. Most megnézem.
0: És külön mappák vannak, tehát hogy nem. Mesztelen képek.
3: Nem, anyám, kutyám, evés.
0: 51 000.
2: Abból az evés 30 000.
3: De nem, csak ez döbbenet, hogy akkor ugye mennyi volt egy előhívott? 25-öt lehetett?
0: Kb. Hát 24-36.
3: Na.
0: Igen. Annyi volt egy tekercs.
3: Igen.
0: Tehát elmentél nyaralni, akkor egy 36-os filmet betettél, és családostul is 36 fotóval érkeztél haza, amit egyébként majd elő kellett hivatnod.
2: És ha nem tartalékoltál, akkor volt már az, hogy már nincs film, és akkor ezt most nem örökítünk.
0: Hát de láttad a számlálón, hogy még hány kocka van.
2: Nagyon durva.
0: De nem fotóztál orba szájba.
3: Mint most,
0: hanem egyszerűen tényleg egyszer volt, hogy jó, most már ott vagyunk Füreden, ez már negyedik nap, lassan lejár a turnus, akkor álljatok össze, jó, anya, te is állj oda, Gazsika, és akkor lefotóztad őket.
3: Igen, tényleg így
0: volt. Szólófotók alig voltak, hát csak családi fotók
2: meg
0: voltak.
2: Meg az sem működött, hogy magam felé fordítom, és akkor szelfizek.
0: Á, tehát ez én csináltam először.
2: Köszönj a világ
0: neked ezt a egy nagy Nikonnal alig bírtam el.
2: A Zuckerberg
0: az első selfie.
2: Te szabadítottad a Zuckerberg mellett ránk ezt a divatot.
0: Igen.
3: És jó lett?
0: Tényleg csináltam.
3: Tényleg?
0: Na jó, majd erről beszélünk, hogy jobb volt-e a 70-es, 80-as, 90-es években, mint ma gyerekeknek lenni. És egyébként egy picit az anyagiakról is. Jó, Horthy Gábor jön, tudjátok, futball téma. Azt mondja a Gábor, hogy lehet, hogy hogy Mbappé lesz az új Neymar. Itt miket művelt szegény Mbappé, mert ez nem hangzik jól.
2: Hát most megint lebukott azzal, hogy rehabilitáció helyett valami színésznővel vacsorázgat, hogy kamuzgat itt-ott, és most már aggódnak érte, meg egyre nagyobb a gondúja házuk táján. Szóval
0: de tudod, hogy a focista ez egy csibész?
2: Hát persze. De Gábor meg kemény ember, és ő ezt nem tűrje el jó szemmel.
0: Helyes. Manuel Neuernek most neki is volt egy kis kelemetlenkedés egy labdaszedővel, tehát ezt is megbeszéljük, és hát nagyjából ennyi, ez lesz a futball témánk.
3: De egyébként a Neuer úgy nagyon érdekes, mert tényleg nem adja oda a gyerek a labdát. Igen. Tehát, van-e ilyen, és hogy lehet-e tényleg ilyet csinálni? Ott áll a labdával.
0: Ez melyik meccs?
2: Ez a Bayern München, pont az 5-4-es Bayern München meccsen.
0: A PSG meccsen.
3: És ott áll, kéri a labdát, és a gyerek mondja, hogy... És így, tehát bólogat, hogy nem. Van ilyen.
0: Én nem tudom, tehát, hogy a gyerekeket miért nem lehet büntetni, ezt nem értem. Egyébként még kell odahívni a stadionba. Tényleg, az még jön, amikor kivonulnak a himnusz előtt, megfogja a kezét, és utána takarodjanak haza aludni.
3: Olcsóbb diák munka. Ennyi.
2: És egyébként ez pontosan az ilyen helyzetek miatt kezdi el azt a FIFA mérlegelni, hogy nem kéne valahogy kiváltani ezeket a labdaszedő gyerekeket valami szabályosabb megoldásra.
0: Igen. Na jó, erről akkor lesz mit beszélnünk. A tegnapi nap legjobbjai.
3: Cristiano Ronaldo szolgáltatott nekünk témát, mégpedig azzal kapcsolatosan, hogy kiderült, hogy nem fogyaszt tejet, el is mondta, hogy miért, de utána néztünk egyáltalán egészségeset tej, és ebben nekünk segített dr. Tóth Tamás.
4: Az előző rész tartalmából.
0: Nem akarok eljasztani senkit, hogy azt mondom, Cristiano Ronaldo vagy Erling Haaland, nem foci a téma, ez biztos. Nekem amúgy nagyon nagy példaképen Cristiano Ronaldo, úgy, hogy nem tudok focizni. Tehát nem abban, hanem abban, hogyha valami célt kitűzöl magad elé, akkor azt milyen következetesen kell követni és csinálni. Tehát egy ilyen tényleg ideális, nem? De te, mint sportoló, egyetértesz ezzel,
3: abszolút
0: nem?
3: Abszolút egyetértek, de ennyire lehetnék én is a példaképed.
0: Te is a példaképem lehetnél, csak...
3: Ne rossd el a témát.
0: Nem, egyébként nagyon-nagyon tisztellek. Pontosan hasonló okokból.
3: Jó.
0: Tényleg, most mit jó? Most akkor hagyjam?
3: Menjünk tovább.
0: Jó. Menjünk tovább.
2: Ez a vigasztaló duma is elég lesz akkor most.
0: A lényeg az, és akkor itt váltok majd szét Ronaldótól, hogy ő 40 évesen bomba formában van.
2: Ugye érted volna be a vigasztaló szavakkal?
3: Ne haragudj, ez nehéz bombázó.
0: Igen, nehéz bombázó.
3: Ezt be tudnád vetni bárhol.
0: Képzeljétek el, hogy egy régi szakácsa, vagy hogy mondjam, elárulta, hogy mi Cristiano étkezési szokása is. Most itt jön a lényeg, mert ezt mindenki tudni akarja. Nagyon egyszerű, ezt elmondom, reggeli avokádó tojás kávé, kávécukor nélkül. Ebéd, csirke és zöldség, mindenféle szénhidrátot csak is zöldségből visz be, nem eszik kenyeret, sem tésztát. És este hal és zöldség. Nagyjából ennyi is. Ami a legfontosabb, és most jön a témánk, az az, hogy a szakás szerint Ronaldo a következőket vallja a tejjel kapcsolatban. Ez most szinte Ronaldót idézzük, az, az ember az egyetlen élőlény, amelyik mások tejét issza. Egyetlen más állat sem iszik tejet 3 hónap után. A borjak 3 hónapos koruk után nem isznak tejet. Az állatok nem isszák meg más állatok tejét. A természetben nem létezik ilyen, csak az emberek isznak 30-40-50-60 évig. És véleményem szerint ez helytelen. Anyánktól szopunk, mint a kutyák, a farkasok, a tehenek és a szamarak. Ez normális. De csecsemőkor után már nem normális. Természetellenes. Cristiano szavai.
2: Érdekes megvilágítás ahhoz képest, amit a tejről eddig tudunk, meg ahogy ezt tényleg így használjuk a hétköznapokban emberek.
0: De van benne logika.
3: Abszolút, szerintem, hogyha ezt valaki végighallgatta, akkor teljesen felépített logikus gondolkodás volt.
0: Így van, sose láttál, mit tudom én, egy kutyát szamarat szopni. Ugye? Tehát, hogy...
3: Nem láttam egyébként.
0: Na de felérni. Tehát, hogy...
3: De nem azért
2: nem a mérettel van a gond.
3: Nem a mérettel, nem kívánja a tejet.
0: Igen, igen, mert ők mi meg a tehénét? De várjál, itt van a másik focista, Erling Haaland. Ő azt mondja, hogy... Egy pillanat, tehát igen, ő ugye Manchester City-nek a sztárja, ismeritek őt, ő például minden reggel van egy YouTube csatornája, én láttam, tök helyes, minden reggel azzal nyit, hogy elmegy egy közeli farmra, és ott nyers tejet vesz ilyen kis üvegekben. És ő egész nap azt hiszi, hogy a nyers tejet imádja, és abban hisz.
2: Hát ebben a pillanatban be is ugrott ez a régi szlogán, hogy az erő, izom, tejet iszom. Tehát, hogy na, valószínűleg ő ebben van, és neki bejön.
0: Na jó, szóval a lényeg az, hogy nyilvánvalóan most nem a laktózérzékenyekre és a tejfehérje érzékenyekre gondolunk, hanem amúgy ezzel a tej dologgal ki hogy áll. Egészséges vagy egészségtelen, ezt most teljesen tegyük tisztába. Ki iszik tejet itt ebben a csapatban?
2: A kávéhoz. Kávéhoz egy-egy korcsa.
0: Csak is a kávéhoz. Igen. Anett?
1: Én nagy teivó vagyok. Én naponta több pohárral meg tudok.
0: Tehát rendesen pohár tejet megiszol. Igen, igen. Ahogy régen még gyerekkorunkban. Így van, pont. Én néha egy-egy kakaót megiszom, ha másnapos vagyok. Valami miatt imádom.
2: Hát a hideg kakaó az egyetemes korunk óta.
3: De tejből készített, hogy teljes kakaót, persze. Vagy az acskos
0: kakaó? De, Nesquik és üzés és kakaó. Uh-huh. Oh,
2: de ugyanakkor ott vannak a sajtok, abból viszont rengeteget eszünk. Tehát pontosan. Abból én is folyamatosan napi szinten.
0: Na gyerekek, ezért kell, hogy beszéljünk dr. Tóth Tamással. Itt van velünk a vonalban. Szia Tamás, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt!
0: Na, látod, hogy ez egy komoly vita. Egyébként itt valaki azt írja, hogy Haaland, aki ugye a nagy nyersteivó, nem keveset pukizik. Ezt Rüdiger nyilatkozta egy Real Madrid Manchester City meccs alatt. Rajta volt, mint a mágnes Rüdiger, hiszek neki. Szóval, gondolom, hogy nem csodálkozom, hogy most hozzád fordulunk ezzel a kérdéssel. Itt van ez az egyszerű focista logika a Ronaldóé, miszerint más állat nem szopja más állat tejét, vagy max. 3 hónapos korig szopjuk az anya tejét, mert a természet így rendelte el. Ehhez képest mi emberek más állat tejét is szopjuk egészen 60 éves korunkig. Tehát ez 3 olyan állítás Ronaldótól, amivel nem tudunk vitatkozni.
5: Én tudok.
0: Na.
5: Vitatkozhatok, ha megengedhet.
0: Persze.
5: Hát figyelj, most ilyen logika alapján más állatok azok például nem főznek. Tehát minek főzünk? Tehát a hónaptól kezdve ne főzünk, mert a zsiráf az nem főz. Szóval ez evolúciós szempontból, meg ismeretelméleti szempontból ez egy tévút. Hogy az olyan más nem csinálja. Tehát például a tigris nem eszik ribizit, mi meg eszünk ribizit.
0: De az a baj, hogy most mind a két dologgal elgondolkodtattál.
5: Na, amiként a tejjel kapcsolatban van egy nagy tévhit, hadd ragadjon már meg a soha visszanemtérőt.
0: Jó.
5: Van ugye a laktóz. Az mindenki tudja. Mindenki laktóz intoleranciáról beszél, és ha valaki laktózmentes tejet iszik, az már mindent megtett. A baj az, hogy jó ideje nem a laktóz a nagy probléma, mert a tejnek a fehérjéi a nagy problémák, azok okozzák a bajt, és akkor lényegesen alattomosabbak, tehát az előző pukizás, pufadás, hasmenés, nem tudom micsoda, az nem olyan feltűnő, és akkor visszakanyarodnék, vagy odakanyarodnék a saját szakterületemhez. Lehet, hogy nem csinál semmi, de iszletes a hízlap.
0: Várja, két dolog. Először a tejtermékek, tehát mindaz, amit elmondta, hogyha valaki ilyen-olyan módon rosszul reagál a tehéntejre, akkor ő ugyanúgy nem is ehet már mozzarellát, parmezánt, joghurtot, semmit. Tehát a tejtúrót, a tejtermékeket úgy, ahogy van, el kell engednie?
5: Hát a valaki, ez a kazein, ezt jegyezzétek meg, mert a hallgatók is, hogy ez most az egyik legnagyobb baj a tejjel, hogy egy csomó ember nem érti, mert a laktózt azt nem érti, ez egy laktáz hiány, egy enzim hiány, ami miatt nem érti, és az most mondjuk azt, hogy az a kis baj van. A kazein az immunrendszer piszkálja. Tehát ott a pikkelysömöttől elkezdve a teherbeesési nehézségekig, meg meddőségig képzeljetek bele bármit.
0: Mi az a kazein? Az egy fehérje, vagy mi az?
5: A kazein az a legfőbb fehérje a tejnek, amikor veszel egy sajtót, egy trappista sajtot, az maga a kazein. Tehát az szerint. De komolyan.
0: És ők kiválthatják például kecske, vagy jó, vagy bivaj, nem tudom, sajtal?
5: Kecske, jó, meg a bivaj az lényegesen eltér. De van akinek vágja a tehéntej magával rántja a kecskét is, meg a jót is, a legkevésbé a bivaj provokált. A bivaj tejtermékek azok a legkevésbé provokatívak.
0: Hát amit még nem láttam soha spárban, tehát hogy...
5: Hát a mozzarella, a bivaj mozzarella van a spárban. Hát,
0: az a bivaj mozzarella, de hogy jól csinálják egy jó eszpresszót, vagy izé, kapucsino.
2: Facsargasd egy darab, így tesó.
0: Hát 4000 forintért, ugye?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Árthat a túlzásba vitt bőrápolás kamaszkorban. Sokat látjuk ma is a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Három alelnököt jelöl az országgyűlésbe a Tisza párt, jelentette be közösségi oldalán a leendő miniszterelnök. Magyar Péter posztja szerint Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt javasolják. A Fidesz Vitályos Eszter volt kormány szóvivőt, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk Mozgalom pedig Dúró Dórát jelölte az alelnöki pozícióra. Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes, a Tisza párt balatonfüredi képviselő. Lesz. Őt az alelnökökkel együtt szombaton, az alakuló ülésen választják majd meg. Ideiglenes tűzszünetet jelentett be Ukrajna, ezt Volodymyr Zelenszkij közöltek közösségi oldalán. Máról holnapra víradóra tartanak fegyvernyugvást, válaszul az oroszok által bejelentett hétvégi győzelemnapi tűzszünetre, Moszkva 8-ára és 9-ére hirdetett tűzszünetet. Elindult az idei szamóca szezon, a fóliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban. Szabadföldön május közepétől érik a gyümölcs, mondta a rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
3: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát. Ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület, a tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
2: Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten, állítja a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Kovács Anikó szerint bőrszárassághoz, irritációhoz, fájdalmas vagy akár viszkető allergiás reakcióhoz is vezethet mindez. Azt tanácsolja, hogy a tinédzserek és szüleik kérjék ki szakemberek véleményét, és ne kövessék a közösségi médiában terjedő házi praktikákat. Újabb nyárias nap vár ránk, bár ma már megnövekszik felettünk a fátyol felhőzet, ami több felé megszűrheti majd a napsütést, csapadék nem várható. A déli délnyugati szél napközben megerősödik, 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a több órás napsütés mellett már lehetnek záporok, zivatarok is. Az élénk szél ellenére bőven 20 fok felett lesznek a maximumok. A hét második felében változóan felhős napos idő várható, több felé eshet is.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Baleset történt a 8-as főúton a 35-ös kilométernél, emiatt Várpalota felé csak egy sávon halad a forgalom.

0: kiderül az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Hú, gyerekek, rengeteg téma jön. Csomó SMS-t véletlenül kitöröltem, itt a Monika Show-val kapcsolatban jöttek jelentkezők, és csak egy angol számot sikerült megmentenem, mert valamilyen rutinszerűen töröltem.
2: Szóval, ha esetleg újraírnátok, azt megköszönnénk.
1: Aki a Monika Show-ban valamilyen módon dolgozott, érintett volt, nem néző volt, az nem érdekel annyira, hanem szereplő volt, sokkal inkább. Jó reggelt a csapatnak, Risto Vévinek üzenem, azt az utolsó karcsapást, amivel olimpiai bajnok lett, soha nem lehet elfelejteni, ezt is őrzöm az emlékeimben. 86 éves, többszörös dédi.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: De milyen cuki ez, nem? Látod, Évi, ez olyan jó. Neked ez egy nagyon jó érzés lehet, hogy ezzel, nyilvánvalóan ezzel a sporton keresztül, ezzel a hihetetlen teljesítménnyel mennyi embernek okoztál örömöt. Komolyan?

0: Remélem, hát örülök neki. Ezért is csináltam.
1: Ezért is csináltam, cuki. Na jó, mit találtál, Évi?
0: Még egy SMS-ünk van, amiben szeretnénk segítséget adni. Mégpedig kaptunk egy üzenetet, sziasztok, segítségetekre lenne szükségünk. Országkerülő lovas túrán vagyunk, és leléptek reggelre a lovaink.
1: Ó, ne!
0: De, úgyhogy mi most megpróbálunk Gábor segíteni.
1: Igen. Gábor, szia, jó reggelt, hello!
2: Jó reggelt, szervusztok, köszöntök mindenkit.
0: Szia.
2: Nagyon nagy gondba vagyunk, szeretnénk segítségét kérni, különösen az itt a környékben lakó embereknek. Nagy Bajcson aludtunk a sportpályánál.
1: Bocsánat, Gábor, először is beszéljük már meg azt, hogy mi az az országjáró lovastúra. Tehát, hogy körbejárátok páran, lóháton az országot, ez ezt jelenti?
2: Így van. 4 lovas, 3 lóval, meg van egy kísérőautó, és az országhatár mentőn elindultunk másodikán Pilismaróttól, és Nagy Bajcsig jutottunk, nagyjából az országhatárt követve.
1: Merre van Nagy Bajcs? Csak ez is, hogy tisztában legyünk.
2: Nagy baj, itt Rajka, meg tehát itt a Duna mellett van Győr.
1: Jó, tehát...
2: Győrhöz van közel.
1: Győrhöz van közel, Nagy Balcs, látom, Vámos Szabad is ott van a közelben. És akkor ti járjátok, és akkor amikor eljön az éjszaka, akkor hol alszotok?
2: Körbekerítjük a lovakat villanypásztorra, van egy lakóautónk, most egy kísérő lakóautó, az egyik lovat az fölváltva lovagolja 2 ember, így vagyunk 4-en, és akkor 3 lóval elindultunk, és gyakorlatilag éjszakára itt egy polgármestertől a sportpálya mellett kaptunk itt lehetőséget, hogy ott be tudjuk keríteni a lovakat, tudnak legelni, meg ott eltölthetjük az éjszakát.
1: És reggelre eltűntek?
2: És rendelre kiszakították a villanypásztort, eltörték a karót, és lelészeltek, tehát nincsenek meg. Most, mint az indiánok, követjük a nyomokat, most a Véneki zsilipnél, vagy gátnál vagyunk, itt van egy ilyen duzzasztó gát, vagy zsilip rendszer, idáig tudtuk követni a nyomokat, valószínű, hogy itt átmentek. Tegnap Dunaalmáson aludtunk.
1: Átmentek hol, bocsánat?
2: Itt a Dunán, Duna mellékágán, a Véneki.
1: De azon át lehet gyalogolni, az olyan alacsony, vagy hogy a ló számára?
2: Ez egy ilyen zsilip, ez egy ilyen duzzasztó zsilip, tehát
1: Egyébként a lovaknak mi a tulajdonképpen? Én abszolút nem értek a lovakhoz. A lovak általában, ugye arról beszéltünk, hogy 3 ló van?
2: Igen, 3 ló.
1: Ők együtt maradnak? Tehát nekik az a tulajdonság?
2: Igen, ezek csapatban mennek, tehát ezek nem fogják elhagyni egymást. Valamelyiknek bekattam valami, és elindul. Nagy valószínűséggel arra szoktak menni, amerre aludtak előző nap, mondjuk. Dunaalmáson töltöttük az előző éjszakát, úgyhogy most mi is arra indultunk el, azon a nyomvonalon, csak hát mi ugye nem csak utakon mentünk, hanem mindenfele ilyen erdei utakon keresztül mindenen, tehát nem biztos, hogy közút mellett találjuk meg őket, hanem olyan helyen szoktak esetleg megállni, ahol lovak vannak, ott megállnak barátkozni.
1: Aha. De amúgy szelíd lovak, ugye?
2: Persze, teljesen szelidek, csak hát...
1: Mit csináljon az, aki esetleg látja őket? Tehát...
2: Hát elsősorban telefonáljon, hogy hol van, tartsa szemmel, mert hát ha a lovas ember egy sima kötéllel, vagy egy nagyvágfíjjal, ha megfog belőle egyet, akkor már többi nem megy el. De ha nem lovas ember, ha csak szól, hogy hol vannak, akkor oda megyünk, és nálunk van kötőfék, és megfogjuk őket, és hazavezetjük.
1: Jó. Annyit tegyél meg, hogy a Gyurival van-e bármilyen fénykép a lovakról nálatok most, amit hát, át tudnátok küldeni, akkor ki tudnánk tenni a Facebookra?
2: Jó. Küldünk át fotót, de egyébként egy szürkeló, egy pejló, meg egy fakó, 3 szabadon álló ló, azért ritkán kószál önállóan az országban, tehát de küldünk nektek át fotót, de 3 ló, egy szürke, egy pej, meg egy fakó.
1: Okay. Mi legyen, hogyha valaki látja? Akkor...
2: Vagy nektek, vagy rajtatok keresztül szóltok nekünk, vagy mondok egy telefonszámot.
1: Hát azt is lehet, de azért mondjál telefonszámot, hogy azt is lehet, hogyha mit látjuk SMS-ben, ugye nagyon sok SMS érkezik, akkor persze, hogy továbbítjuk, de azért mondd el te is nyugodtan a számodat, jó?
2: Jó. 30-as 9-4-38-153.
1: 30-as 9-4-38 153. Ez Gábor száma.
2: Gábor, igen.
1: És akkor Nagy Balcs és környékén, hogyha látjátok, és hát ugye nem feltétlenül aszfaltozott út környékén kell elképzelni őket, akkor szóljatok. És...
2: Bárhol, bárhol három önállóan közlekedő lovat, hogyha látnak, akkor az nagy segítség lenne, mert akkor tudnám körülbelül, hogy merre.
1: Nincs nálatok drón egyébként?
2: Most, hogy mondod, az egyik srácnak a lakóautóba egyébként.
0: Hoppá! Na, és a Derik felügyelőt néztél, nem? Vagy valami?
1: Igen, annyira Derik felügyelő, és Stefán, hogy drónoztak Münchenben.
2: Nem tudom.
1: Mondjad, Gábor.
2: Nem hoztál a drón.
1: Semmi baj, mert hogyha például Nagybajcs környékén valaki van, aki például drónnal rendelkezik, szerintem azzal azért remekül lehet látni a telepet, akkor szerintem ő is jelentkezzen nálunk, és akkor összekötünk benneteket, Gábor, jó?
2: Nagyon-nagyon köszönöm.
1: Figyú, nem tudjuk, hogy lesz-e belőle valami, de nagyon-nagyon reméljük, hát előbb-utóbb úgyis előkerülnek. Hát...
2: 4.40-kor átmentek a Véneki, most itt a 4.50-kor átmentek itt a... Mi ez? Mi ez?
3: Hajó zsilip,
2: de hova itt? Véneken. Véneken a zsilip, a 4.40-kor a biztonsági kamera rögzítette őket, hogy átmentek. Itt a... Gönyűfele. Visszafele Gönyűfele.
1: Gönyűfele?
2: Gönyűfele mennek, igen. De hát 4.40-kor azóta már Isten tudja, hol vannak. De megyünk most utánuk akkor.
1: Okay.
2: Tehát kimentek itt a Véneknél, kimentek a gátán, megyünk arra Dunaalmás irányába, mert hogy arra gondolunk, hogy ahol utoljára aludtunk, hogy arra fele tartanak talán.
1: Jó, figyelj, ti kövessétek őket, mi bármit tudunk, azt majd elmondjuk nektek is nyilvánvalóan. Még egyszer mondd el, légy szíves, a telefonszámodat.
2: 30-as 9-438-153.
1: Rendben, Gábor. Akkor kapcsolatban maradunk, jó? És ha lehet, akkor a Gyuri hova küldje a fotót, a Gábor?
4: bocskor@retroradio.hu-ra.
1: E-mailbe vagy Facebookon tudtok fotót küldeni?
2: Tudunk, per telefonról tudunk, persze.
1: Jó, akkor a legjobb, hogyha a Facebook oldalunkra
4: Küldjétek. A Messenger üzenetben is, a Bocskor Facebook oldalra, az is, azt a Lacika egyből látja itt mellettem.
1: Jó, oké. Gábor, bármi van, jelentkezünk, jó?
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a segítséget.
1: Köszönjük. Oké, nincs mit.
2: Bárki, aki tud segíteni. Köszönöm szépen.
1: Szia. Szegények, úristen.
0: És ráadásul ugye a lovak, ha elindulnak, azok nem fognak egy hamar megállni. Én onnan tudom, mert nekünk voltak lovaink, és egyszer tesóm leesett a lóról, és vagy 10 kilométerrel utána tudtuk megfogni.
1: Hát ha vágtáznak, igen. Nem, de, hogyha, de lehet, hogy ezek csak sétálgatnak, legelésznek, picit szabadok.
4: Kirándulnak.
1: Hát kirándulnak.
0: Igen, senki nem akar bezárva lenni. Nem? Estére bezárták.
1: Én annyira imádom, ha valaki empatikus a lóval például.
0: Hát ne haragudj, én állatbarát vagyok.
1: Hát értem, de akkor most mi legyen? Akkor éljen gönnyűben? A három ló szabadon? Vagy mi a te programod? Mi a programod a lónak?
0: Igen, én nem gondoltam, hogy be kell zárni őket. Én azt hittem, hogy csak úgy, mint a western filmekben, tudod, így oda kötik, és akkor állnak.
1: Amennyiben benn iszol a szalomban. De ma ezek az idők elmúltak. Magyarországon nem, de...
4: De mert nincs hova kötözni a lovat a szalon előtt.
1: A szalon előtt nincs kirakalza valami.
4: Ennyi változott.
1: Na jó van, tényleg várjuk az infokat a lovakkal kapcsolatban. Jövünk vissza nem sokára, és beszélünk egy picit a ruházkodásról. Azért is érdekes ez, mert hogyha közismert emberek megjelenek valahol, akár politikusok vagy üzletemberek, és mellettük áll a feleségük, akkor az tényleg néha elképesztő, hát mi meg se tudjuk állapítani a mi rutintalan szemünkkel, hogy mennyi pénznyi ruha van rajta. Tehát tényleg az, hogy pár milliótól 10-20 millióig akár rajta van, és simán csak egy ruhácska, az valami elképesztő. Most amikor volt egyébként, ahol ezt a merénylőt elkapták, Washingtonban ez a gála, ahol ott volt Donald Trump a felesége, ott volt J.D. Vance a feleségével, ott volt Pete Hegseth a védelmi miniszter a feleségével. Az egész kormány ott volt a feleségével, és ugye rengeteg újságíró, meg minden nagyon nagy médiafigyelem, és a védelmi miniszter feleségének a ruháját azonnal kiszúrták azok, akik értenek hozzá. És most azt hiszitek mindjárt, hogy itt majd jön az óriási szám, hogy jó, 10-20 millió forintnyi ruha volt rajta, úristen. Hát nem.
4: Pont az ellenkezője történt.
1: Pont az ellenkezője történt, de hogy honnan a ruha, mennyibe került az a ruha, ezt mind elmondjuk, és akkor innentől beszéljük meg azt, hogy egyébként a ruhákból a márkásat miért vesszük. Üzenünk-e ezzel valamit? Morálisan, etikus-e egyébként ennyit költeni, amikor ugye szokták mondani, Afrikában éheznek? Vagy a másik, ez a fast fashion, tehát ezt a nagyon olcsó ruhát, ezt etikus-e megvenni, amikor tudjuk, hogy kizsákmányolt emberek valahol Ázsiában varják össze fillérekért.
4: Mennyiben van neked egyénileg ebben felelősséged, vagy úgy vagy vele, hogy nekem tetszik, tetszik, a többivel nem foglalkozom?
1: Na jó, érdekes lesz, mert aztán itt most körülnézzük, és megpróbáljuk egymásra is megsatszolni, hogy mennyit érhet az, ami ma rajtunk van.
0: Jó.
1: Jó? Jövünk vissza mindjárt.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: A műsor támogatója a Stihl Timber Sports World Trophy. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
8: Hány óra?
9: Hajnal 2.
8: Megint nem alszol?
9: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
8: Próbáld ki te is a Sedakurt.
10: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
8: Alszol?
10: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Már megint a Premier Outletbe mentek.
12: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
13: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
14: Premier Outlet Budapest.
15: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
16: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
15: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentisz!
17: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
18: Mit hozzak inni?
19: Baracsklét kérek. Nem, inkább almalét, vagy inkább szőlőt.
18: Tudod mit? Megleplek. Hozok inkább Szobi Vitafruitot. Ha megkóstolod, kedvenced lesz. Keresd a 2 decis vagy 1 literes Szobi dobozos gyümölcsitalokat a boltokban. Szobi. Egy íz, ami velünk marad.
20: Vesekőre, enyhe húgyúti fertőzésre, felfázásra szedjen Rovatinex kapszulát vagy cseppeket. A Rovatinex megelőzheti a vesekő képződést. Görcsoldó hatású, gyógyszertárban vény nélkül kapható gyógyszer. Vesekő diéta. www.rovatinex.hu. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Tegnap este a 4 bajnok legyőzte a 8 kihívót, és másfél hónap után végre kapcsolatba léphettek a szeretteikkel. A ma esti végjáték tétje az, hogy melyik csapatnak kell biztosan párbajba küldenie az egyik női játékosát.
22: Exatlon Hungary, ma este a TV2-n.
23: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
24: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekorkozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
25: Ünnepeld a Star Wars évfordulóját LEGO készletekkel! Kihagyhatatlan LEGO Star Wars akció a LEGO Store Budapest üzleteiben és a bravostore.hu-n. Vásárolj 62.000 forint feletti értékben LEGO Star Wars készleteket, és mi megajándékozunk egy limitált dobozos jubileumi Star Wars szettel. Az erő legyen veled, és ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy bravostore.hu.
26: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
0: Ha több fronton kell helytállnod,
1: le kell adni a prezentációt.
0: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
2: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
5: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
27: Matematikából írásbeliznek ma az érettségizők, újabb díjat kapott a Hungária. Holnaptól már lehet eső is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Folytatódik ma az érettségi, matematikából adnak számot tudásukról a diákok. Az írásbelik tegnap a magyar nyelv és irodalommal kezdődtek. Több mint 78 ezeren vizsgáztak. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Albert, Herceg Ferenc és Jókai Mór kapcsán is szerepeltek kérdések. Aztán Arany János költeményét, a Tölgyek alatt című remeket is elemezhették a diákok. Holnap majd történelemből írásbeliznek a tanulók, ezután jönnek az idegen nyelvek. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. Egyre több a gyermekeket érintő szexuális visszaélés az interneten egy friss jelentés szerint. Az áldozatok többsége óvodás, általános iskolás. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
28: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, azok nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik, ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni, viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel, úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami megelőzés alapja lehet.
27: Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők, a nyári ruházati termékeket és fehér nemüket ellenőrzik, és nem csak a boltokban. Jó néhány mintát a laboratóriumban is megvizsgálnak, arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve azt, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. László Attila kapja idén az Artisius könnyűzenei alkotói életműdíját. Az év zeneszerzője Rácz Gergő, szövegírója Rózsa Magdi lett. Az év produkciója díjat a Hungária együttesnek ítélték oda, két nagy koncertjéért. A szerzői egyesület 26. alkalommal ismerte el a legjobbak munkáját. A díjátadót jövő hétfőn tartják a Magyar Zeneházában. Újabb nyárias nap vár ránk, bár ma már megnövekszik felettünk a fátyol felhőzet, ami több felé megszűrheti majd a napsütést, csapadék nem várható. A déli délnyugati szél napközben megerősödik, 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a több órás napsütés mellett már lehetnek záporok, zivatarok is. Az élénk szél ellenére bőven 20 fok felett lesznek a maximumok. A hét második felében változóan felhős napos idő várható, több felé eshet is.
6: Retro Rádió közlekedési hírek.
27: Szalagkorlátnak ütközött egy autó a 3-as főúton Felsőzsolcánál, a 190-es kilométernél a Miskolc felé vezető oldalon. Egy sávot lezártak. Két autó ütközött a 834-es főúton Nyárád és Nemesszaluk között, a 10-es kilométernél az utat teljes szélességben zárva tartják. Erősödik egyébként a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as autópályán Bagnál, Mogyoródnál, illetve a fővárosi bevezető szakaszon, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Adta hírül az Útinform.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: A műsor támogatója a Stihl Timber Sports World Trophy.
9: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 7 óra 14 perc van most, jó reggel, szevasztok, drága barátok, itt vagyunk, itt van Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia Gyuri.
2: Jó reggel, szevasztok.
0: Anett, jó reggel.
3: Jó reggel, sziasztok.
0: Üzenik, hogy engem Zöldsiben az erőszakossága idegesít. Addig írogat, amíg nem hallja a nevét. Persze erre azt mondja, hogy nem ő írta. De egyetlen dolog vezérli, hogy a neve elhangozzon, üzeni Kati. Igen, tud ez a benyomás kialakulni, szó se róla. És rengetegen írnak a Mónika Show-val kapcsolatban, ilyen vagy olyan módon voltak érintettek. Nagyon érdekes, aki azt írta, hogy az anyukáját egy hazugsággal csápították be, hogy egy új műsor indul, a régi barátokkal találkozhat, aztán az ex-férjével találta szembe magát, tehát hogy voltak durva dolgok. Mindegy, most mindannyiótokat visszahívunk, és megnézzük, hogy tudunk ebből egy műsort csinálni, így a jubileum kapcsán. Igen. Na, gyerekek, nagyon sokszor lehet ugye azt olvasni, hogyha valamilyen híresség, lehet az akár egy celeb, lehet az akár egy politikusnak a felesége, és mondjuk egy eseményen lefotózzák, és akkor kielemzik azt, hogy mi volt rajta. Tehát, hogy mennyibe került a ruha, mennyibe került a kiegészítő, a táska, a cipő, és akkor összejönnek ilyen horribilis összegek. Tehát ilyen tényleg ilyen 10 milliók. Igen. Simán, lazán.
1: Több tíz millió.
0: Simán,
2: és könnyen meg lehet tenni, mert tényleg a mesterséges intelligenciával pillanatok alatt meg lehet találni képeket, eredetet, honnan jött, mennyibe kerül, hol lehet megrendelni, mindent meg tudsz. Simán.
0: És akkor erről ugye van egy véleményed, és az átlag ember elolvassa, akkor azt mondja, hogy hát ez felháborító, amikor nekem alig fussa erre, nyaralni se tudok elmenni, ebből a pénzből én háromszor, szóval, hogy Afrikában éheznek, ismerjük ezeket az érveket, és ez, már önmagában ez is nehéz dolog, mert egy politikus felesége, aki miért ne öltözhetne fel gazdagon, mondjuk így finoman. Elvileg. De ugye van egy ízlés határ, amit ha túllépsz, ez nagyon nehéz belőni.
1: Én azt akarom mondani, hogy nagyon nehéz belőni, hogy mit vegyenek fel. Tehát se túl drágát, sem túl olcsót.
0: Így van. Hát te például a mezőgazdasági miniszter felesége lennél. Nem tudom ki az, tehát ilyen téren most bátran mondom.
1: Igen, igen.
0: Akkor te hol húznád meg a határt? Tehát az Andrássy útig elmerészkednél?
1: Nem.
0: Nem mennék az Andrássy útra. Se Dior, se Gucci, se Louis Vuitton.
1: Semmiért nem. Nem, mert szerintem nem. Tehát mindenki azt gondolná, hogy én közpénzből élek, hisz ugye a mezőgazdasági miniszter felesége vagyok, igen, aki ugye gyakorlatilag az állami pénzből kap fizetést, ebből kifolyólag biztos, hogy egy ilyen...
0: Tehát erre ügyelnél, hogy ne legyen aránytalan a te férjed vélt vagy valós fizetéséhez képest.
1: Nagyon, nagyon ügyelnék.
0: Jó, nem, jó fej vagy.
1: Mert nyilván az ő munkája múlik ezen. És az én megélhetésem.
0: Na, képzeljétek el, még mielőtt belemennénk itt a sztoriba, emlékeztek arra, hogy mikor volt 2 hete kb., hogy a fehérházi tudósítóknak rendeztek egy vacsorát Washingtonban, a Hiltonban, és ott volt ugye Donald Trump, ott volt az egész amerikai kormány, feleségestül, mindenestül, és aztán befutott ez a merénylő, és akart lövöldözni, de aztán elkapták. Na, ez az esemény, erről beszélünk most. De nem a merényletről, hanem valami teljesen másról, képzeljétek el, ugye ott ülnek a díszasztalnál az amerikai kormány, ott van Donald Trump felesége Melania, ott van J.D. Vance felesége USA, ott van Pete Hegseth, védelmi miniszter, hivatalos amerikai megfogalmazás szerint háborús miniszter, tényleg így van, nem akartam elhinni, na mindegy, és felesége Jennifer. És egy csomó mindenki más. És most azért beszélünk erről, mert az utóbbi, tehát Pete Hegseth, a védelmi miniszter felesége Jennifer, ruháját kiszúrták. Ahogy ez szokott lenni.
1: Igen.
0: És nézzétek meg ezt a ruhát. Tehát ez egy gyönyörű ruha. Ez nevezzük, nem tudom, barackvirág színű, vagy púder színű.
2: Anett nagy ruhaszakértő, ő a púdert írta be nekünk.
0: Akkor púder színű.
2: Én akkor hiszek neki.
0: Van egy enyhen rózsaszín árnyalata, ugye?
1: Igen, igen, igen.
0: Enyhen rózsaszín árnyalata, és szép, mat, nagyon egyenes szabású a ruha, és nincsen semmi sallang rajta, és akkor van egy ilyen vállon, átmegy egy ilyen szaténszerű valami, és az öv helyén is valami szatén kötés van, igen, egy ilyen brossal.
3: Igen, igen, ugyanabból az anyagból, mint a vállán, tehát nagyon ízléses.
2: Ízléses, letisztult, tehát így ránézésre, így egy laikusként azt mondanám, hogy nagyon csinos.
0: Szerintem tök jó ruha. Oh, tehát, hogy mit tudom én, hogyha lennének hajlamaim, felvenném.
3: Igen, na, jól is állom. Ja.
2: Megvan a link, meg tudjuk rendelni, majd mindegy.
1: Ja. Ennyit én is költök.
0: Na, most itt lelövitek a poént. Nem. Lelövitek a poént, hogy smuccigok vagytok.
1: De na, mindegy. Vagyunk.
0: Jó, na itt van ez a ruha, képzeljétek el, és ezt kiszúrták, és hát itt a helyzet az, hogy megkapta a magáét ez a nő, ezért a ruháért. És nem azért, amiért a Diort meg a Gucci-t viselők szokták megkapni a magukét. Képzeljétek el, Jennifer ezt a ruhát mindössze, és most kapaszkodjatok, 12,31 € rendelte a Temuról.
2: Wow.
0: Ezt megtalálták, ez a ruhát a Temun. 12,31 €. A Lacika is megtalálta. Megrendeled? Anettnek.
3: Na, rendeld már meg.
1: Most. Gábornak, Gábornak.
0: De nekem, mert nem kapsz 46-os cipőt.
4: De akkor hányat?
3: Egyet.
2: Lesz egy céges ruhánk, hármat, igen. Mindenki ezt hordja majd. És már jobban is jár a Lacika most, ha megrendeli, mert 12,13 € már levitték, tehát, hogy már még jobb az ár.
0: Igen, mert eddig 12,57 € is volt, és most 12,13. Na mindegy, mi még 12,31-ért láttuk, tehát 12 euróba kerül ez a ruha, amin a világ legnagyobb hatalmának, a védelmi miniszterének a gyönyörű felesége egy nagyon-nagyon exkluzív eseményen megjelent. Na, mit szólsz?
1: Nagyon komoly. Tehát nagyon durva. Tehát, hogy ezt egyáltalán nem gondoltam volna, hogy, mert szerintem ez már, amit az előbb kérdezi a mezőgazdasági miniszter feleségeként, én biztos, hogy azért egy 12 eurós ruhánál többért mennék oda.
0: Persze.
1: Viszont, ha ránézek, és nem mondjátok el, hogy ez egy Temus ruha, akkor én azt gondoltam volna, hogy egy ilyen...
0: Ez egy az egyben Temus ruha. Tehát mi megnéztük a Temu hirdetést, megnéztük a fotót, ami készült ez az eseményen, ez egy az egyben ugyanaz. Tehát ez nem egy ilyen kopi, olyan kopi, ez az. És képzeljétek el, és ez a nő, ezt most osztják. Én azt hiszem, hogy mindenki fel fogja emelni.
2: Miért,
0: hogy
2: miért osztják? Most erre tényleg kíváncsi vagyok. Miért?
0: Hát képzeld el, azért osztják, mert azt mondják, hogy az olcsó kínai cuccok tönkreteszik az amerikai gyártókat, az amerikai kereskedőket, az amerikai gazdaságnak árt. Ez az úgynevezett ultra fast fashion, tehát ugye ismerik a fast fashion-t, gyors divat, ez ultra fast fashion. Ez még a mindennél szörnyűbb, hiszen ezt gyerekmunkások állítják elő Kínában ezeket a ruhákat. És ezért ezt a nőt most osztják. Emellett most túl azon, hogy Donald Trump, aki ugye két asztallal odébült, gyakorlatilag egy gazdasági harcot folytat Kínával. Tehát ez mind-mind belepakolták ebbe a ruhába.
1: Ebbe a 12 euróba.
0: Ebbe a 12 euróba, így van. Szóval az amerikaiak, meg az európaiak, akik tartanak a kínai gazdaság még nagyobb erősödésétől, megfogalmazzák ezt a kritikát, hogy ez a nő ez csak támogatja a kínai gazdaságot azzal, hogy 12 eurós ruhát vesz fel a Temutól.
2: Jó, hát ezek szerint nem lehet jót tenni. Tehát, hogyha prémium cuccban megy, valami luxus márkában, akkor meg az lett volna a bajuk nyilván, hogy ő felsőbbrendűsködik.
0: Én bírom ezt a nőt. Ez a nő, ez egy lázadó. Tehát, hogy ugye?
1: Az, biztos. Egy Temus ruhával nem megyünk egy ilyen állami eseményre.
2: De miért nem?
1: Hát azért nem, mert hogy nyilván vannak ezek a társadalmi rangok, amikről az előbb így beszéltünk.
2: De nem az lenne a cél, hogy legyél szép, legyél elegáns, tiszteld meg az eseményt azzal. Nem az a cél inkább, mint hogy felsőbbrendűsködj és üzenj valamit egy monogrammal?
1: De az a cél, meg nagyon csinos a hölgy, de pontosan tudod, hogy mi a következménye, hogyha ő bárhol megjelenik, azonnal előveszik, hogy ez honnan van.
0: Nagyon nehéz ez belőni.
1: 5000 forintos ruhában nem mehet oda.
0: Igen, nézzük meg, hogy melyik az etikátlanabb, jó? Itt most nagyon sokféle szempontot is nézhetünk. Tehát az a feleség, aki több milliót aggat magára egyetlen egy eseményre, vagy az, aki felvesz egy olcsó darabot, amit ugye kínai gyerekek varnak kevés pénzért, vagy büntetésből. Melyik az etikátlanabb?
1: Na, nagyon nehéz kérdés. Hát ha a gyerekek...
3: Egyik se jobb a másiknál, tehát... Hogy...
0: Köszi, hogy itt vagy, Anett.
2: Nézd, ha én az olcsó darabokat felveszem, amit a gyerekek varnak kevés pénzért, akkor legalább azt a kevés pénzt meg fogják kapni azok a gyerekek. Ha én nem veszem meg, akkor azt a pénzt se fogják megkapni azok a gyerekek. Jól gondolkodom?
1: Így van, de
0: ez egy út valahova, Gyuri.
2: Ugye? Ezzel én támogatom azokat a gyerekeket.
0: A gyerekmunkát, igen. A gyerekmunkát támogatom.
2: Mi lesz nekik, ha még az se lesz? Akkor ezt kérdezem.
0: Azért mondom, hogy ez egy nem egy egyszerű kérdés. Jó, gyerekek, ha vásároltok ruhát, bármilyen dilemma felmerül-e bennetek? Valami morális dilemma? Tehát pontosan ezek a kérdések felmerülnek-e, hogyha túl drágát vásárolsz, Gyurina nem fordul elő, de Évi nálad, igen. Hogy akkor az is egy erkölcsi kérdés? Vagy ha túl olcsót, az is egy erkölcsi kérdés. Bármilyen dilemma van, amikor bemész akár az Andrássy útra, akár a Zarába, akár a H&M-be, akárhova. Vagy a Temura fölmész.
1: Nincsenek morális kérdéseim.
0: Semmi. A lényeg az, hogy arra a célra azt a ruhát ki tudsz fizetni, és megved magadnak.
1: Arra a célra meg szeretném venni azt a ruhát, ez lehet akár egy álom és vágy is, hogy elértem egy ilyet, és megvehetem. Egyébként nekem volt ilyen az életemben, de én nem gondolkodom azon, hogy a Zarában gyerekek varnak.
2: Hány kis fiú szurkált el az ujjait, amíg összevart a blézeredet? Nem, neked se.
0: Nem, mert nem tudják a gyűszűt használni.
2: Igen, hát igen.
1: Igen, de ezen van, aki gondolkodik, és teljesen őszintén, tehát nem, nincs
0: én
1: benne.
0: Gondolkodtam már, igen, én igen.
1: Tehát amikor veszel egy pólót?
0: Hát már nem. De volt, nem, láttam egy nagyon-nagyon jó filmet a németeknél, egészen Bangladesig elkísérték, visszakísérték, nem tudom, a H&M-től, vagy honnan azt a pólót. És egészen odáig mentek, addig a 14 éves kislányig, aki egyébként ilyen bokorkunyhóba lakott, nem tudom, minek mondjam. És akkor visszafejtették azt, hogy ez a gyerek, ez kap valamennyi pénzt. Ebből esetleg lesz neki esélye arra, hogy tovább is, hogy tanuljon, egyáltalán tanuljon. És akkor itt van az a dilemma, hogyha ezt a pólót megkapod, nem tudom, 3 euróért, fizetnél le 6 eurót ugyanezért a pólóért, és akkor tudod, hogy ez a gyerek viszont biztos, hogy iskolába fog menni. Volt egy ilyen egyenlet, és az utca emberét megkérdezték Németországban erről, és mindenki azt mondta, hogy kifizetném azt a plusz 3 eurót. Ugyanis irreálisan olcsó 3 euró egy pólóért,
2: igen.
0: És a 6 euró is olcsó, a de a duplája, a duplája.
2: És a 6 euró is, igen, tehát egy pólóért, amit hordasz, nem tudom, meddig bőven belefér. Tehát ha ezt csak egy címkére ráírnák ezt így, ezt a dilemmát, valószínűleg már akkor sokkal előrébb tartana
0: abszolút.
2: Mindenki.
0: És én, amikor ezt láttam, akkor ez a dilemma az felmerült bennem, hogy én vegyek-e a Zarában pólót, vegyek-e a H&M-be pólót. És aztán vettem. De ott volt bennem az a rossz érzés.
2: Igen, de többet vettél, hogy biztosan legyen tanulmányra pénz.
1: Hogy ne?
2: Akkor vezek hármat.
1: Az összeset megvette.
0: Igen. Nem, szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Nézzük a drága dolgokat. Tehát például a túlárazott ruháknál felmerül-e bármi etikai kérdés?
1: Nem, ott se. Milyen etikai kérdés van a túlárazott ruhákban?
0: Jó, azért fizetsz többet a túlárazott ruhákért, mert a márkája az...
1: A márkáját fizeted meg. Azért, mert hogy nyilván azért szerintem mindenkiben van egy olyan dolog, hogy ki szeretné próbálni. Én bevallom, őszintén én kipróbáltam, vettem, de megdolgoztam érte, tehát nagyon fontos, hogy nekem nincsen semmiféle olyan bármilyen ember, aki helyettem kivizette volna, összeeszkábáltam a kezemmel, elmentem az Andrássy útra, és megvettem életem első drága cipőjét.
2: De ez valamilyen hiánybetöltés,
1: abszolút,
2: nem?
1: Abszolút, és nem szerintem az, hogy megélheted-e azt, amit egyébként mások nem biztos, hogy úgy élnek meg, ahogy te. Én kipróbáltam ezt, kettőször hordtam ezt a cipőt, azóta sem merem felvenni, mert hogy...
0: De mindegy is, de valahogy meg akartad élni a luxus érzését.
1: Meg akartam élni,
0: ugye?
1: De így van, de nagyon fontos, hogy azt azért mindenkinek elárulom, hogy semmivel nem lesz jobb az életed attól, hogy milyen cipőt. Tehát, hogy meg akartam élni, én is ki akartam próbálni legalább egyszer, hogy milyen egy ilyen boltba bemenni. Mert azért
0: én
1: kiszolgálás azért, azt elmondom.
0: Én is teljesen vegyesen. Nekem is volt ilyen, hogy én abszolút prémium márkás cuccokat vettem, nyilván nevezzük túlárazottak, stb. Adott egy érzést. Túl azon, hogy egyébként bizonyos dolgokat, szabásokat, stb. Bizonyos tervezők jobban tudnak, mint mások. Ez egészen igaz volt adáig, amíg a Zara meg nem jelent, és az Armanitól ellopta a tervezőket. Tehát, hogy...
2: az a baj, és nagyon sokszor ez a dilemma, hogy látsz mondjuk egy kabátot, egy pólót, egy inget, egy bármit, ötszörös áron, és akkor miért vennéd meg, amikor látod egyébként, hogy sokkal kevesebb...
0: De ez régen nem volt ugyanaz. Így, ez tényleg a Zarával jött.
2: Aha.
0: Na mindegy is, de akkor is indokolatlanul sok pénzt fizetsz ki egy ilyen drága, és ezzel üzensz is. Tehát azért van az a társaság, mint például az elnökkel együtt vacsorázni, ahol én esküszöm, hogy én, ha nincs, akkor elmegyek egy Armani öltönyért valahova, mert most az az esemény.
1: Ugye, hogy van olyan esemény, ahol muszáj megvenni,
0: ahol muszáj.
1: Nem mehetek úgy oda, mert azzal kezdik, hogy a Risztovnak vagy a Bocskornak nincs pénze.
0: Mint ahogy most mondják, hogy a Temus honvédelmi miniszter feleség.
2: Igen, de ő egy lázadó, tehát hogy ez nem fogalmaz, hogy ez a komplexusaitokról szól, és egyébként meg az eseményt megtiszteled azzal, hogy jól jelensz meg, akkor innentől te felvállod, hogy jó az ízlésed, és ezt így is meg tudod oldani.
0: De ez így van, Gyuri. Te miért nem vettél soha Armani, vagy Versace, vagy Gucci cuccot?
2: Mert egyszerűen semmi értelmét nem láttam volna. Komolyan. Főleg úgy, ahogy te is mondod, hogy jóval alacsonyabb árkategóriában is megvannak azok az érzési darabok. Tehát
0: azért nincsenek. Tehát, hogy mondjam, ez egy relatív dolog. Tehát, ha te fölveszed a zakódat, akkor te azt gondolod, hogy jól vagy öltözve.
2: Aha.
0: Én meg látom a zakódon, hogy nem.
2: Jó. Oké, elfogadom.
0: De most nem bántás nélkül mondom.
1: Hát nincs meg a varrás, nincs meg a tartás az anyagnak.
2: Ízlés és sznopság kérdése, érted?
1: Nem, ez kinézetre intézet kérdése. Azért azt te tud, hogy azért vannak olyan öltönyök és zakók, amiknek a tartása, ahogyan áll rajtad, az pontosan azért van, mert minőségi anyagból készül. Azt nem tudod megvenni 3000-ért.
2: Tudod, hogy nagyon kevesen hadoválnak erről ennyit. Tehát amikor te, tehát te felveszel egy zakót egy eseményre, akkor te megtisztelted azzal azt az eseményt. Lehet, hogy egy divattervező eseményére mennék el, akkor egy ilyen elemzést várnék, de amúgy a hétköznapokban nem, érted?
0: Jó, és a hétköznapokban nem. Hadd kérdezek valamit, vissza a Temura. Ki rendelt már Temurról ruhát? Évi?
1: Én ruhát nem.
0: Mit?
1: Én...
0: Minden... Kutya jutalmi, juti falatot?
1: Nem, nem kutya jutalmi
2: kutyát
1: falatot.
2: Magát.
1: Ha nem, kutyát. Nem, most például fúrófejet rendeltem.
2: Az és, életveszélyes
1: és
2: lesz.
1: És nagyon komoly, tehát kerti kiegészítő.
0: Akkor védőszemüveget is rendelj hozzá.
1: Nem kell. De például Lufit születésnapi ilyen feliratokat, nagyon sok mindent rendelek onnan.
0: Ruhát, bárki. Anett?
3: Én rendeltem, de nem jött be. Kíváncsiságban rendeltem, és rendkívül rossz minősége volt.
0: Te Temurról tényleg?
3: Igen. Olyan ilyen nylon volt, tehát, hogy fel se tudtam venni. Úgyhogy ezt dobtam is. Viszont dekorációt nagyon sokat rendelek én is, amit az Évi is mond. Rengeteg ilyen lufi, meg tavaszi, meg téli, meg karácsonyi dolgokat.
0: Bocsánat, de most, hogy itt láttad itt az amerikai háborús miniszter feleségét, és ugye itt sokszor felmerült már az esküvőt kérdése, tehát, hogy az amerikai védelmi miniszter felesége, aki ott van Donald Trumphoz közel, és Temus ruhában van, ugye megengeded a Csabinak, hogyha véletlenül valamikor az esküvőtökről szó lesz, akkor ő a Temurról rendeli meg a mennyasszonyi ruhádat.
3: Dehogy engedem. Nem,
2: hát
3: nem.
2: Itt van a példaképe.
0: Itt a példaképe,
3: ez egy
0: igen.
3: Egy szerencsés példa, de köszönöm szépen, nem.
0: Hát rendel 3-at, az egyik csak jó.
3: Nem. Az esküvő az jobb esetben egyszer, max. Kétszer van egy embernek az életében, és én aznap szeretnék, amit az Évi is mondott, hogy érződik és látszódik, és úgy viseled azt a ruhát, hogyha minőségi anyagból készül, hogy akkor te magad is már egy királynő leszel. Ha én tudnám, hogy Temus ruhában megyek férhez, nem tudom, nem is érezném jól magam.
2: Én laikus, oké, pasi vagyok, az eleve már egy ilyen hátráltató tényező ebben, de én úgy néztem erre a nőre laikusként, hogy ő azon az eseményen királynő volt.
0: Én, ha nem mondjátok meg, hogy ez egy Temus ruha, egy 12 eurós Temus ruha ezen a nőn, én azt mondanám, hogy csodálatosan van felöltözve. Abszolút.
1: Elvennétek egy olyan nőt, aki Temus ruhában áll az esküvőn?
0: Simán.
2: Én is. Gond nélkül.
0: Simán. Ó, nekem ilyen problémám nincs.
2: Sőt, felszabadító lenne.
0: Mesztelen is lehet.
2: Még olcsóbb, mint a Temus, nagyon igazad
1: van. Hogy egyébként nektek nyilván, mert ti fizetitek, tehát olcsóbb, és innen nézitek.
0: Nem spórolási szempontból.
1: Oké, odaállnál az esküvődre egy Temus öltönybe, vagy zakóba?
0: Ha jól áll, akkor egyébként igen.
1: Tehát simán azt
0: mondom, már nincs bennem ilyen sznobizmus. Nincs, tehát ha tényleg úgy áll, ahogy állnia kell, akkor igen.
1: Jó, akkor a Mercedes, hogyha a Temuna lehetne válság. De miért?
0: Mercedes.
2: Nagyon-nagyon veszélyes vizekre vesztél ezzel a két brenddel egy mondatban.
0: Na, mutasd azt a pofonfát, amit rázol.
1: Tehát, hogyha a Mercedes lehetne kapni a Temun. Oda van írva. De tudod, hogy Temu.
0: De ha mi is Mercedes, vagy igazi Mercedes?
1: Ezt döntsd el te, a Temurról rendeled. Nem akarok semmit.
0: Nem, akkor meg a baromságot beszélsz.
1: Miért?
0: Hát először is az Alibabán lehetett rendelni Range Rovert.
2: De felfújható, nem?
0: És nem felfújható, kisebb egy picit, mint az igazi, tehát körülbelül akkora... És mi van? De működik, hát láttam, jó. YouTube-on megérkezett egy nagy-nagy ládába, meghozták a Range Rovert.
2: És pedálos.
0: Nem pedálos, persze. Motoros, rendes Range Rover.
1: Csak 3 literes a tankja.
0: Nem, csak és az egész akkora mint a te Twingód, kb. És izé, és semmi, van benne motor, minden, tök jól néz ki. Ledes műszerfal.
1: Na.
2: Igen.
1: És mit akart ezen mondani?
0: Csak,
1: hogy akkor
0: csak tudod, hogy nem Range Rover. Hát érted, megveszed nyilván, hogyha éppen kell.
1: Hát oké, de akkor az esküvői ruha is mindegy, akkor a Mercedes pontosan. Is mindegy, nem?
2: De azért
1: akkor...
2: nagyon nem mindegyek ezek a használati tárgyak. Tehát, hogy egy esküvőre felveszel egy estére egy ruhát, amiben nem kockáztatod az életed, mondjuk nem műszaki cikk, azért ez más, mint megrendelni egy hamis
1: jó,
2: autót.
1: Jó, akkor nem kockáztatod az életedet, hanem az esküvőd napján mész és beülsz a Temus Mercedesbe.
0: Engeded a Mercedesben, nem nagyon lehet kapni. Tehát Range Rovert láttam az Alibabán.
1: Jó, csak próbáltam neked áthozni a témát, hogy úgy akarod rákényszeríteni ránkat.
0: Más a dolog, mert ez a ruha csak egy esztétikai dolog, meg nyilván valami kényelmi. Azért a Mercedes, vagy az autóknál azért biztonsági tényezők is szerepet játszanak. Na, mi egymás.
1: Azt
0: nézzük meg,
1: is.
0: Gyerekek, meg tudjuk-e satszolni, hogy egymáson nem kell mindenki végigmenni, kin mennyiért van most ruha jelenleg. Nem tudom, hogy mindenki emlékszik, hogy mennyiért vette.
2: Nagyjából, aha.
1: Igen. Én meg vagyok.
0: A sajátodat?
1: Hát persze, azt tudod.
0: De engem satszolj meg.
1: A tied? 63 ezer.
0: Nem,
1: több. Biztos, hogy nem a Farmer, legalább nem. Egy 30-as. Ugye van egy Adidas cipőd, egy Tommy Zokni, az 10, az 40, az...
2: Miami Vice Polo, ez egy 4 euró. Hát ez nem
0: ez drága. 17 euró.
2: Na jó,
0: a nadrág tényleg ilyen 30 ezer körül, van egy boss szövem.
1: Azt nem láttam, bocsánat. Így most már, hogy kösz, hogy felhúztál mindent. Hát szerintem százas. Egy százas.
0: Ez százas körül van. Hát kb. Valami ilyesmi lehet, igen.
1: Százas a Gyuri? Vagy. Hát
0: szerintem végig sem néz meg.
1: 15
2: ezer. Jaj, az előbb mekkora elemző voltál, most meg kamerolsz össze-vissza.
1: 15 ezer és a 650-es BKV jegy az a zsebedbe, az viszi
2: fel. Ismered, te Mulédi, ismered
1: a pipát? Hát az akciós cipő. Akciós cipőt vettél, egy Z-betűs póló. Életemben nem hallottam róla.
2: Ezt a kocsmai személyeskedést.
1: Jó, de most szerinted a Gyuri mennyi? 50-nél nem több?
0: Biztosan nem.
2: Hát eleve a gatyá. Na minden, nem mondok semmit. Számoljatok.
1: Hát a gatyád...
2: Fogalmatok sincs.
0: De te tudod?
2: Én tudom.
0: Akkor mennyibe vagy? Mennyibe vagy most?
1: Nos, nagyot mond, figyeljetek.
2: 110.
1: Mi került annyiba rajtad?
0: Bizárt.
3: Szerintem a nadrág 60 alatt nincs.
2: Köszönöm, Anett, valakinek van szeme.
0: Évi, te mennyibe vagy? Én nem tudom megsatszolni.
2: Hát ez a könyvelő kardigán, ez egy ilyen ötös.
0: Hát az a kardigán, ez szerintem... Nem, ez a kardigán szerintem... Nem tudom, márkáját nem tudom, de szerintem egy 40-es biztos van.
1: Oké, mehet tovább, szép volt, Gábor.
0: A póló szerintem az egy ilyen...
1: Nem sok.
0: Nem sok, de nem nagyon gagyi, 6000.
1: Jó, oké.
2: Ja. Farmer az, hát abból kiindulva az is lehet egy, nem tudom. Ez egy régi darab, fogalmam sincs.
1: Nem.
2: Szűkszabású, 2015-ös.
1: Nem.
0: Cipő, Muti?
1: Sima, akciós.
0: Á, de azért 40-es azért van.
1: Oké.
0: Okay. Ennyi. 40, a gatyát nem tudom.
1: 15 a nadrág.
0: 15 a nadrág, 40, 100, 115.
1: Oké.
0: Okay. Kb. És mennyi?
1: Így van. Annyi. 100. 105.
0: 105, aha.
1: Ugyanannyi, mint a tied, a Gyuri meg ugye drágább, mint mi.
2: Ez van.
1: Ez a csapat dinamikája.
0: Gyerekek, kérdezzük meg a hallgatóinktól, hogyha most itt van ez a Temu lédi, már bocs, hogy ezt igen. Mondom, hogy nektek mi volt a legjobb fogásotok, amit baromi olcsón sikerült megszerezni, és a mai napig egyébként senki nem tudja, hogy ez valami hihetetlen olcsó volt. Mi ez a darab, honnan rendelted, honnan szerezted, és milyen eseményre, vagy nem tudom, mire mondjam, mire vetted fel, mire szoktad használni. Jó? Mi volt ez a brutál olcsó, vagy a legjobb fogás? 0620 22 22 122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt, elstartolt az EPER szezon, sokat látjuk ma is a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Három alelnököt jelöl az országgyűlésbe a Tisza párt, jelentette be közösségi oldalán a leendő miniszterelnök. Magyar Péter posztja szerint Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt javasolják. A Fidesz Vitályos Eszter volt kormány szóvivőt, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk Mozgalom pedig Dúró Dórát jelölte az alelnöki pozícióra. Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes, a Tisza párt balatonfüredi képviselője. Lesz. Őt az alelnökökkel együtt szombaton, az alakuló ülésen választják majd meg. Ideiglenes tűzszünetet jelentett be Ukrajna, ezt Volodymyr Zelenszkij közöltek közösségi oldalán. Máról holnapra víradóra tartanak fegyvernyugvást, válaszul az oroszok által bejelentett hétvégi győzelemnapi tűzszünetre. Moszkva 8-ára és 9-ére hirdetett tűzszünetet. Elindult az idei szamóca szezon, a fóliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban. Szabadföldön május közepétől érik a gyümölcs, mondta a rádiónknak Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
5: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát, ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület, a tavalyi termés mennyiség de számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
3: Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten, állítja a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Kovács Anikó szerint bőrszárassághoz, irritációhoz, fájdalmas vagy akár viszkető allergiás reakcióhoz is vezethet mindez. Azt tanácsolja, hogy a tinédzserek és szüleik kérjék ki szakemberek véleményét, és ne kövessék a közösségi médiában terjedő házi praktikákat. Újabb nyárias nap vár ránk, bár ma már megnövekszik felettünk a fátyol felhőzet, ami több felé megszűrheti majd a napsütést, csapadék nem várható. A déli délnyugati szél napközben megerősödik, 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a több órás napsütés mellett már lehetnek záporok, zivatarok is. Az élénk szél ellenére bőven 20 fok felett lesznek a maximumok. A hét második felében változóan felhős napos idő várható, több felé eshet is.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
3: Egy műszaki hibás jármű veszteg el az M3-os autópálya Budapest felé vezető oldalán a Bagnál kiépített terelésben. A 40-es kilométernél csak egy sáv járható, már több kilométeres a torlódás. Közben egy autó szalagkorlátnak ütközött a 3-as főúton Felső Zsolcánál. A 190-es kilométernél a Miskolc felé vezető oldalon egy sávot lezártak. Lezárták a félútpályát a 67-es főúton Kaposvár közelében is a 37-es és a 38-as kilométer között, ugyanis két autó és egy kis teherautó ütközött. Két autó karambolozott a 834-es főúton Nyárád és Nemesszalók között. A 10-es kilométernél az utat teljes szélességben zárva tartják. Olvasható az útinform.hu-n.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És pontosan 3:80, úgy néz ki, hogy megvannak a lovak, legalábbis valaki tudja, hogy hol vannak a lovak. Rögtön kapcsolunk valakit, addig meg itt a ruhákról, a nagy-nagy legjobb fogásokról, jó?
2: Nézzük meg.
1: Na, azt mondja, a mai ruhám 60-ból kijön, bőrcipő 25, harisnya 2, bugyi melltartó, kalcedónia 25, újatlan felső 3, kardigán 5.
2: Valaki.
1: Zenével foglalkozom, fellépésre mindig egy-két bizonyos márkát veszek fel, mert az a brand presztízs és a brand képvisel egy életérzést, Robi.
2: Ez is igaz.
1: Igen.
2: Kellene.
1: Jó, akkor sajnos Magyarországon ennyi pénzért még az anyagot sem kapjuk, megüzeni Zsuzsa a varrónő.
2: Na ez meg a másik, ugye? Hogyha meg akarod gyártani egyedileg.
1: Igen. Akkor sziasztok, évek óta a Temuról vásárolok, senki nem mondja meg, hogy onnan van. Igen, elhiszem. Miért kellene egy méregdrága ruha egy olyan elnök jelenlétében, aki képes az öltöny nyakkendő kombójához egy idióta baseball sapkát feltenni?

0: Nekem egy turkálóban vásárolt csokoládé barna, földig érő, karcsúsított nerc bunda 12 000 forintért gyönyörű puszi Szilvi. Igazi nercből. Temun vettem egy szövetkabátot 1500 forintért, térre színházasba járónak, senki sem akarja elni, ismerősöm ugyanilyent vett 30 000 forintért. Temuról egy analóg sportkaróra 1500 forint volt, mindenki egy ilyen 5-60 000-re satszolta. Azért gondoljunk arra is, hogy mi van, hogyha azt a ruhát egy komolyabb butikos rendelte a Temun, és méreg drágán árulta az üzletében. Persze most csak magamból indultam ki, a McLaren-es.
1: Ezt hallottunk már ilyet egyébként.
2: Igen, igen.
0: Az esküvői ruhámat vettem 26 000 forintért egy üzletben, mint krémszínű estélyi ruha. Egyáltalán nem volt olcsó hatása, a több százezes ruhába kellett volna lennem, biztos nem tudok olyan fesztelenül létezni, így nem kellett azon sopánkodni egész nap, hogy koszos lett az alja, vagy leiszom. Egy évvel később eladtam 35 000 forintért, szóval még kerestem is rajta.
3: Szép.
0: Hanem, ez a jövő.
2: Nagyszerű.
0: Na jó van, nézzük meg, elvileg tudnak a lovakról. Ugye reggel, kora reggel Gábor keresett meg bennünket, hogy Nyugat-Magyarország északi határánál ők egy országjáró lovastúrán vannak, és 3 ló az éjszaka kiszabadult az ő körbe kerített kis villanypásztoros karámjukból, és nem tudják, hogy merre vannak, Gönyű felé látták még őket, és a segítségünket kérték, és most Kata elvileg több mindent tud róla. Szia Kata, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
0: Szia Kata!
4: Igen, éppen úton vagyok, Szent János irányába, most ott fotózták le a 3 lovat, együtt vannak a bekötő úton.
0: Egy pillanat, Kata, bekapcsolom hozzád Gábort is, a tulajt. Szia Gábor, itt vagy?
5: Igen, szia! Igen,
0: na, hallottad eddig Katát?
5: Igen, igen, Nagyszent János irányába tartunk. Autóval Nagyszent János irányába tartunk.
4: Jó, Gönyű irányából jöttök, ugye?
5: Igen, igen, Gönyű irányából.
4: Jó. Én Bana Gönyű irányából vagyunk. Fogok menni, ha esetleg erre jönnének, akkor szembe jönnek velem.
5: Jó, jó, tehát most Gönyűtől menjünk Nagyszent János fele, igaz?
4: Így van, ahogy átértek, Gönyűn lesz jobbra egyből egy út, és ott kell lefordulni Nagyszent János, ez a Böny tábla van kiírva.
0: Oké, okay, egyébként Kata, te honnan szereztél információt a lovakról?
4: Reggel hallottam a hírekbe, Gönyői csoportba ki is raktam egy bejegyzést, és a Nagy Szent Jánosi csoportba láttam a képet, hogy most látták őket.
0: Aha. Mm. És Gábor, te honnan értesültél?
5: Én valami lovas csoportból valaki hívott, hogy Nagy Szent Jánoson a lakópark környékén látták őket.
0: Oké, okay. Jó, akkor mindkettőtöket kérlek, amennyiben Kata, te is ráérsz, hogy akkor menjetek a lovak irányába, ha jól értelmeztem, akkor te egyik irányból jössz, Gábor, Kata, te pedig igen. A másik irányból, tehát én valahol van. Valaki előbb-utóbb találkozni fog vele.
5: Kata, mozgásban vannak a lovak, vagy megálltak valahol?
4: A fotót, amit láttam, azon éppen álltak.
0: Az jó hír. És ez aszfalton álltak, vagy hűvön, nem mindegy?
4: Aszfalton.
0: Aszfalton. Oh. Az nem lesz sokáig vonzó nekik.
5: Igen, igen. Jó,
4: hát ha szerencsék van, a falu fele jönnek.
0: Gábor, egyébként, hogyha a lovak meglátnak téged, akkor megnyugszanak, akkor ők örülnek neked?
5: Hát majd kiderül most. lehet, hogy megneszelték, hogy még több mint 2000 kilométer van előtt, ilyen ország kerülő körúta határmentén, és meggondolták magukat, elmenekültek.
0: Jó. Na jó van. Kata, Gábor, köszönjük. Milyen messze vagytok? Bocs, csak az ettől a...
4: Én egy 5 percre.
0: Gábor, te?
5: Mi is körülbelül egy 5 kilométerre vagyunk, úgyhogy van esély, akkor,
0: hogy tárulok. Akkor mi még megpróbálunk elérni benneteket ilyen 8 óra körül, hogy akkor már van eredmény, jó?
5: Jó.
0: Először adáson kívül is, hogyha van eredmény, akkor adásba kapcsolunk.
5: Rendben.
0: Köszi. Kata, neked is köszi. Sziasztok. Sziasztok. Hello, hello. Játszunk egy Hungary Machine-t. Ennyit tudok most itt lazításképp felajánlani. Egy jó kis Hungary Machine a Gyurival.
1: Meg veled, meg Hívivel.
0: Hívjatok most 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: És 8 óra lesz. 5 perc múlva. Na jó, ez is egy ilyen érdekes kis ruhavásárlásos sztori. Éppen múltkor voltam barátok elé viszonylag elit helyen, ahol is kint a dohányzóban két fiatal gyönyörű lány megszólított, hogy nem tudnak elmenni amellett, hogy mennyire gyönyörű vagyok, és hogy milyen tökéletes a rajtam lévő szett. Hát majdnem elájultam, annyira cukik voltak, és olyan jól esett, mire az egyik barátom félhalkan megjegyezte, és ha tudnák, hogy az egészet a Shine-ről van, és volt, és vagy 10 000 forint. És egyébként nem tévedett, a márkás órát leszámítva a csizmám, a fehér nemű, a szoknya és a felsőm is minden egyes darab onnan volt beszerezve. Egyébként a ruháim nagy többsége már onnan származik, és rendszeresen lekérdezik az edzőteremben és az utcán egyaránt, hogy onnan veszem ezeket a szuper darabokat. Jó a műsor, és Évi is. Szép napot nektek, puszi, Tünde.
2: Komoly, komoly.
1: Igen. Na jó van, játszunk akkor most egyet a Norbival. Hello Norbi, szia!
3: Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt, merre vagy? Láttad a lovakat?
3: Nem látom a lovakat, én Budapesten vagyok, itt kevés ló van.
1: Igen. Igen. Jó, oké, csak gondoltam, hát ha valahol a közelében vagy. Norbi, mivel foglalkozol?
3: Hát én értékesítéssel foglalkozom, egy közvetlenet vagyok, egy nagy állami cégnél.
1: Oké, jó, és működik az értékesítés? Olyan nehéz eladni dolgokat. Én ismerek van egy ismerősöm, aki nagyon sokat dolgozott az ingatlan bizniszben, és azt mondta, hogy ő most egyiket egy hölgy, és azt mondta, hogy ő most egy picit hátralépő, nem akar már eladni. Tehát ez volt, nem akarok már eladni. És ez egy ilyen falsúlyos mondat volt. Tehát ebbe bele lehet fáradni, ebbe, hogy állandóan eladni valakinek a valamiét.
4: Mindent.
3: Igen. Van különbség az eladás és az értékesítés között.
1: Igen? Mi?
3: Akkor mindkét félnek előnyös üzletet kötünk, az az értékesítés, amikor értéket képviselünk az ügyfelek felé. Az eladás inget tukmálásnak hangzik egy kicsit.
1: Aha, jó, oké. Ezt nem tudtam, hogy ez a különbség, de akkor oké. Norbi, kezdjük el, mutatjuk neked ezt a dal szöveg részt. Figyelj!
5: Hátlapátolja part felé még párat, ha az univerzum háttal van neked, és ha utad egyszer véget ér. Ne felejtsd el, hogy honnan érkeztél.
3: Hát nem tudom, el is tippeltek, hogy én jogegyetemet is lehet így végezni majdnem.
1: Igen, lehet.
3: Magna cum laude.

0: Na jó, meg vagyunk, Norbi, lesz egy bocsizacsit, benne egy baseball sapka, és egy bökre.
1: Nagyon köszi, köszönöm, örülök.
0: Mi is neked további jó értékesítést, és keresni fog ma a net, ha minden igaz, jó?
1: Rendben, várom, köszönöm.
0: Köszönjük szépen, szia, szia, ja. Hello, hello. Na, jövünk vissza, és ez egy kis nosztalgia történet lesz szerintem, mert az ember nézeget, én legalábbis a YouTube-on szoktam mindenfélét nézni, és akkor hogy az embernek így kínálnak dolgokat. Nyilván a keresési előzmények alapján valahogy azt gondolják, hogy ez nekem jól fog esni. Hát ez nagyon jól esett, képzeljétek el, német videókat küldött arról, hogy a 70-es, 80-as években mennyivel jobb volt gyereknek lenni, mint ma.
2: És ezek úgy melbe tudják vágni az embert, ezek a sztorik, tényleg. Nosztalgia, nosztalgia hátán.
0: Nosztalgia, nosztalgia hátán, és teljesen is animálnak is hozzá a mesterséges intelligenciával kis videókat, meg minden. Tehát az az utcakép, ahogy akkor mi gyerekek bringáztunk, és azt mind megcsinálták, teljesen az a feeling. És közben a narráció mondja, hogy mibe került akkor egy gombóc fagyi, mit ért a zseppénzed, meg minden is. Én teljesen így néztem, újra a gyerekkoromban voltam.
3: Igen, újra visszahozza azt az érzést, hogy milyen jó volt gyereknek lenni.
0: Igen, de a mai gyerekeknek nem ilyen jó. Illetve nem tudom, hogy ők majd mit fognak mondani később, de ők nem érzik azt, amit mi éreztünk akkor, azt a szabadságot.
3: Hát biztos, hogy nem szabadok, szegények.
2: A kérdés, hogy ugyanazt éreztük-e, mert a különböző korokban voltunk gyerekek, lehet, hogy már nálunk sem voltak ugyanazok a szabadságérzetek.
0: Lehet, hogy nem teljesen, de te is, ti is a 90-es évek gyermekei vagytok, nem?
3: Tehát az eleje, igen.
0: Az eleje, oké. Szerintem az se volt még olyan nagyon-nagyon gáz, mint ami ma van, hogy gyakorlatilag teljesen be van szabályozva a gyerek. Féltjük a gyereket teljes joggal és okkal, pedofiloktól, erőszaktevőktől, balesettől. És mondhatnám...
3: És mindentől, tehát szerintem azért tisztázzuk, mindentől, a kudarctól, a félelmektől, mindentől óvjuk most a gyerekeket.
0: Nézd, én már az a szülő voltam, aki például valami nyomkövetőt már vitettett a gyerekkel, hogyha suliba van, és ő busszal megy, esetleg A-ból B-be, akkor én tudjam, hogy ő hol van. Tehát, hogy igen, idáig is régen, amikor gyerekek voltunk, reggel elhagytuk a házat, aztán jöttünk haza este. Vagy esetleg hazajöttünk ebédelni.
3: Igen. Mi már megbeszéltük, hogy hányra kell hazaérni.
0: Na jó, hogy mik a különbségek, és miért volt esetleg jobb a 70-es, 80-as, 90-es években gyereknek lenni, mint ma, ezeket egy pár példán keresztül megbeszéljük mindjárt.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. 6 óra 8-tól Viszlátig.
5: A műsor támogatója a Stihl Timber Sportswear Trophy. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
7: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spar vagy Interspar áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpar appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást.
8: Heti nyerőtermékek, egyes Kártedor jégkrémek, egyes Hellmann's szószok és a Ráma tégla margarin.
7: Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
9: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
10: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
11: Persze! Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrus mix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
12: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
13: Mindennapi intim higiénia. Cicatridina Intim Tisztító Hab. Az érzékeny intim zónát kíméletesen tisztítja, fenntartja a hidratáltságot. A Cicatridina intim tisztítóhab kizárólag patikában kapható kozmetikum.
14: Porckopásom van, ezért gyakran fáj a térdem. Ilyenkor jöhet a Cortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Cortidol gél pont jó a fájdalomra.
15: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Tegnap este a négy bajnok legyőzte a nyolc kihívót, és másfél hónap után végre kapcsolatba léphettek a szeretteikkel. A ma esti végjáték tétje az, hogy melyik csapatnak kell biztosan párbajba küldenie az egyik női játékosát.
17: Exatlon Hungary, ma este a TV2-n.
18: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
19: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
20: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
21: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
22: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
21: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
22: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
23: Ikonikus LEGO készletek, elképesztő árak, hatalmas akció a LEGO Store budapesti üzleteiben és a bravostore.hu webáruházban. Szerezd be most a Stranger Things Krill házat, a Star Trek űrhajót vagy a LEGO Pikachu-t óriási kedvezménnyel, vagy válogass a többi akciós termékek közül. Az akció május 6-áig érvényes. Ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy bravostore.hu.
24: Ego Family napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
25: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kis haszongépjármű készletről már nettó 6 millió 490 ezer forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
26: A reklám után társadalmi célú reklám.
27: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
26: Társadalmi célú reklámot hallottak.
28: Hírek a Retro Rádióban.
29: Majdnem 700 ezeren rendelkeztek online az 1+1%-ról autós hajtott gyalogosok közé Lipcsében. 20 fok felett lesz a csúcs. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Már csak nem 700 ezeren rendelkeztek a neten adójuk 1+1%-áról. A NAV e-SZIA felületén az is látszik, hogy 190 ezeren megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A határidő május 20-a. Tavaly több mint 2 millió 100 ezeren éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez, civil szervezetekhez, vallási közösségekhez vagy a Nemzeti Tehetségprogramhoz. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derült ki a NÉBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta a rádiónak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
0: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
29: Járókelők közé hajtott egy autós tegnap Lipcsében. A támadás késő délután egy bevásárló utcában történt. Az incidensnek két halottja és mintegy 25 sérültje van. A gázolót, egy 33 éves német állampolgárt a rendőrök elfogták. A történteket ámokfutásként kezelik a hatóságok. Új albumot jelentett meg nyáron a Rolling Stones, Idegen nyelvek lesz a címe, és ez lesz a legendás együttes 30. stúdióalbuma. Egyelőre csak a lemezborítóról posztoltak a zenekar tagjai. Mindegyik képen a zenészek arcának részletei láthatók. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte időjárás jelentés. Újabb nyárias nap vár ránk, bár ma már megnövekszik felettünk a fátyol felhőzet, ami több felé megszűrheti majd a napsütést, csapadék nem várható. A déli délnyugati szél napközben megerősödik, 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a több órás napsütés mellett már lehetnek záporok, zivatarok is. Az élénk szél ellenére bőven 20 fok felett lesznek a maximumok. A hét második felében változóan felhős napos idő várható, több felé eshet is.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
29: Az M3-ason Budapest felé a Bagnál kiépített terelésben egy műszaki hibás jármű vesztegel. A 40-es kilométernél csak egy sáv járható, több kilométeres már most a torlódás. Olvasható az utinform.hu-n. Közben a 3-as főúton Felsőzsolcánál egy autó szalagkorlátnak hajtotta, a 190-es kilométernél a Miskolc felé vezető oldalon egy sávot emiatt lezártak. Erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, így az M1-es autópályán Biatorbágynál, az M3-os autópályán Mogyoródnál, illetve a fővárosi bevezető szakaszon is. Nem jobb a helyzet az M6-os autópályán Érdnél, az M7-es autópályán Török-Bálint közelében, az M2-es autóúton Vácnál és Fótnál, valamint a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól sem.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A műsor támogatója a Stihl Timber Sports World Trophy.
4: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 8 óra 14 perc van, jó reggel, szevasztok, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia Gyuri, jó reggel.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt, szia.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, most van 8:45, körülbelül 8:30 körül hívjuk Gábort újra, ugye az elveszett lovak kapcsán. Amit akartam nektek mondani, picit nosztalgiázni fogunk szerintem. Napok óta a YouTube dobálja fel nekem így a német nosztalgia videókat, és ezek mind arról szólnak, hogy mennyivel jobb volt a 70-es vagy meg a 80-as években gyereknek lenni. És én ezt totálisan átéltem. Tehát az egész képsorok, amiket oda gyártottak AI-jal, olyan, mintha igazi mozi lenne, teljesen olyan volt, mint az én gyerekkoromból. És mondták az érveket, meg mindezeken minden végigmegyünk. Ezzel nézzük meg, én ugye 70-es évek, ti mikor voltatok gyerekek?
1: 80-as évek vége, 90-es évek eleje.
2: Hát én 88-ban születtem, tehát nekem a 90-es évek közepe igazán, amire úgy már emlékszem. Aha.
0: Aha, tehát 95-ben, amikor én találkoztam Slash-sel, akkor voltál te gyerek, akkor engedtek ki.
2: Én már vadultam.
0: Anette?
3: A 80-as évek és a 90-es évek eleje.
0: Milyenek emlékeztek a gyerekkorotokra? Boldog, szabadabb, mint a mai? Hogyha látjátok a mai gyerekeket összehasonlítva?
3: Sokkal szabadabb volt szerintem. Nem, tehát, hogy valahogy a szülők, én azt érzem, hogy talán a szülők sem rettegtek annyira, hogy bármi bajunk történhet. Hát simán elengedtek bennünket egész nap.
2: Igen, meg olyan lassabb volt az egész. Igen. Valahogy úgy mindenre volt idő, nem voltak olyan nagy távolságok, és így valahogy mindenki ráért. Én erre emlékszem, valahogy ezt érzem.
0: Én nem tudom, én arra emlékszem, hogy egész nap kint voltunk az utcán, de tényleg, reggel nyilván mentünk suliba, stb. Haza, egy-két bringával mentünk suliba, haza, és akkor onnan ki a srácokkal, senki nem tudta, hol vagyunk. És vagy, hogyha volt otthon ebéd, akkor hazamentünk ebédre, azt lehetett nagyjából tudni. Egyébként a holland szomszéd üvöltött mindig a Otto nevű kisfiának, hogy kaja van, és akkor tudtuk, hogy jó, akkor mi is takarodunk be kajáért. Vagy este, egyszerűen hazamentünk, nem volt nálunk mobiltelefon nyilván, nem kellett hazaszólni, hanem a szülők tudták, hogy egyszer csak úgyis hazajövünk.
1: Nekünk már meg kellett beszélnünk, hogy hányra érünk haza, és akkor le kellett jelentkezni, de lehetett azt mondani, hogy még egy fél órát kint lehetünk-e, de hasonló ugyanezt, tehát kint voltunk, játszottunk, és igazából feltaláltuk magunkat. Tehát azt a szót nem is használtuk soha, hogy unatkozom.
2: Igen, meg volt már lámpa, meg ilyen villogó a bringánkon. Nagyjából ez már ennyivel előrébb értünk, hogy
0: elnézést. Villogó nekem nem volt, nekem dinamós lámpa volt, de hát az nyilván csak este kapcsolta, majd picit lerassította a kereket. Szóval, de imádtam. És akkor neked már volt villogó, de nem volt sisak még rajta, tehát térnek könyökvédő.
2: Egyáltalán nem voltak még ilyesmik akkor, szerintem. 95-ben egy sisakos bringást én még nem...
0: Anett?
3: Nekem abszolút nem. Én teljesen, tehát, hogy sapka, vagy sisak nélkül, minden nélkül, nekem még lámpa se volt a bringámon. Ami neked, hogy ilyen dinamós lámpát. Szerintem
0: de még ilyen nem közlekedtél, vagy?
3: Nem, hát este hazaértem, de úgy éjszaka nem maradtam ki soha.
0: Jó, rendben, nem az, hogy éjszaka kimaradtam, tehát nem az mondja, hogy a 12 éves Gabika kimaradt éjszakázni a bringájával.
2: Kruzolt a dinamós bringájával.
0: Hát volt, amikor besötétedett, és akkor az nem volt baj, hogy világítja az utat. Na mindegy. Szóval, képzeljétek el, nem tudom, hogy például hogy voltatok a sérülésekkel? Tehát, hogy ma azt lehet látni, hogy a gyerekek sisakokkal, könyökvédő, térdvédő, nem tudom, a játszóterek is EU-konformos gumipadlóval, és nem tudom mi.
2: Ha nem volt lehorzsolva térdem egy hétvégén, akkor ott valami nem
0: pofont kaptál.
2: Akkor valami nem stimmelt, akkor az nem volt egy jó hétvége. Tehát ez teljesen természetes volt, hogy a térdünk, könyökünk az állandóan le volt valamitől horzsolva.
0: És akkor ez így mentél haza, le is feküdtél, nem ment anya egy ilyen betadinos puszikat adni,
2: nem,
0: meg ilyesmi.
2: Meg én is tudtam már, hát rutinosan tudtam, hogy meggyógyul.
0: Meggyógyul, így van.
1: Én biciklivel elestem, és egy ilyen bicikli cross pályán, képzeljétek el, és eltitkoltam a sérülést, de úgy, hogy úgy kellett fürdenem, hogy anyukám ne lássa, mert akkor holnap nem enged ki. És gyakorlatilag 3 nap múlva kérdezte, hogy mi ez a... És akkor elmondtam, hogy mi történt, de nem akartam neked, anya, elmondani, mert nem engedsz ki legközelebb biciklizni. Tehát én eltitkoltam a sérüléseket, pont abból kifolyólag, hogy ne vonják meg tőlem a játék lehetőséget.
0: Nekem egyszer volt egy durva sérülés, játszótér, csak azért nem tudom, kinek milyen emléke van a játszóterekről. Oh. Ma ugye látjuk, hogy szivacsok, izék, gumipadló, nem tudom micsoda, és hogyha nem, vagy kiáll egy csavar, vagy ilyesmi, akkor az EU bezáratja. Vagy nem is az EU már,
1: mindenki
0: tehát az EU
1: szabály.
0: De én például, nem tudom, emlékszem, hogy hintáztam, és ilyen páros volt a hinta, rendes ez a deszkából az ülés, vas keret a szék, és lánc. Uh-huh. Ez a hinta, oké? Okay? És leugrottam róla, és vártam egyet, de mellettem hintázott egy csajszi, és az a következő lendülettel, azzal a vas fotellal, amiben ő ült, azzal fejbe.
2: Jú.
0: És akkor mentem az ügyeletre, ahol összekapcsolták a fejbőrömet, mert vérzett.
2: De hogy ez ilyen természetes történet volt, hogy ez így alakult az
0: olyan. Nem volt egy nagy szenzáció. Igen, nem, igen, nem. Igen.
2: Hát nálunk szerintem a 90-es években ugyanazok a játszóterek voltak, ami mennek te is hintáztál. Tehát nagyon, ahogy leírtad, nem változott.
0: Vasszerkezet, igen.
2: Igen. Ott az utca törvénye uralkodott, tehát megtanultad a fizikát, megtanultad a becsapódást, mindent megtanultál, és nem volt, ami védjen.
0: Betonból volt a pingpongasztal, és vasból volt a háló.
1: Igen.
0: És nem volt olyan, hogy a hülye gyerek nem a három kerekűjével neki fog majd menni a homlokával. Semmi, nem. A hülye gyerek vigyázzon.
1: Így van, és ha neki megy, akkor hülye
0: akkor
1: gyerek.
0: Akkor meg hülye gyerek, így van.
2: Egy az osztályból neki megy, az hülye gyerek, a többi megtanulja, hogy ez nem jó, mert látja.
0: Pontosan.
1: Igen.
0: Istenem, de jó volt. Na, de most komolyan. Gyerekek, nézzünk meg egy picit anyagilag ez, hogy nézett ki. 1975. Oké, akkor én gyerek voltam. Oké, Németországban voltam, de azért 76-ban már itthon voltam. És 1975-ben azt nézzük meg, mennyit ért 100 forint. És ennek utána néztük. Tehát amikor én gyerek voltam, akkor az átlagfizetés 2500 forint volt, és nézzük 100 forint. Egy mozi jegy került akkor 5 forintba. Tehát egy 2500 forintos átlagfizetésből tudtál venni 500 darab mozi jegyet.
2: Ez igen.
0: 500 darab mozi jegyet. 100 forintból, ami ugye egy százast azért kaptunk néha nagymamától, meg ilyesmi, 100 forintból tudtál venni 20 darab mozi jegyet.
2: Ugye, akkor te nagyon király voltál egy százassal.
0: Tesó.
2: Hát ez
0: nagyon nagy király voltam egy százassal, így van. Egy gombóc fagyi 1 forint volt. Tehát 100 forintból 100 gombóc fagyit tudtam menni. Ha belegondoltok. Most látom, hogy el vagytok ájulva.
1: Igen.
0: Akkor egy havi fizetésből nyilván 2500 gombóc fagyit tudtam venni, annyit senki nem vett. 100 forintból 100 gombóc fagyit. Várjál, a benzin, meg utána néztük, mennyi volt akkor a benzin, 5 forint volt per liter. 5 forint volt egy liter, tehát gyakorlatilag egy fizetésből tudtál venni 500 liter benzint.
2: Aha. Hát ez majd meglepő. Tehát, hogy azért a mai számokkal nézve szerintem.
0: Vagy az, hogy ez százas, ami egy gyereknél azért tudott lenni olykor, nem azt mondom, hogy sűrűn, a 100 forint sok pénz volt, de 100 forintból tudtam 20 liter benzint venni. Nem vettem.
1: Biciklibe nem tettél.
0: Biciklibe nem tettem. Na jó, nézzük meg 95-ben mennyit ért 100 forint, oké? Okay?
1: Jó.
0: Mennyi volt az átlagkereset 95-ben?
3: Hát ilyen 25 ezer forintot találtunk, hogy kb.
0: 25 ezer forint körül volt. Oké. Okay. Mennyibe került a mozi jegy? Egy gyerekjegy volt 100 forint, egy felnőtt jegy volt 200 forint. Uh-huh. Tehát mondjuk, ha volt 100 forintod, akkor abból hány mozi jegyet tudtál venni?
3: Egyet.
2: Egy darabot.
0: Mennyi volt? Nekem hát az a 100 forint az egy sok pénz volt, de azért reális.
2: Igen, te tudtál venni 20 darab mozi jegyet, ugyanabból mi már csak egyet.
0: Igen. Mennyi volt... Ti akkor mennyit vágott hozzád a nagymuter, amikor Gyurika jó van most már?
2: Én arra emlékszem, hogy amikor ilyen esemény volt, vagy ilyesmi, vagy meglátogattuk, akkor így a kezemben nyomott, tudod, ez a apádéknak, ne szólj, és egy ezerest a kezemben nyomott.
0: Ezres?
2: Igen. De az nagyon nagy dolog volt.
1: Igen, de ugyanezzel a szöveggel, apádéknak ne mondd el. Ez tuti, hogy elhangzott.
3: Uh-huh. Igen.
0: Na most egy gombóc fagyi a ti időtökben 30 forint volt. És ugye 100 forintból tudtál venni 3 gombócot, akkor 500-ból tudtál venni 15 gombócot.
1: Meg is ettem annyit.
0: Meg is etted. Na, mennyibe került a benzin? 95 forint volt egy liter benzin. Aha. Tehát gyakorlatilag 100 forintból, Gyuri, tudtál venni egy liter benzint. Aha. Én 20-at.
2: Sokkal jobb volt neked, tesó. Bár ringával jártunk mind a ketten ebben az időszakunkban, de akkor is.
0: De gyerekek, hát 100 forint 20 liter benzin az én időmben, hogyha volt mondjuk egy Ladád, ami fogyasztott mennyit? 11 liter? 12-t?
2: Hát kb. 10.
0: Mi legyen 10 liter. Hát abból lemegyek Siófokig és vissza.
2: Egy kis zseppénzből.
0: 100 forintból.
2: Aha.
0: A zseppénzemből.
2: Nagyon durva.
0: Hát azért az nagyon durva. Ti meddig juttok?
1: Sem eddig. Ezt ne számoljuk
0: jó,
1: már ki.
0: 500 forint volt a zseppénz, akkor azért kaptál 5 liter benzin, Gyuri.
1: De hova jutottam vele? Mennyi? Az mit jelent?
2: Hát 50 5 liter benzin, mondjuk kilométer. A robogomba az jó volt
1: hát
2: egy darabig.
1: Érd meg vissza.
2: Kezdte éviszközött, cirkáltam 5 liter benzinből egy darabig.
0: 5 liter azért. Benzin, 5 mozi, egy vagy 15 gombóc fagyi. Igen. Na, gyerekek, mikre költöttetek?
1: Cukrászda.
0: Hát akkor is, most is, mindig? Tehát, hogy...
1: Hát most nem mondhatom azt, hogy egyébként nem tudom, mi volt a életemben ruhákra, amikor most se hordom úgy a ruhát. Abszolút cukrászda. Volt egy szarvas nevű cukrászda, és ott volt a legfinomabb a krémes, és ott jött ki leghamarabb a fagyi, úgyhogy ott költöttem el a zseppénzem nagy részét.
2: Mert időre kellett tenned a fagyit, vagy miért volt ez fontos?
0: Hát hogy... ne lássák. Hát hogy a Komjádi Béla, vagy hogy hívják az úgy hívták az uszoda tulajdonost? Ne lássa.
2: Ki jött a Komjádi Béla az uszoda elé gyorsan? Pakold a vaníliát, ne habozzá! Még tetőzd a vaníliát gyorsan!
0: Na, Béla, már meg ne lássa, krémes az arcod.
1: Látszott.
0: Na, Gyuri, te?
2: Hát de én arra emlékszem, nekem az újságos bódé volt egy ilyen magic hely, ott az általános iskola mellett ott volt egy bolt, meg egy parkoló, és ott volt az újságos bódé, és én mindig ott köröztem, körülöttem, mert ugye ki voltak rakva, így kifelé is az újságok porítói, tudod?
0: Az olyan jók voltak a régi újságosok.
2: Nagyon, és akkor az ilyen informatikai újságokat, meg ilyen számítógépes játékos újságokat nézegettem meg, és összehaverkodtam már az újságossal is, és akkor ő kiadta nekem, és akkor el tudtam olvasgatni, úgyhogy ne kelljen megvennem. De azért vettem mindig Bravo magazint például, én arra
0: költöttem. Mit szóltál a zacskós újságokhoz, ami be volt zacskózva?
2: Azokat is szerettem volna tőle elkérni.
0: De ő nem mondta azt, hogy itt van, ott az a zacskó, az fel van nyitva.
2: Nem, azért ennyire volt
0: haver.
2: Nem volt azért ennyire haver, de a Bravo magazint azt meg tudtam tőle venni, úgyhogy én általában arra költöttem. Vagy az iskola büfében vettem iskola tejet, kb. Még ez volt, amire szerettem költeni. Uh-huh. Ilyen epres tejet.
3: Én abszolút, én nem Bravo magazint, én a popcornt vettem, az újságot, kicsit drágább volt, meg amire én nagyon emlékszem, hogy a mozi mellett volt egy ilyen mindenes kis bolt, és lehetett ott körömlakkot venni, többféle színben, akkor különböző kis plüssöket, és képzeljétek el, hogy én minden hónapban vettem valamit ott a zseppénzemből, amit utána dugdostam otthon, mert a körömlakkot akkor még ugye nem lehetett mutogatni.
0: Aha. Tehát... És hogy befestetted és lenyaltad? Befestetted?
3: Nem, hanem az volt.
0: De tényleg mosót is, mert az acetont nem vettél?
3: Az unokatesomnak volt. És
0: de hát ha kifestetted, akkor hogy titkoltad, hogy piros a körmöd?
3: Képzeld el, hogy volt olyan, hogy az unokatesommal ketten voltunk otthon, anya dolgozott, kifestettük a körmünket, és neki a nővérének volt körömlak lemosója, és mire hazaérkezett anya, akkorra le is mostuk. És nekünk ez egy program volt gyerekkorunkban.
1: Hát ez mennyire jobb azért az én cukrászdám, nem?
2: De miket vettél a zseppénzedből?
0: Hát nem tudom, én is vettem édességet, tehát nekem a kedvenc édességem a fruti volt.
2: Aha.
0: És szerintem azt rosszul írtátok ide, az nem egy-két forint volt per darab, hanem az zacskóban volt, és szerintem ilyen 4 forint volt ez zacskó. Aha. Valahogy így volt, és én imádtam a frutit. Minden egyes ilyen kis kocka be volt csomagolva külön papírba, és külön ízű volt, mindig valamilyen gyümölcs ízű volt. Uh-huh. És az nincs is azóta. De most nézzük meg azt, hogy találtunk ugyanis egy cikket, képzeljétek még arról is, hogy mi volt jobb, mi minden volt jobb a 90-es években, és ez egy magyar cikk. És itt nagyon érdekes volt, hogy például volt egy ilyen, hogyha valaki csak tesped és nem csinál semmit a 90-es években, akkor soha nem fogja a trabantját lecserélni kockaladára. Uh-huh. Ti emlékeztek ilyenre, hogy a trabant és a kockaladások között már volt egy osztálybéli különbség?
2: Arra igen. Arra igen, hogy volt, hogy menőbb volt a lada.
3: Igen.
0: Nyilván.
2: Igen. De az gyerekként nem láttam az összefüggést, hogy egy felnőttnek ezért mit kell tennie, uh-huh. hogy a trabantból ladája legyen.
1: Azt de nekem meg pont az jön ki ebből a mondatból, hogy ezt tanították nekünk, hogy dolgozzál, mert akkor lehet majd egy kocka ladád.
0: Tehát akkor már volt ez a motiváltság.
1: Meg
0: ugye az már a rendszerváltás után volt a tiétek, tehát ott már ugye sikerorientált volt, és tőkeorientált volt a...
1: Igen.
0: Nem tudom mi.
1: Igen, tehát engem azért így neveltek, hogyha dolgozol, akkor majd előre tudsz lépni.
0: Jó, akkor nem számított a 90-es években, hogy néztünk ki a fényképeken.
3: Sajnos.
2: Hát ezt szerintem nagyjából az általános iskolai tablóm azt meg is mutatja, tehát hogy ez ott
0: az egy klik volt, és az vagy, ami vagy.
1: Egy örök életre.
0: Pontosan. A gyerekek, az előbb megkérdeztük, a Gyurinak van 3000 képe a telefonjában. Az Évinek van 51000 képe a telefonjában. Régen elmentünk nyaralni, voltatok nyaralni, Évi?
1: Igen, voltunk.
0: Volt valakinél fényképezőgép?
1: Valakinél volt, mert vannak rólam kompromitáló gyerekkori képek, igen.
0: Igen. És ezek milyen képek? Milyen pózban vagy helyzetben voltál?
1: Ugye bugyiba voltam, tehát ez volt a fürdőbugyim, nem vettek anyukámék rendeset, és hát minden olyan.
0: Hát Évike homokozik, Évike a Dunaparton, vagy a strandon. Vagy
1: mi büdös tóra jártunk, az volt a helyi neve. Sátoroztunk.
2: Csalogató.
1: Ugye? És akkor, de az biztos, hogy autó le volt fényképezve, ahogyan ott játszunk előtte. Tehát az, is...
0: az autó, igen. Vagy többnyire családi fotók. A lényeg az, hogy elindultál nyaralni, és vagy egy 24-es film volt a fényképezőgépedben, vagy egy 36-os.
1: Igen.
0: Annyi volt a nyaralás, 36 fotó, max.
2: És ezt be kellett osztani, és nem tudtad, hogy a következő nap mi történik, nem lehetett elfotózni első nap az összeset.
0: Igen, de nem fotóztál, mint egy idióta össze-vissza, ide, de általában családi fotók készültek, tehát te beálltál anya mellé, anya fogta a kezedet, melléd a hugod, és apa fogta a fényképezőgépet, és lefotózott. Apa általában nem volt rajta a fotókkal.
2: Az összes fotónkat így leírtad most, ami van.
1: Ez így van.
0: És ott nem volt, hogy bocsánat, hunyorogtam, vagy jaj, bocsánat, nem néztem a kamerába, vagy nincs ilyen, egy fotó és kész.
2: Nem lehetett hibázni, mert az előhivatás az költség volt. Ott nem lehetett behibázni.
0: Abszolút. És a jóval később derült ki, hogy jó lett a fotó, vagy sem. Na, másképp rajongtunk a 90-es években, mint ma. Ez egy érdekes kérdés.
2: Szerintem igen.
1: Igen. Tehát szerintem tudtunk rajongani.
2: És a 90-es években, nem tudom ti, hogy voltatok vele, gyerekként nekem azok, akikért rajongtok, a Bravo magazinban, akiket láttam posztani, azok annyira elérhetetlenek voltak, mint a földön kívüliek.
0: Tehát, aha, ennyire, igen.
2: Nem volt ez a testközelség, hogy ez a bármikor összefuthatok vele, vagy elmehetek, és ott találkozom
0: azért
2: vele.
0: Azért, mert külföldi volt, vagy azért, mert a Bravo-ban volt?
2: Azért, mert a Bravo-ban volt. Tehát a magyarokkal sem volt ez nagyon meg.
0: Tehát Rácz Gergőgel is így voltál, hogy nem tudtad, hogy el tudod-e érni?
2: Teljesen. Bizonytalan voltam évekig, hogy Rácz Gergőt valaha elérem-e. De ez a munka meghozta ezt az áttörést.
0: Értem.
2: Te nem így voltál?
0: Nem. Nem. Határozottan nem.
2: Mi volt a Rácz Gergővel?
1: Neked a Bravo-ban nem volt semmi olyan, ami érdekelt?
0: Hát én a német Bravo-t olvastam, és ott érdekeltek zenekarok. Tehát a Kiss meg a Sweet, ez a kettő érdekelt akkor. Tehát, hogy,
1: na de azóta is megmaradt. Mi? Honnan hozod ezeket?
0: Hát egy nyilván az alapja mindennek, persze. Szóval én nagyon bírtam rá, és ugyanez az elérhetetlenség, aha, ez a misztikum meg minden, és tényleg csak egy héten egyszer a Bravo-ból tudtál meg valami újat, elképesztő volt.
2: Milyen poszterek voltak a falatokon?
0: Ez.
2: Meg Sweet.
0: Igen.
2: Semmi csaj, semmi.
0: Hát most attól függ, mikorról beszélsz. Tehát amikor 7-8 éves voltam, nem voltak csajok.
2: Jó, oké.
0: Sajnálom, csak fiúk.
1: De hogy megváltozott?
0: 12 éves koromban is csak fiúk.
2: 16?
0: Hát de akkor már volt. Akkor már volt a csak. De én nem raktam ki csajokat, tehát nekem újságok voltak, finom, eldugott újságok voltak, ahol nőket néztem tini koromban, de nem raktam ki a falra.
2: Jó, hát itt vannak átmenetek, például a Spice Girls nekem ki volt téve a falra, érted, de ez nem kellett dugdosni, tehát nem kell egyből arra gondolni, hogy Orlovskit pakolsz ki a faladra.
0: De én nem tudtam a Spice Girls-re különösebben nagyot művelni a paplan alatt.
2: Nem mindenre kell művelni.
0: Kiszúrsz magadnak egyet, és a másik négy néz. Nem jó a Spice Girls.
2: Nem mindenre kell művelni, ami a falon van, ez egy alapvetés.
0: Na várjál, van még egy nagyon fontos. És ezt mindenki érteni fogja, figyeljetek, 90-es évekről beszélünk. Nem volt mindenkinek mindenről mindig véleménye, és szint a szinttel vitatkozott.
1: Ez hiányzik.
0: Hú, gyerekek. Ez most eltalált ez a... Nem volt mindenkinek mindig mindenről véleménye, és a szint a szinttel vitatkozott.
2: És mennyivel kiegyensúlyozottabb és nyugodtabb élet volt szerintem. Idegileg az emberek mennyivel kiméltebbek voltak.
1: Én nagyon szeretném, ha ez a világ
0: visszaállna. Igen, tehát, hogy...
1: És ebben nem csak a legfontosabb szint, a szinttel vitatkozott. Tehát, hogy azért egyrészt ki kevés ember találkozott egymással a baráti társaságban, azokkal jöttél.
0: Hát nem is érintkeztél.
1: Hát ezért nem... értesültél olyanról, vagy nem ért olyan, amiről azt sem tudod, hogy ki honnan jött, és mikor, mit mond, érted? Tehát, hogy...
0: És ennek megfelelően nem is volt véleményed, nem volt felületes véleményed, nem kezdtél el vitatkozni olyan dolgokról, amihez vagy nem értesz, vagy nem a te dolgod.
1: Ez, igen.
2: De ugyanakkor nem volt az, hogy az, aki viszont ki szeretett volna törni, vagy ki tudott volna törni egy silányabb szellemi közegből, az nem tudott, mert egyszerűen nem volt meg neki a kapu erre, és csak a saját közegében a silánysággal találkozott.
0: És így volt jó.
2: De hát ez így volt jól. Ezzel el volt zárva, tehát lehet, hogy lehetett volna bele több.
0: Hát van, lehetett volna több, hogyha előbb észbe kap. De nem, a felnőtt korában adja fel, nincs több. Tehát nem, ez így volt, Gyuri, hidd el, hogy jó volt, béke volt, nyugi volt.
2: Aztán emlékszem, igen. Igen.
0: Tehát de eszedbe jutott volna valaha, mit tudom én, megkérdőjelezni az orvosodat, a rendőrt, a tanárt?
2: Nem, soha. Tehát eszembe se jutott, amikor elvittek az orvoshoz, hogy valami fáj, hogy én majd kioktatom az orvost, hogy szerintem mi lehet az oka.
0: Na, és ma egy bárki, érted, valahonnan egyszer csak, mit tudom én, egy posztban kiosztja az orvost.
2: Simán.
1: Nem, hát úgy megy oda, hogy ő már diagnosztizálta magát.
0: Az még egy dolog, ha diagnosztizálja magát, de amikor kritizálja, hogy kellett volna csinálnia. Érted? Tehát ugye ez a baj szint a szinttel. Úristen! Ugye ez nincs meg. Gyerekek, példaképek, nehezebb volt régen, ezt mondják, ez az utolsó, jó? Nehezebb volt példaképé válni. És ez megint egy picit így utal a mai korra, hogy gyakorlatilag ma bármilyen influencer elvileg példaképé tud lenni, főleg a tinik számára.
2: Ez lehet, hogy nem tudom valami, hogy az van benne, hogy régen kellett kimagasló teljesítmény hozzá, ha meg elég, ha valamivel magadra tudod vonni a figyelmet.
0: Teljesítmény kellett hozzá. Igen. Ahhoz, hogy példaképé válj. Ma... Egy sportoló tudott példaképé válni. Neked Igen. van példaképű űrhajósod?
2: Farkas Bertalan.
0: Köszönöm. Nekem is a Bertalan.
2: Na, végre egy közös pont.
0: De ott van teljesítmény, érted, amit mondom.
1: De ismertek mást.
2: Kapu Tibort is ismerjük.
1: De az akkor nem volt.
2: Ez igaz.
0: Igen, de most ma. Tehát most akár majd sportoló, influencer kontra teljesítmény. Tehát régen tényleg inkább szerintem a Kovács Kati jobban megérdemelni, hogy a példaképed legyen, mint Köllő Babett.
2: Ebben sem tudunk vitatkozni.
0: Na. Szóval, hogy ez, ma mi van?
1: Ma semmi. Semmi.
0: Évi, ne legyél már annyira lemondó.
1: Hát nem, hát most érted, bárki lehet példakép a gyerekek számára, minél több követő, minél több like, minél több értéktelen dolgok.
0: Egy sima életben, vagy csak hírességekről beszélünk, lehet példaképed ma?
2: Szerintem lehet.
1: Hát szerintem a sportolókon és a komoly zenészeken kívül, akik önmaguk erejéből érik el az eredményt, azok lehetnek. Én számomra mindenki más az.
0: Tehát a civil életből van példaképed akár.
1: Nekem nagyon sok olyan civil ember a példaképem, akik saját önerőből felépítettek, és úgy lettek cégvezetők, hogy saját maguk által. Én például Steve Jobsot is óriási példaképnek tartom, aki kitalálta azt, amiből ma több milliárd ember használja.
0: Jó, zárjuk le ezt a témát annál is inkább, mert úgy tudjuk, hogy pozitív fejleménye van a lókeresésnek, a ma reggelinek.
2: Így van, hamarosan beszélünk Gáborral, és a legfrissebb infókat megosztja velünk.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Hírek a Retro Rádióban.
6: Átvették megbízó levelüket a listás képviselők, a nyári ruhákat ellenőrzik a fogyasztóvédők. Változékonyabb időnk lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Átvették megbízó levelüket a választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Nagy Attila a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta. A voksolás lebonyolításában több mint 100 000 vettek részt. Minden a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Egyre több a gyermekeket érintő szexuális visszaélés az interneten egy friss jelentés szerint. Az áldozatok többsége óvodás, általános iskolás. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
7: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, azok nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni, viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel, úgyhogy még a bizalom és a kommunikáció az, ami megelőzés alapja lehet.
6: Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők, a nyári ruházati termékeket és fehér neműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban. Jó néhány mintát a laboratóriumban is megvizsgálnak, arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve azt, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten, állítja a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Kovács Anikó szerint bőrszárassághoz, irritációhoz, fájdalmas vagy akár viszkető allergiás reakcióhoz is vezethet mindez. Azt tanácsolja, hogy a tinédzserek és szüleik kérjék ki szakemberek véleményét, és ne kövessék a közösségi médiában terjedő házi praktikákat. Újabb nyárias nap vár ránk, bár ma már megnövekszik felettünk a fátyol felhőzet, ami több felé megszűrheti majd a napsütést, csapadék nem várható. A déli délnyugati szél napközben megerősödik, 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a több órás napsütés mellett már lehetnek záporok, zivatarok is. Az élénk szél ellenére bőven 20 fok felett lesznek a maximumok. A hét második felében változóan felhős napos idő várható, több felé eshet is.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
6: Erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbútvonalakon, így az M1-es autópályán Biatorbágynál, az M3-as autópályán Mogyoródnál, illetve a fővárosi bevezető szakaszon. Az M6-os autópályán Ért környékén, az M7-es autópályán Törökbálint közelében, valamint az M2-es autóúton Vácnál és Fótnál. Nem jobb a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán sem. Szintén sokan haladnak az M0-as autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya csomópontja és az M4-es autóúti csomópont között, valamint Maglód és Pécel között mindkét irányban. Olvasható az úti inform oldalán.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3-9 lesz 2 perc múlva. Nagyon jókat írtatok, és ezeket mindjárt be is olvasom a régi gyerekkori emlékekről. De ugye kora reggel megkeresett bennünket Gábor, akik egy határ körüli, a Magyarország határ körüli lovas túrát szerveznek barátaival, 3 lóval, 4 lovassal, kísérőautóval, stb. És ugye éjszakáznak különböző helyeken, és akkor körbekerítik a lovakat, és ma éjjel megszöktek a lovak, megszökött a 3 ló, és a segítségünket kérte Gábor, hogy ott Nyugat-Magyarország határvidéke környékén a hallgatók segítségével esetleg meg tudják találni, és most úgy hallom, hogy jó hír van, Gábor, szia!
2: Igen, igen, sziasztok, igen, nagyon jó hír van, itt fogom a lovacskámat, itt legel a fűbe, várjuk a lakóautót, tehát sikerült becserkészni őket, megvannak a lovak, úgyhogy minden nagyobb baj nélkül megúsztuk, megúszták a kalandot. Sajnos az egyiket, a szürkét, azt érte azért valami, mert egy kicsit sántít a jobb első lábára, de ahhoz képest, hogy mekkora kaland volt, ahhoz képest ez teljesen
1: elfogadható így. Mesélj, hogy bukkantatok a nyomára, hogy az előbb beszéltünk veled, és akkor Katával, Kata is látta, te is láttad valami csoportban.
2: Igen, igen.
1: Tehát a végső helyszínt hogy találtátok meg?
2: Hála a ti segítségeteknek, itt aktiválódott a környék, és hívtak telefonon gyakorlatilag, hogy hol van, Nagy Szent János határába látták utoljára, jöttünk ide egyből. Egyébként erre indultunk mink is, mert a tegnapi szálláshelyünket próbáltuk megközelíteni, mert azt gondoltuk, hogy oda azt célozzák meg a lovak, és így is volt. Addig, amíg nem kaptunk konkrét információt róluk, akkor addig, mint az indiánok, követtük a nyomokat. De szó szerint a patanyomok után próbáltunk menni, de azon az útvonalon mentek, erre tegnap jöttünk, tehát visszafele az a nyomvonalon, és akkor itt traktorosok, kamionosok itt a Nagy Szent János határába, itt egy ilyen beton vízvezető árok volt, ami nem tudtak átmenni, és akkor ott megálltak, és ott legeléztek, és szóltak, és ide navigáltak bennünket, és itt hát volt nálunk kötőfék, természetesen is megfogtuk őket, és most várjuk a lakóautót, hogy ide ér a nyergekkel, meg mindenféle tudtunk, mert 22 kilométert jöttek el.
1: 22 szép. És mit szóltak, amikor megláttak? Te, tudom, hogy ez hülye kérdés, de mit szóltak a lovak, de volt valami reakció?
2: Hát megismertek bennünket, semmi, hát meg a saját lovaink, tehát meg tudjuk őket fogni, meg mit, nem volt akkor már kaland, tehát az már, ez a kérdés az nem volt, hogy most ha megvannak, akkor meg tudjuk őket fogni. Idegennek nem biztos, hogy megállnának, mondjuk. Aha. De hát természetesen nekünk megálltak, és így nem volt semmi.
1: És most, hogy mondod, Gábor, hogy megsérült az egyik ló, ezzel a túrával mi lesz? Ezt folytatjátok, vagy egy ló mínusz?
2: Mindenképpen ez a ló az Ápi barátom, aki kitalálta ezt a túrát, és neki több lova van, és most a lakóautón azon van vonóhorog, most próbálunk itt kölcsönkérni egy lószállítót, és visszamegy kis tartsára, és kicseréli a lovát, neki több lova van, és nem erőlteti le. Kicsit biceg. Nem látszik rajta sérülés, de egy kicsit fájlalja.
1: Nem látok, nem szabad erőltetni. Gábor, kívánunk nektek akkor jó túrát, mikorra teljesítitek az egészet?
2: Hú, hát az országkerülés az csak valamikor június 15-én vagy hogy lesz vége, tehát több szakaszból áll. Én most 12 napot megyek a csapattal, aztán én is kiszállok egy hétre, a kemény meg a többiek azok mennek tovább. Hát jön júni 10-e, 15-ére tervezzük, hogy körbeérünk. Ami fix dátumot tudok mondani, az illetve május 22 és 28 között, akkor leszünk fent ott az északi határvidéken, ott a szlovák-magyar határ sávot lovagoljuk be. Esetleg, hogyha felhívtok, szívesen tájékoztatunk benneteket.
1: Jó, hát ma lehet, hogy rátok csörgünk még.

0: Szia.
1: Na.
2: Sikertörténet.
1: Igen, tök jó. Hát akkor térjük vissza a nosztalgiára. Nagy Ikáméknál a 80-as években Mezőcsáton még 20 és 50 fillér volt a fagyi, mikor Miskolcon már másfél forint, két forint. Egy gombóc. Zenei Jóci a bordiler. Sziasztok, imádom a mai témát. Én a zseppénzemből minden hónapban megvettem az aktuális hahota és kockás kiadványokat. Imádlak benneteket, Gyuszika. Üvegeket vittem vissza, és abból vettem meg a piffet. Fóliázva a kütyű melléklettel, Magic.
3: Az komolyan hangzik.
1: Tényleg a piff.
2: Az mi?
1: Ez egy ilyen képregényes, vicces kis gyerekeknek szóló magazin, de szerintem az ilyen francia...
4: Piff és Herkules,
1: egy francia licensz volt,
3: igen,
1: ugye?
3: Igen, igen, ez egy képregény volt. Az.
1: Igen, piff. Szia, bocsi, nem számított, hogy néztünk ki, hanem tudtuk, hogy jól nézzünk ki. Szép napot nektek, Reni, nagy tartsáról.
2: Igen, ez egyébként szerintem sokkal nagyobb, vagy sokkal több önbizalma volt az embereknek.
1: Az is igaz. Bocsi, akik 1980 előtt születtek, valódi hősök. Életben maradtak, ágyról az ólommal teli festéket rágtuk, biciklizéskor nem volt fej- és könyökvédőnk, gyógyszeres dobozok könnyen nyithatók voltak, nem volt gyerekülés az autóban, sőt még biztonsági öv sem. Egész nap kint voltunk szüleink, azt se tudták, hogy hol vagyunk, és csak reménykedtek, hogy jól megvagyunk a parlagfűről, azt hittük, hogy sárkányfű valami leszármazottja. Verekedtünk botokkal, és nem szúrtuk ki egymás szemét, nem tudtuk, hogy mi az a koleszterin, és ezerrel nyomtuk a zsíros deszkát, és futás közben a szánkból lógott ki a májas és a véres hurka. Valamikor egyszerre tanár nyakon vágott, az is rendben volt, és otthon el sem mertük mondani. Gyerekként tudtuk, mi a kötelesség, a bűntudat, jó érzés, felelősség, és tudtuk, hogy mit jelentenek ezek a szavak. Hősei vagyunk egy letűnt kornak, akiken a mai fiatalok csak mosolyognak, üzeni Zsoca.
2: Jaj, de jól megfogalmazta.
1: Nagyon szépen megfogalmazta, szerintem már ezeket a érveket én már olvastam máshol is. Kár, hogy nem rakott oda pontot meg veszőt, mert így nem tudtam, hogy hogyan hangsúlyozzam.
2: De értettük.
1: Értettük, jó. Azt tegyük hozzá, hogy az utcák majd mindegyik végén ott voltak a közkutak. Mi is sokat tekertünk, elestünk, tudtuk, még pár méter is lesz egy közkút, az a nyomós, amit viszont egy bizonyos kormány leszereltetett, ha a köz ne pazarolja a vizet. Régen csak lemostuk a sebet, és tekertünk tovább. Üdv, egy nosztalgiázó hallgató. Milyen érdekes, nem, hogy ez nem olyan nagy baromság, amiket itt most az emberek elmondunk. Hogy lehet, hogy már tényleg minden túl van szabályozva, nem?
3: Hát nagyobb volt a szabadság, meg nagyobb volt a felelősségi érzet a gyerekeknek is. Hogy tudták, hogy nekik bizonyos helyzetekben vigyázni kell magukra, mert nem fog más. Én is tudtam.
2: Meg mértékkel élt mindenki. Tehát szerintem most inkább a mértéktelen élésnek van az óriási problémája, ugye? Tehát, hogy most, ha kitennénk egy ilyen közkutat, hát mindenki onnan hordaná a vizet. Ott meg arra hallott, igen, és onnan mosnád a kocsidat, miközben az arra volt, hogyha mondjuk megszomjazol, vagy mondjuk ilyen baleset.
1: Hát meg sokan egyiket vödörben abban vitték haza a vizet. Tehát, ahol nem volt
2: víz. Na jó, de víz. Itt most azok is vinnék, akiknek van vízük.
1: Igen. Na jó, mutatunk egy hangot a hangcsapdához, figyeljetek, itt van.
5: Nem lehet, nem is kell megtegy fenékem. Két lovat. Én szereti magát itt próbálni. Vagyok, akár megülni. Néznő vagy a szív.
2: Egy szót felismertem.
1: Mit?
2: Lovak.
1: Oké, okay. Hívjatok most 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz 5 perc. Ma Gyuri?
3: No.
2: Hát itt valaki azt üzeni, hogy én még ettem a Gyuri nagyapád 50 filléres fagyjából.
3: Azt a mindenit.
2: Neked a nagyapád árult fagyit?
3: Árult, kocsmájuk volt, igen, Szekszárd mellett egy kis településen.
2: Hogy a gyerekek is bejöjjenek azért?
3: Igen, és volt fagyi, persze, persze. Hát az ott közösségi hely volt olyankor, tudod, és hát nyáron a fagyi az nagyon pörgött, hát biznisz. De hogy valaki ír ilyet, hát ez meg vagyok hatva.
2: Ismerted nagyapádat?
3: Hogyne, persze. Persze az ő elmondásaiból, nem, már rég nem. De az ő elmondásaiból is tudom, hogy nagyon népszerű volt a fagyi egyébként.
2: Valaki írja, hogy soha nem hagytuk a barátunk bajban. Ez is érdekes.
4: Igen.
2: 75-ös vagyok, sárvédő, láncvédő és lámpa nélküli kempingbiciklivel róttam az utcákat télen-nyáron. Egykerekeztem a főúton az autók között, csoda, hogy túléltük. Csórók voltunk, de jól éltünk. Jó reggelt a faldoktól. És sziasztok, én egy vidéki kisgyerek voltam. Jöttünk el mamámtól forró aszfalt mezitláb sétálás. Kb. 6-7 éves voltam, a tűzön sem égtem meg. Mondja anya, hogy köszönjek egy bácsinak, aki megállt beszélgetni anyuval. Mondom, oké, szevasz Elemér. Na erre Elemér, az anyád mindenit elkaplak, agyonütlek. Megindult felém a 28-as biciklivel, ami számomra akkor kb. 72-esnek tűnt, és olyan gyorsan hazasprinteltem, hogy wow, imádtam gyerek lenni, Gyurival azonos évek.
3: Így volt. Bizony.
2: Ennyit a gyerekkorról, de milyen jók ezek, nem?
4: Nagyon. Igen, nagyon tényleg jó volt.
2: Ja. Na jó, Kinga van velünk. Hello Kinga, jó reggelt, szia.
5: Jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok.
2: Szia Kinga. Neked milyen volt a gyerekkorod? Szintén laza, mint a miénk?
5: Hát én 68-ban születtem, úgyhogy nagyjából a jó kis gyerekkor volt, tehát jó élveztük egymást, este későn jártunk haza a nagyanyámnál, falun töltöttem a nyarakat, azt mondta, csorda előtt fél órával érjek haza.
2: Ami előtt?
5: Értem, minden rendben volt. A tehén csorda.
2: A csorda előtt fél órával? Aha.
5: Igen.
2: De a tehén az mindig ugyanúgy ment haza?
5: Hát az egyre, 8-ra értek haza, én nekem 7:30-ig haza kellett érni, ugye órát nem volt.
2: Aha.
5: És volt olyan, hogy láttam elindulni a csordát, és futottam.
2: Tök jó.
4: De jó.
2: Na jó, Kingám, kezdjük el, mutatom a hangot, oké? Itt van, tessék.
6: Próbálni, szerintem nem lehet, nem is kell megtegy fenék. Én két lovat, én szereti magát itt próbálni. Vagyok, akár megülni, néznő, vagy arszi.
2: Egy fenék, két ló, mindent hallottam én is most már. Mesélj, Kinga, ki lehet ő? Hát,
5: nagyjából tudom, de azért rákérdeznék, egy valami Amerikában játszott mind a három részben. És volt zsűri tag is, egy csillag születik talán.
2: Hű, erre nem is emlékszem, de lehet, hogy volt egyébként.
4: Ez sem
5: hát
4: tudom.
5: Hát ideig oroszlán szólni.
2: Igen.
6: Én magyar színésznő vagyok, aki szereti magát itt-ott kipróbálni, de nem lehet két lovat egy fenékkel megülni.
2: Ez volt alul meg a fenét. Igen, oké, okay. Jó, Kinga, az egyik nyereményed.
7: Gratulálunk! A nyereményed egy páros belépőjegy a Szegedi Szabadtéri Játékok musical bemutatójára. A Vikidre.
2: És egy bocsizacsi benne, egy vészbolsapka, meg egy bögre, jó?
5: Nagyon jó, köszönöm szépen a kedvességeteket.
2: Mi is a tiédet, köszönjük, és Anett keres köszönöm majd.
5: Rendben, köszönöm.
2: Köszi, szia. Na. Lámpaoltása kellett haza, a 90-es éve vadburunk volt, 1600 forint volt a fizum, minden hónapban kétszer Balaton este hazafelé étterem.
4: Hát mert az étterembe járás is nagy szó volt régen. Tehát nem úgy jártunk, mint most. Bizony. Meg nem úgy rendeltünk, nem is volt rendelés.
2: Uh-huh. Most nézem, hogy 90-es évek, és hogy azt írtátok bele, hogy 25 ezer forint volt az átlag fizetés, hogy az nem irreális. Valaki azt mondja, hogy neki 1600 volt a fizuja, ami ez meg nagyon kevésnek tűnik a 90-es években. Na mindegy. Mindegy is. Gyuri, kérdezik, hol volt a fagyizó?
3: Ez Bátán volt. De mondom, a bátai kocsma, ez a Szekszárd mellett bátaszék, és akkor mellette van Báta település, és akkor ott volt a kocsma, és akkor ott nyomták a fagyit.
2: És mi lett vele? Lehet, hogy a tiéd a kocsma, nem? Nem örökölted?
3: Ennek jó utána nézek.
2: Lehet, hogy ott valaki üzemelteti, senki nem szólt, hogy Gyurikám, ez a tiéd.
3: Ne kéne toppannom, mert van ott egy kis biznisz.
2: Ővé volt a kocsma amúgy?
3: Szerintem bérelték, de nem vagyok benne biztos. Ezt már nem tudom. De nagyon sok helyük csinálták.
2: És ettél ott fagyit?
3: Lehet gyerekként, de nem emlékszem erre így már konkrétan. Tehát akkor még nagyon pici voltam.
2: Na jó. Köszi Gyuri, jövünk vissza Horthy Gáborral, és aggódik a Gáborunk Neymarért már aggódtunk eleget, Bappéért. Hogy ugyanarra az útra tér, mint Neymar. Ez a kicsit laza, egy kicsit izé.
4: Kíváncsi leszek, mert azért az Mbappé azért egy ilyen nagyon egyenesen, tudatosan élte eddig az életét.
3: Hát a Gábor nem ilyen történeteket fog most róla mesélni, de mindenképpen izgalmas lesz.
2: Ez az egyik, a másik pedig, hogy megint baj van a labdaszedő gyerekekkel, és itt a legutóbbi PSG FC Bayern München mérkőzésen az egyik kis szemterem francia labdaszedő gyerek Manuel Neuer-re packázott.
4: Nem akarta odaadni neki a labdát. Tehát oda kellett volna dobnia, és húzta
3: elszaladt,
4: az időt.
3: Elszaladt.
2: És most újra felmerül az, hogy le kéne cserélni a gyerekeket valami másra.
4: Na jó, de nagy kérdés mire? És kire?
2: Automatákra. Az NDK-ban voltak önkioldó lövőberendezések a határon.
3: Azokat át lehet telepíteni.
2: Ez a nagyobb golyó. Tehát valaki belép a zónában, lövik.
3: Majd ügyesen leveszik mellel a labdát, hogyha úgy van, persze.
2: Igen, szóval, na mindegy is, majd ezt a Gáborral megfejtjük.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
7: A műsor támogatója a Stihl Timber Sportswear Trophy. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
8: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
9: Drágám, az a tányér a dédié volt.
10: Van jobb ötletünk a feszültségenyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Van. Ezért gyakran fáj a térdem. Ilyenkor jöhet a Cortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Cortidol gél pont jó a fájdalomra.
12: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9 millió 990 ezer forinttól elérhető. Utazz messzire dízzellel és élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200 ezer kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
14: Gazdák, figyelem! A hetek hazai fenntartható megoldásokat kínál terménytisztításra, szárításra és tárolásra. Hetek, van élet a mérleg után.
15: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
16: Szobítalporok. Felfrissülés szempillantás alatt. Öntsd bele 2 liter vízbe, keverd meg, és már ihatod is a málna, narancs, citrom vagy szamóca ízű üdítőket. Szobítalporok. Kis tasak, nagy adag. Szobi. Egy íz, ami velünk marad.
17: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
18: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhangeri.hu-n.
19: 5 éve már nincs köztünk, de a hangja örökre velünk marad. Korál Balázs Fecó 75 emlékkoncert. 2026. május 9. Aréna. Sztár vendégek Zorán, Hobó, Keresztes Ildikó, Gubik Petra és Gudics Máté. Jegyek globalevents.hu.
20: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spar vagy Interspar áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpar abba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást.
22: Heti nyerő termékek, egyes Regina toalettpapírok, egyes régió őrölt kávék és a Despar tonhal.
21: Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
23: Miért van nálad Cicatridina hüvelykúp? Ilyet anyukám használ változókori hüvelyszárasságra.
24: Nekem is az lett. A fogyókúra és az allergiámra szedett gyógyszer okozhatta.
23: És mit éreztél?
24: Viszkető, égő érzést. És a párommal fájdalmas volt az együttlét. De a hormonmentes Cicatridina hialuronsavval sokat segített.
23: Cicatridina hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
25: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
26: Skoda. A reklám után.
27: Hírek a Retro Rádióban.
28: Ne felejtsünk el nyilatkozni az adónk 1+1%-áról. Nyáron jön a Rolling Stones új albuma. 20 fok felett lesz ma a csúcs. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Már csak nem 700 ezeren rendelkeztek a neten adójuk 1+1%-áról. A NAV ESZIA felületén az is látszik, hogy 190 ezeren megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A határidő május 20-a. Tavaly több mint 2.100.000 éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez, civil szervezetekhez, vallási közösségekhez vagy a Nemzeti Tehetségprogramhoz. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derült ki a Nébih és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta a rádiónak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
29: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
28: Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők, a nyári ruházati termékeket és fehér nemüket ellenőrzik, és nem csak a boltokban. Jó néhány mintát a laboratóriumban is megvizsgálnak, arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve azt, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Új albumot jelentett meg nyáron a Rolling Stones, Idegen nyelvek lesz a címe, és ez lesz a legendás együttes 30. stúdióalbuma. Egyelőre csak a lemezborítóról posztoltak a zenekar tagjai. Mindegyik képen a zenészek arcának részletei láthatók. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte időjárás jelentés. Újabb nyárias nap vár ránk, bár ma már megnövekszik felettünk a fátyol felhőzet, ami több felé megszűrheti majd a napsütést, csapadék nem várható. A déli délnyugati szél napközben megerősödik, 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a több órás napsütés mellett már lehetnek záporok, zivatarok is. Az élénk szél ellenére bőven 20 fok felett lesznek a maximumok. A hét második felében változóan felhős napos idő várható, több felé eshet is.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
28: Baleset történt a 2-es főúton Vác belterületén, a főúton félpályán halad a forgalom. Az M3-os autópálya Budapest felé vezető oldalán a Bagnál kiépített terelésben egy műszaki hibás jármű vesztegel. A 40-es kilométernél megszűnt a korlátozás, de a torlódás lassan oszlik fel. Erős a reggeli forgalom az M1-es autópályán Biatorbágynál, az M3-os autópályán Mogyoródnál, illetve az M6-os autópályán Ért környékén. Nem jobb a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán sem, adta hírul az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A műsor támogatója a Stihl Timber Sportswear Trophy.
3: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 9 óra 13 perc van most, és szép reggelt kívánunk mindenkinek. Szevasztok, Eró Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, szia, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, még mindig a nosztalgia mindenkiben él. Azt mondja, ha egy osztálytársunk beteg volt, meglátogattuk, illetve elvittük neki a leckét. Szép napot, Kriszta.
2: Tényleg.
3: Emlékszem, milyen jó volt.
0: És ma egy gyerek beteg a suliban, senki.
1: Észre se veszed?
0: Hát észre veszed, de nem megy. Hát de tényleg, akkor mi elmentünk osztálytársat látogatni, a beteg volt, és leckét nem kellett feltétlenül vinni neki, de hogy meglátogattam.
2: Én is utáltam, ha elhozták a leckét, akkor nem tudtam rá hivatkozni, nem voltam ott.
0: És mit mondtál? Vigyetek vissza a leckét.
2: Vigyen, velű neved.
0: 90-es évek gyereke voltam én is. Bicikliztünk óriási Csepel bringákon, ahogy az előttem szólók is. A kedvencem az volt, amikor a telepnek a gyerekei úgy bujócskáztak, hogy mindenhová el lehetett bújni. Az az ember, aki a hunyó volt, annak esélytelen volt mindenkit megtalálni, mert mások pincéjében, vagy a szomszédnál a kiskertben, esetleg benne a házban valakinél bújtunk el. Anyukám mondását hallottam mindig a fülemben, hogyha biciklizni mentem, táblától tábláig. Ami azt jelentette, hogy a hosszú utca elejétől a végéig biciklizhettem. Salakpályán fociztunk, a pékségből ettük a friss meleg kenyeret, nagyon szép gyerekkor volt, nagyon imádtam, egy záhonyi gyerek. Olyan tényleg, jó ezeket olvasni.
1: Igen,
0: is.
1: Tényleg ilyen volt. Tehát, hogy ezek az anyai vagy atyai mondatok is ott voltak. Meg tényleg bújócskáztunk, tehát az is milyen volt, nem? Hogy jött a szomszéd, és mondtam, hogy el vagyok bújva, ne mondd el, hogy itt vagyok. És akkor tehát nyilván látta, hogy keresnek, és akkor segített a hunyónak. Tehát nagyon jó, de jó.
0: Na jó, jó volt ezzel foglalkozni, ezzel, igen, a témával. Jöjjön a Gábor!
4: Valaki így csinálja.
5: Kovács passzol, Kese támad, és gól.
4: Valaki így.
6: Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
4: Ilyen egy igazi entertainer, Horthy Gábor.
0: Szia Gábor, jó reggelt!
7: Jó reggelt, jól vagytok, meg minden, ahogy hallom.
0: Jaj, nagyon, igen. Jól vagyunk, Gáborom. Na, hát sok mindenről kell beszélnünk. Itt a Gyuri azt mondta, nekem furcsa volt, amit ideírt nekem, azt mondta, hogy Neymar, ugye hát többször beszéltünk, Gábor, veled is Neymarról, hogy mennyire elszaladt vele a ló, mennyire nem veszik komolyan már focit, inkább ezt a bohém életet, stb. És akkor elindul a romlás útján. És amikor most itt előhozta a Gyuri azt, hogy te majd Mbappéről vagy Bappéről fogsz beszélni, akkor az Évi nagyon meglepődött.
1: Igen, én teljesen meglepődtem, mert Mbappé ugye az egy ilyen nagyon tudatos, pontosan tudja, hogy mit akar a labdarúgásból kihozni, és régebben egy interjúban azt is mondta, hogy ő azért nem nagyon szeretne barátnőt, mert nem akarja kitenni ennek az életnek. Úgyhogy nekem ez a véleményem.
0: Úgyhogy ehhez képest most mi van, igen?
7: Hát ehhez képest annyira jól érzi magát egy bizonyos spanyol színésznővel, hogy Cagliari városában, Szardinia szigetén eltöltöttek egy pár napocskát, miközben neki a rehabilitációval kellett volna foglalkoznia. Mert hogy combsérülés szenvedett, és ő úgy gondolta, hogy majd a fiatal asszony kimasszírozza az ő sérülését. És hát olyan jól sikerült elbújni a nyilvánosság előtt, hogy mindenki erről küldi most a tudósítást. Akkor volt még egy bowlingozás Párizsban, szóval nagyon jó.
0: De mit jelent a rehabilitáció? Nem azt jelenti, hogy pihensz, hogy nem jársz edzésre, és a csajoddal hemperegsz az ágyban? Hát nekem ez a rehabilitáció.
7: Hát a civil életben ez a rehabilitáció, hogy összehasonlított, hogy Cristiano Ronaldo hogy nézett ki, amikor a sérüléséből épült föl, az nem összehasonlítható Kylian Mbappénak a szardíniai kirándulásával. Mert ott nem nagyon volt gyógytornász a közelben, ott nem nagyon volt kerékpár, ott nem nagyon volt ilyen műanyagszalag, amivel a gyógyulását elővezette volna.
0: Tehát neki most ezzel kellene foglalkozni a szerződése szerint, hogy gumiszalagokkal, gyógytornásszal hajlodozik, stb.
7: Úgy. Egyébként, hogyha jobban beleveszitek, ez a fiú, ez már a Paris Saint-Germainnél is egy nagyon komoly romboló erő volt. Emlékeztek, amikor arról beszéltem, hogy a Lőv Zsoltnak az volt a legnagyobb probléma, hogy tudja az ászokat összeterelni egy edzésre. Ugye ott volt Neymar, ott volt Mbappé, és akkor mindenkinek blöffölni kellett, hogy gyere, mert az is jön. De közben az nem jött, mert mondta, hogy én nem megyek, mert az nem jön. Szóval, hogy ez a Mbappé, ez most megütötte.
0: Ez borzalom. Tehát, hogy ez tényleg itt tart bármilyen sportág, de hát ez esetben a foci, hogy akkora sztár vagyok, hogy már az edzésért könyörögni kell, amelyeket a saját érdeked, hiszen előbb-utóbb kiadjon az edzéseket, előbb-utóbb a formátból is kijössz.
1: Nagyon egyszerű logika, nem? Na, és ugye, akkor ők még ezt is. Ki is játsszák.
0: Igen.
7: Arról nem beszélve, hogy emlékeztek a Xabi Alonsónak a megmutatásában, ő azért jócskán benne játszott. Igen. Volt egy kupadöntő, amikor föl kellett volna menni a dobogóra, azt a Mbappé megmondta a többiek, hogy gyertek, hagyjátok már a francban, mit ízéltek itt, ácsorogtak. Szóval ez az Arbeloa nevezetű fickó, akit most kijelöltek itt a csapat élére, hát ez sem a taktikával tud törődni, hanem az, hogy tereli össze a férfiakat, hogy a meccsre koncentráljanak. A hétvégén a Barcelona ellen lesz az El Clásico, és a férfi pedig banana splitet eszeget.
0: Splitet eszeget, ez jó.
7: Azt nyalogat, meg pesgőzget, meg bowlingozgat, mind a mellett. A fiatal hölgy, nem egy csúnya teremtés, Eszter Esposito, 26 éves, és nagyon érdekes, mert a nő meg nem vállalja a kapcsolatát Mbappéval. Miközben ezen töprengtem, azon az járt az eszembe, hogy szerintetek ez a Mbappé szép ember?
1: Igen.
7: Mert hogy...
0: Nem.
1: Mi is a beszélgetés lesz ebből?
0: Hát de tényleg nem egy szép gyerek.
1: De szerintem nem egy csúnya.
7: Hát, ha a Tini Ninja sorozatot beleveszik, akkor jó, akkor abban maradhat, de szerintem nem egy szép gyerek. Hát.
0: Nyilván a fejét kell nézni, a teste mindenkinek egész normális, vagy jó, hát ez a sportoló. Igen, de a feje az valóban a hát hogyha egy 11-es skálán föl kéne, ugye, mint a focistákat rakni, akkor az utolsó helyekre tenném az övét.
1: Nagyon attól függ. Sármos.
0: Mi?
1: Hát most ne haragudj, most nézem róla a képeket, jól szituált a haja is.
0: Szerintem egyedül Ribery néz ki rosszabbul, mint ő.
7: Akkor nem tudom, Pierce Brosnanra mit mondanátok? Hogyha ő sármos, akkor Pierce Brosnan micsoda?
0: Hát, tudom,
1: most már
0: kérdezd.
1: Megöregedett.
0: Évit kérdezi. Nekem nem. Szóval mindegy, én most mit beszélek, persze én pasi vagyok, de szerintem nem egy jó képű csávú. De hát ez mindegy is. Hát ugye a bombázó nő az nem attól van, hogy te szép vagy, hanem attól van, hogy mit van. Hát ez a világ alaptörvénye.
7: Erről az Eszter Espositóról Spanyolországon kívül nem hiszem, hogy sokan tudták, hogy egy ilyen karakteres színésznő, hogy egy ilyen jó fölépített személyiség. Most viszont Mbappé mellett ott mosolyog, nem győzi kitakarni egyébként. A testőrök az ő jelenlétét ilyen kis utcákban parkoltak az autóval, és oda próbálták meg kilopni az embereket. Tehát természetesen mindenki tudott róla.
0: Nézd, valószínűleg ezt a civil próbálkozásait Mbappé nagyon-nagyon ügyetlenül teszi. Én nem olyan nagyon rég olvastam egy... Nem olyan nagyon rég olvastam egy interjút az anyjával, aki elmondta, hogy szegény Kilián annyira el van zárva a való világtól, hogy olykor, ez ugye akkor még Párizsban volt, beül egy Twingóba, nem tudom, honnan szerzett egy Twingót, belül egy Renault Twingóba, fölveszi a kapucnit, és az esti Párizsban autókázik azért, hogy egy picit érezze azt, hogy milyen a civil élet.
1: Vagy mi az élet?
0: Hát, igen, vagy mi az élet. Szóval, hogy gondolj bele, és ezt el tudom képzelni, ezt megcsinálta. Simán, hogy ő, aki tényleg annyira elefántcsontorban, mint ezek a nagy focisták eleve, ugye az ő házuk, az ő edzőizők, a repülőgép, a nem tudom mi, futballstadionok, hotelek, tehát ezen kívül ő szeretne egy picit mozogni, kimozdulni, stb. És ezért volt ez a Twingós párizsi történet, amit az anyja mesélt. Szóval, hogy előbb-utóbb felmerül az igény, és akkor itt akarok vele empatikus lenni, felmerül az igény, hogy igen, nem olyan nagy baj, ha van egy csajom, tehát, hogy nem csak Spice Girls poszterekre izélgetek ott, mint a Gyuri, hanem igazi, van egy igazi csajom, igen, akivel el tudok menni elnyalni egy fagyit, már bocsánat, igen, vagy egy banana splittet. Tehát, hogy szerintem ezt az igényt valahol ki kell, hogy tudja élje mindenki, akár mekkora sztár. Ehhez a megfelelő helyszínt meg kell találni. Valaki egy hajón teszi, érted, kimegy a tengeren, és akkor ott nem érik utol, vagy mégis, vagy egy olyan szigetre, vagy egy izé. Ő most hol megy? Mit mondtál, Szardínia?
7: Igen, Szardínia, Cagliari.
0: Igen. Ja.
7: Hát ott sütött a legjobban. Bocsi, ezzel semmi probléma nem lenne. Tényleg megteheti, hogy kiránduljon. Ha az eredmények mellette állnának, de a Real Madrid idén nem nyer semmit. Nincsenek a királykupájában, nincsenek a bajnokok ligájában, és 11 ponttal vezet a bajnokságban a Barcelona. És 3 forduló, 2 fordulóval.
0: És az Mbappé múlik csak?
1: Nincs is edzője a Real Madridnak, normális edzője, nem haragudj. Egyébként ugyanezt csinálta Gareth Bale a Madridnál, tehát hogy a Madrid azért egy picit más játszóház, tehát ott valahogy mindig a játékosok uralják a klubot.
7: Hát itt most főként ez a francia fiú, és még egyszer mondom, ha az ő viselkedés, illetve az ő teljesítménye olyan lenne, hogy a többiek büszkén néznek rá, akkor semmi probléma. Kit érdekelne, hogy hova megy ez az asszonykával? De nem jött össze semmi, és morálisan szétesett az egész csapat.
0: Igen, csak csak te mondtad, hogy rehabilitáción van, tehát elvileg ő most úgyse tud játszani, úgyse tud edzeni, azt mondja, hogy nem gumiszalagozik, hanem egy banana split-et nyaldos hát Szardinián a csajával.
1: A lelke jobb lesz.
0: Nem? Igen.
7: A lelke jobb lett, de a többiek meg azt mondják, hogy főnök, miért követesz tőlem bármit, amikor ez a tini nincs a teknős, meg ott empereg Szardinia szigetén a homokban.
0: Ez is akkor szempont. Engem,
7: nem? Akkor tényleg miért kérsz bármit is? És ez itt a probléma. Egyébként ezzel az edzővel már mindenki összeveszett, mert már nem bírja eltartani a mentális burkot a csapat fölött. Egy Asensio, egy Ceballos, egy Carvajal nevezetű futballista, már azok is vitatkoznak, szidják az Arbeloát. Akkor volt egy Álvaro Carreras nevezetű fickó, akit a rossz hozzáállása miatt kitettek a keretből. Tehát ez most lassan úgy néz ki, mint a Jockey Ewingnak egy vasárnapi ebédje a Dallasban. Miközben nekik futballozniuk kellene, és nem picsogniuk, és arról nem is beszélve, hogy ez olyan rosszat tesz a csapatnak, meg mindenkinek, hogy emlékeztek, a Vinicius Junior nagyon el akar menni a Real Madridból. Nagyon kínálgassa magát. De nem kell senkinek. Nem érdekli senkit, nem érdekel senkit sem Vinicius Junior, vagy Junior, mert tudják, hogy egy ilyen branchból jön, és hát ez egy ilyen időzített bomba.
0: Elhiszem, ez a probléma.
7: Ez a legnagyobb.
0: És ki az, aki most a Real Madridnál esélyes?
7: Edzőként? Hát, Kloppot mondom, hogy meg Mourinho-t ezt a fáradt.
0: Egyik sem esélyes, én mondom. Innen felejtsétek el, akkor fussanak neki újra, ez nem
7: megy. Mourinho, ez egy ilyen fáradt, kitaposott bőrcipő, tudod, amivel már ott még a legendával lehet. Most mit kezd egy ilyen franciával? Azt mondja, hogy fuck up, megyek, majd gyógyulok a Szardinián, sós vízbe gyógyítom a lábamot, a csajom meg majd masszíroz. Dehogy megyek én fotballozni. Szóval reménytelen. És tényleg úgy van, ahogy a nagy csapatoknak, az edzőjének, ha valaki jelentkezik, akkor ott fel kell készülnie arra, hogy az ő mindennapjait az ilyen baromságoknak a simítása kell, hogy kitöltse, és nem az, hogy milyen taktikával rendelkezzen, vagy milyen taktikát tanítson be a gyerekeknek, hanem ilyen gyökérségekkel kell foglalkoznia. Biztos, hogy megkérdezik az újságíró, na, mi van Bappéval, mit tud róla a Señor Álvaro? Hát szerintem a rehabilitáció. Jó, akkor mutatok egy képet, Szardinia, itt van egy luxusjak, a férfi ül a vízben, az asszonkát meg csókolgassa ott a combján. És akkor mit mond az edző?
1: De egyébként csak otthon lehet rehabilitálódni? Tehát egy jakton nem lehet rehabilitálódni?
0: Ezt mondom én is.
7: Hát amennyiben a pezsgős üveget kicseréled mondjuk valamilyen nyújtó szalagra, vagy egy ilyen medicinlabdára, akkor lehet. Hát a jaktok nem arról híresek meg. Hát ezt,
1: tudod, milyen felfogásod? Mint az edzőimet hallanám. Tehát, hogy nem tudom, hogy megkérdezi, hogy dolgoztál otthon, vagy amikor ugye betegen feküdtem, és mondjuk ilyen alapdolgokat kellett. Igen, de nem 8 órában, hanem csak fél órában.
7: Őnek akkor... ez a kötelessége. Ezért kötött szerződést, ezért kapja azt a rohadt sok pénzt, hogy a munkahadójának...
1: De lehet, hogy megcsinálja, minden... csak nem azokat a képeket posztolják ki, hisz kit érdekel, hogy egy gumiszalaggal, arról van 4000 kép.
7: Én nekem azért elég erős a kétségem, hogy Szardinia szigetén egy szobakerékpáron ücsörög és azt tekergeti.
0: Lehet. Na jó, mi van, gyorsan beszélünk a labdaszerű gyerekekről, hogy Manuel Neuert is felbosszantotta, az egy kis francia szemtelen kis...
7: Múlt héten játszották Paris Saint-Germain Bayern München. Hát és a Manuel Neuernek sikerült úgy lehozni a meccset, hogy egy védése nem volt. 5-4-en végződött a mérkőzés, holnap este lesz a visszavágó Münchenben, és hát a kapu mögé pattant a labda, és ott a Letfall nálott támaszkodott a kisgyerek, Neuer ment, hogy majd visszakapja a labdát, és a kisgyerek meg így rátette a talpát a labdára, azt mondta, hogy nem. És szerintem most eljött a pillanat, amikor azt fogja mondani az UEFA, ez is ez a szabály, aki ez ellen vét, vagy amelyik kisgyerek ott elkezd herciáskodni, az olyan büntetést kap az Egyesület, hogy azt megemlegeti. Lehet, hogy ez egy ilyen klublegenda lesz majd, mert hát volt itt pár olyan eset, emlékeztek, Mourinho össze-vissza csókolt a kisfiút, amikor még Londonban edzősködött, mert jól dobta oda a labdát, tehát jó tempóban dobta oda, nagyon figyelt, kezébe adta a játékosnak, és egy gyors támadást vezetik, amiből gól lett. Mourinho nem a gólszerzőt éltette, hanem a labdaszedő gyereket ölelgette.
0: Igen, ez nagyon-nagyon nehéz, miután ugye emberi munka a labdaszedés, ráadásul gyerek emberi munka, ugye lehet itt kamu nyomúzni is, hogy hát én nem tudok olyan gyorsan futni, mint a másik labdaszedő. Ó, most kiesett a kezemből, ügyetlen voltam. Ezeket nem lehet büntetni, ügyetlenséget, lassúságot, fizikai adottságot. Tehát, hogy ez nagyon nehéz lesz jól betartatni, mert akkor a gyerek nem ezt fogja csinálni szemtelen, a Neuer szemében néztem, hogy mi volt a kis köcsög is, egyébként ráteszi a izét, a talpát a lábára, hanem fölemeli a labdát, és akkor jaj, kiesett a kezemből, jaj, izé, vagy oda akarja neki rugni, és akkor pont, mit tudom én, másik irányba rugja, véletlenül, mert a lába nem úgy érte. Tehát, hogy itt még lehet tovább bénázni labdaszedőként, de egyébként én is azt gondolom, hogy itt valamit kéne csinálni, mert ez egyáltalán nem vicces, hogy ilyen kis, nem tudom, 11 évesek egy tétmérkőzésnél egy kis időhúzással egyébként tényleg tudják az eredményt befolyásolni.
7: Meg hergelik a játékost. Amit
0: az is, így van, így van.
7: 2013-ban a Swansea Chelsea angol ligakupa elődöntőben az történt, hogy a labdaszedő kisfiú ráfeküdt a labdára. És ott a Chelsea-ben játszott egy nagyon okos futballista, belga futballista, úgy hívják, hogy Eden Hazard. És a kisfiú ráfeküdt a labdára, Eden Hazard meg gondolt egyet, hogy belerúgott a kisgyerekbe. Tehát eldöntötte gyorsan a kérdést, természetesen a belga játékost kiállították, és hát ugyan azzal indokolta Eden Hazard ezt az incidens, hogy a felesége terhes volt, jött a baba, és piros lapot kapott, 3 meccses kihagyás, ó, tökéletes nyaralás, köszönöm. És utána még azt is mondta, hogy nem szándékosan rúgott bele a labdaszedő kisfiúba. Hát véletlenül, hogy lehet belerúgni a...
0: Igen, hát indulatból. Na mindegy, Gáborom, hát köszönjük szépen a szép összefoglalót, és találkozunk holnap után.
7: Labdaszedőkkel óvatosak legyetek.
0: Így van. Köszönjük szépen, Horthy Gábor, szia-szia!
1: Nagyon nehéz egyébként, nem? Tehát, hogy egy gyereket bántani nem lehet, de ha a gyerek csinálja, akkor az befolyásolhatja a mérkőzést, és iszonyat sok pénz van e mögött.
0: Hát nyilván minden szülő volt már át azelőtt, hogy a saját gyerekével, hogy úristen, kinyírom, és nem nyírtad ki, tehát, és hozzá se értél. Valamelyik meg nem bírja megállni, és aztán elcsattan egy csaller, ami baromira nem jó. De itt most a játékos felfokozott idegi állapotban mi egymás, ott van a gyerek, nem, akkor sem mondom, hogy nem az, hogy jogos, hanem az, hogy én meg tudnám állítani a rugólábam, és meg, tehát meg tudnám állítani a gyerek jelenlétében, igen.
1: Azt hiszed, 190-es púzusnál?
0: Igen, simán.
1: Simán megáll?
0: Simán, hát nem lehet, egy gyereket nem bántasz, hát ennyi. Ilyen egyszerű.
1: De rengeteg labdarúgó bántja, rengeteg ilyen eset van. És tényleg, tehát külön szabályozásokat találnak ki, de egyszerűen nincs megoldás rá. Egyelőre még nincs.
0: Na jó, mi lesz ma? Illetve mik voltak a legjobbok?
1: Hát régen minden jobb volt, és kicsit nosztalgiáztunk, és előszedtük gyerekkorunkat, ugye a 70-es, 80-es, 90-es éveket megnéztük, hogy mivel volt másabb, mint most.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
9: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
8: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
9: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
10: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Tartósan olcsóbb például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
11: 5 éve már nincs köztünk, de a hangja örökre velünk marad. Korál Balázs Fecó 75 emlékkoncert. 2026. május 9. Aréna. Sztár vendégek Zorán, Hobó, Keresztes Ildikó, Gubik Petra és Gudics Máté. Jegyek globalevents.hu.
12: Nem tudod, hogy melyik Segway Navimo robotfűnyírót választ? Próbáld ki az online robotfűnyíró kalkulátort ingyen. segwayrobotfűnyíró.hu.
13: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
14: Szevasz, tavasz, hello Front Row. Viszlát, bolhák és hullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és hullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online, mert a Front Pro védelem.
15: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
16: Csendből csinálok pénzt.
17: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
15: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
18: Lendítse fel vállalkozását a Jépi Autóval. Mercedes-Benz Citán kis haszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek a Jépi Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jepiauto.hu oldalon.
19: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
20: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
21: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
20: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
22: Brutál jó árak újra a hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
23: Már megint a Premier Outletbe mentek.
24: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
25: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
26: Premier Outlet Budapest. Csak az ilyen
27: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
28: Roppant jó májusi bajnok ajánlat a Metróban. A 2,5 kg-os metrósév gyorsfogyasztott express hasábburgonya bruttó 2799 forint. 4 csomag vásárlásakor csak bruttó 1899 forint. Május 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
29: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászmelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dászmelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
30: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
31: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3-10 lesz 5 perc múlva. NB1-ben focizott valaki, aki 60-as pasi, azt mondja, nekünk az volt kiadva, ha vezet a csapat, akkor lassan, ha vesztésre áll, gyorsan adjuk vissza a labdát.
2: Aha,
1: hát ez egyszerű egyébként. Persze. Sokan megfejtették, állítok a Premier League-ben már vannak ilyen labdavetevő izék, és onnan kell elvenni a labdát, más is ezt, mert a 15 méterenként fel kell állítani egy labdagyűjtő, valamit is a játékos kimegy, és onnan veszel egy új labdát.
3: Keresik a megoldásokat, de még szerintem a tökéletesség nincs meg.
1: Igen. Na, kora reggel beszéltünk arról, hogy miután, ha jól tudom, valamilyen jubileummal lenne a Mónika Show-nak, és ki ne emlékezne erre, erre a szép kis mindennapi délutáni vagy kora esti show műsorra.
2: Egy generáció nőtt fel rajta, többek között én is egyébként.
1: Így van, ahol tényleg meglepetésszerűen civil emberek találkoztak egymással, és jó esetben, és tényleg ennek drukkoltak nyilván a szerkesztők, hogy beverjék egymás fejét, amit meg is tettek. Majd...
2: A konfliktusok rendeződtek így vagy úgy.
1: És picit felszélyezve Mónika a nézők védelmében, picit háttérbe szorulva, egy mikrofon szorongatva izgult, hogy őt ne érje csapás.
2: Nagyjából ilyeneket tett hozzá, jaj János, ne, jaj János.
1: És úristen, úristen, tehát ilyenek... Na mindegy is, szóval, hogy ez egy műfaj volt, gyerekek, és olvastunk egy cikket arról, ahol Mónika elmeséli a kulissza titkokat erről a műsorról, azaz, hogy hogyan szerveztek be nézőket, nem nézőket, hogyan szerveztek be szereplőket, és erről mi is hallottunk már legendánkat, aztán Gyuri felhívta Mónikát, és azt mondta, hogy ő nem mondott ilyet, tehát ő nem nyilatkozott ilyet, biztos, hogy nem tőle van, és akkor elkezdtünk az RTL-nél keresgélni, hogy ki lehet, nem tudnak-e bárkit mondani, régi szerkesztőt, vagy toborzót, vagy én nem tudom kicsodát, aki napi szinten, ez egy napi műsorot szervezte oda a szereplőket. És mondták, hogy Ördög Nóra volna az. Mi meg mondtuk, hogy jó, hát akkor Ördög Nórit ezzel most nem bántjuk, mert valószínűleg nem fog ő se nagyon lelkesen mesélni erről. Ezért most a hallgatókhoz fordulunk.
3: Igen, mert hogy egyre úgy érezzük, hogy nem találunk semmi kézenfogható információt azzal kapcsolatosan, hogy valaki dolgozott ebben, nem? Tehát, hogy ezt nem nagyon vállalják. Úgyhogy a hallgatókat kérnénk arra, hogy jelentkezzetek SMS-ben, hogyha ti akár szerkesztők voltatok, vendégek, vagy bármi közöttök volt a Mónika Showhoz.
1: Igen, hogy zajlott ez az egész? Hogy vettek rá szereplőket erre? Tényleg nem tudtak arról, hogy egyébként nem sokára ott lesz a felesége, és agyonveri.
2: Vagy egy vadidegen nő, aki azt fogja mondani, hogy a feleséged vagyok.
1: Igen, hogy igaz-e az, hogy a nagyon-nagyon ápolatlan vendégeket előtte gyorsan lefürdették. Nem tudom, hogy volt egy ilyen kis mini hamám a RTL-nél is, és akkor felöltöztették őket, vagy a felett, ugye, hogy zajlott, tényleg nem tudjuk, de biztos, hogy baromira érdekel mindenki, tehát hogyha ezzel kapcsolatban van bármilyen emléketek, akkor léci SMS-ben ezt írjátok meg most gyorsan, mert ilyen embereket gyűjtünk. Szeretnénk ezzel foglalkozni, nincs elég, nincs olyan ember, akkor nem fogunk.
2: És az nagy kár lenne.
1: Nagyon nagy kár lenne,
3: mert szerintem nagyon sokunknak nagyon sok emléke van erre.
1: Szerintem is. Na jó, a mai nap legjobb pillanatai jöjjön, Évi.
3: Igen, régen minden jobb volt, és hát utána néztünk, hogy milyen volt a 70-es, 80-as, 90-es években a gyermekkorunk, és megnéztük, hogy szabadabban élünk-e, mint a mostani gyermekek.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Kicsit nosztalgiázni fogunk szerintem. Napok óta itt a YouTube dobálja fel nekem így a német nosztalgia videókat, és ezek mind arról szólnak, hogy mennyivel jobb volt a 70-es vagy meg a 80-as években gyereknek lenni. És én ezt totálisan átéltem. Tehát az egész képsorok, amiket oda gyártottak AI-jal, olyan, mint hogyha igazi mozi lenne. Nem tudom, én arra emlékszem, hogy egész nap kim voltunk az utcán, de tényleg, reggel nyilván mentünk suliba, stb. Haza, egy-két bringával mentünk suliba, haza, és akkor onnan ki a srácokkal, senki nem tudta, hol vagyunk, és vagy, hogyha volt otthon ebéd, akkor hazamentünk ebédre, azt lehetett nagyjából tudni, egyébként a holland szomszéd üvöltött mindig a Otto nevű kisfiának, hogy kaja van, és akkor tudtuk, hogy jó, akkor mi is takarodunk be kajáért. Vagy este, egyszerűen hazamentünk, nem volt nálunk mobiltelefon nyilván, nem kellett hazaszólni, hanem a szülők tudták, hogy egyszer csak úgyis hazajövünk.
3: Nekünk már meg kellett beszélnünk, hogy hányra érünk haza, és akkor le kellett jelentkezni, de lehetett azt mondani, hogy még egy fél órát kint lehetünk-e, de hasonló ugyanezt, tehát kint voltunk, játszottunk, és igazából feltaláltuk magunkat. Tehát azt a szót nem is használtuk soha, hogy unatkozom.
2: Igen, meg volt már lámpa, meg ilyen villogó a bringánkon. Nagyjából ez már ennyivel előrébb értünk, hogy
1: villogó nekem nem volt, nekem dinamós lámpa volt, tehát az nyilván csak este kapcsolatban egy picit lelassította a kereket. Nem tudom, hogy például, hogy voltatok a sérülésekkel? Tehát, hogy ma azt lehet látni, hogy a gyerekek sisakokkal, könyökvédő, térdvédő, nem tudom, a játszóterek is EU-konformos, gumipadlóval, és nem tudom mi.
2: Ha nem volt lehorzsolva térdem egy hétvégén, akkor ott valami nem
1: pofont kaptál.
2: Akkor ott valami nem stimmelt, akkor az nem volt egy jó hétvége. Tehát ez teljesen természetes volt, hogy a térdünk, könyökünk az állandóan le volt valamit horzsolva.
1: És akkor ez így mentél haza, le is feküdtél, nem ment anya egy ilyen betadinos puszikat adni, nem, meg ilyesmi.
2: Meg én is tudtam már, hát rutinosat, tudtam, hogy meggyógyul.
1: Meggyógyul, így van.
3: Én biciklivel elestem, és egy ilyen bicikli cross pályán, képzeljétek el, és eltitkoltam a sérülést, de úgy, hogy úgy kellett fürdenem, hogy anyukám ne lássa, mert akkor holnap nem enged ki. És gyakorlatilag 3 nap múlva kérdezte, hogy mi ez a, és akkor elmondtam, hogy mi történt, de nem akartam neked, anya, elmondani, mert nem engedsz ki legközelebb biciklizni. Tehát én eltitkoltam a sérüléseket, pont abból kifolyólag, hogy ne vonják meg tőlem a játék lehetőséget.
1: Nekem egyszer volt egy durva sérülés, játszótér, csak azért nem tudom, kinek milyen emléke van a játszótér. Terekről. Ma ugye látjuk, hogy szivacsok, izék, gumipadló, nem tudom micsoda, és hogyha nem, vagy kiáll egy csavar, vagy ilyesmi, akkor az EU bezáratja. Vagy nem is az EU már. Mindenki tehát az EU szabály. De én például, nem tudom, emlékszem, hogy hintáztam, és ilyen páros volt a hinta, rendes ez a deszkából az ülés, vas keret a szék, és lánc. Uh-huh. Ez a hinta, oké? Okay? És leugrottam róla, és vártam egyet, de mellettem hintázott egy csajszi, és az a következő lendülettel, azzal a vas fotellal, amiben ő ült, azzal fejbe.
2: Jó.
1: És akkor mentem az ügyeletre, ahol összekapcsolták a fejbőrömet, mert vérzett.
2: De hogy ez egy ilyen természetes történet volt, hogy ez így alakult az
1: a játszótér. Nem volt egy nagy szenzáció. Igen.
2: Hát nálunk szerintem a 90-es években ugyanazok a játszóterek voltak, amiben te is hintáztál. Tehát nagyon, ahogy leírtad, nem változott.
1: Vas szerkezet, igen.
2: Ott az utca törvénye uralkodott, tehát megtanultad a fizikát, megtanultad a becsapódást, mindent megtanultál, és nem volt ami védjen.
1: Betonból volt a pingpongasztal, és vasból volt a háló.
3: Igen.
1: És nem volt olyan hülye gyerek, nem a 3 kerekűjével neki fog majd menni a homlokával. Semmi, nem, a hülye gyerek vigyázzon.
3: Így van, és ha neki megy, akkor
1: meg hülye gyerek, így van.
2: Egy az osztályból neki megy, az hülye gyerek, a többi megtanulja, hogy ez nem jó, mert látja.
1: Pontosan.
3: Igen.
1: Istenem, de jó volt. Na, de most komolyan, gyerekek, nézzünk meg egy picit, anyagilag ez hogy nézett ki. 1975, oké, akkor én gyerek voltam, oké, Németországban voltam, de azért 76-ban már itthon voltam. És 1975-ben azt nézzük meg, mennyit ért 100 forint. És ennek utána néztük. Tehát amikor én gyerek voltam, akkor az átlagfizetés 2500 forint volt, és nézzük 100 forint. Egy mozi jegy került akkor 5 forintba.
3: No.
1: Tehát egy 2500 forintos átlagfizetésből tudtál venni 500 darab mozijegyet.
2: Ez igen.
1: 500 darab mozijegyet. 100 forintból, ami ugye ez, egy 100

0: A benzin 5 forint volt per liter. 5 forintból volt egy liter, tehát gyakorlatilag egy fizetésből tudtál venni 500 liter benzint.
1: Aha. Hát ez majd meglepő, tehát hogy azért a mai számokkal nézve szerintem.
0: Vagy az, hogy ez százas, ami egy gyereknél azért tudott lenni olykor, nem azt mondom, hogy sűrűn, a 100 forint sok pénz volt, de 100 forintból tudtam 20 liter benzint venni, nem vettem.
2: Biciklibe nem tettél.
0: Biciklibe nem tettem. Egy gombóc fagyi a ti időtökben 30 forint volt, és ugye 100 forintból tudtál venni 3 gombócot, akkor 500-ból tudtál venni 15 gombócot.
2: Meg is ettem annyit.
0: Meg is etted. Na, mennyibe került a benzin? 95 forint volt egy liter benzin. Aha. Tehát gyakorlatilag 100 forintból, Gyuri, tudtál venni egy liter benzint. Aha. Én 20-at.
1: Sokkal jobb volt neked, tesó. Már ringával jártunk mind a ketten ebből az időszakunkban, de akkor is.
0: De gyerekek, hát 100 forint 20 liter benzin az én időmben, hogyha volt mondjuk egy Ladád, ami fogyasztott mennyit? 11 liter? 12-t?
1: Hát kb. 10.
0: Mi legyen 10 liter. Hát abból lemegyek Siófokig és vissza.
1: Egy kis zseppénzből.
2: Egy zseppénzből.
0: 100 forintból. Aha. A zseppénzemből.
1: Nagyon durva.
0: Hát azért az nagyon durva. Ti meddig juttok?
2: Sem eddig. Ezt ne számoljuk
0: jó,
2: már ki.
0: 500 forint volt a zseppénz, akkor azért kaptál 5 liter benzin, Gyuri.
2: De hova jutottam vele? Mennyi? Az mit jelent?
1: Hát 50 5 liter benzin, mondjuk kilométer. A robogomba, az jó volt
2: hát
1: egy darabig.
2: Érd meg vissza.
1: Kezdte én viszkodott, cirkáltam 5 liter benzinből egy darabig.
0: 5 liter azért. Benzin, 5 mozi, egy vagy 15 gombóc fagyi. Igen. Na, gyerekek, mikre költöttetek?
2: Cukrászda.
0: De akkor is, most is, mindig? Tehát, hogy...
2: hát most nem mondhatom azt, hogy egyébként nem tudom, mi volt a életemben ruhákra, amikor most se hordom úgy a ruhát. Abszolút cukrászda. Volt egy szarvas nevű cukrászda, és ott volt a legfinomabb a krémes, és ott jött ki leghamarabb a fagyi, úgyhogy ott költöttem el a zseppénzem nagy részét.
1: Mert időre kellett tenned a fagyit, vagy miért volt ez fontos?
0: Hát, hogy ne lássák. Hát, hogy a Komjádi Béla, vagy hogy hívják az úgy hívták az úszoda tulajdonost? Ne lássa.
1: Ki jött a Komjádi Béla az úszoda elé gyorsan? Pakold a vaníliát, ne habozzál! Még tetőzd a vaníliát gyorsan!
0: Na, Béla, már meg ne láss, hogy krémes az arcod.
2: Látszott.
0: Nézzük meg azt, hogy találtunk ugyanis egy cikket, képzeljétek még arról is, hogy mi volt jobb, mi minden volt jobb a 90-es években, és ez egy magyar cikk. És itt nagyon érdekes volt, hogy például volt egy ilyen, hogyha valaki csak tesped és nem csinál semmit a 90-es években, akkor soha nem fogja a trabantját lecserélni kockaladára. Uh-huh. Ti emlékeztek ilyenre, hogy a trabant és a kockaladások között már volt egy osztálybéli különbség?
1: Arra igen. Arra igen, hogy volt, hogy menőbb volt a Lada.
2: Igen.
0: Nyilván. Igen.
1: De az gyerekként nem láttam az összefüggést, hogy egy felnőttnek ezért mit kell tennie, hogy hogy a Trabantból Ladája legyen.
2: De nekem meg pont az jön ki ebből a mondatból, hogy ezt tanították nekünk, hogy dolgozzál, mert akkor lehet majd egy kocka Ladád.
0: Tehát akkor már volt ez a motiváltság.
2: Meg
0: ugye az már a rendszerváltás
2: volt.
0: Után volt a tiétek, tehát ott már ugye sikerorientált volt, és tőkeorientált volt a...
2: Igen.
0: Nem tudom mi.
2: Igen, tehát engem azért így neveltek, hogyha dolgozol, akkor majd előre tudsz lépni.
0: Jó, akkor nem számított a 90-es években, hogy néztünk ki a fényképeken?
2: Sajnos.
1: Hát ezt na, szerintem nagyjából az általános iskolai tablóm azt meg is mutatja, tehát hogy ez ott
0: az egy tényleg. Klik volt, és az vagy, ami vagy.
2: Egy örök életre.
0: Pontosan. A gyerekek, az előbb megkérdeztük, a Gyurinak van 3000 képe a telefonjában. Az Évinek van 51.000 képe a telefonjában. Régen elmentünk nyaralni, voltatok nyaralni, Évi?
2: Igen, voltunk.
0: Volt valakinél fényképezőgép?
2: Valakinél volt, mert vannak róla kompromitáló gyerekkori képek, igen.
0: Igen. És ezek milyen képek? Milyen pózban vagy helyzetben
2: hát
0: voltál?
2: Ugye bugyiba voltam, tehát ez volt a fürdőbugyim, nem vettek anyukámék rendeset, és hát minden olyan...
0: De Évike homokozik, Évike a Dunaparton, vagy a strandon,
2: van,
0: vagy a...
2: Mi Büdös Tóra jártunk, az volt a helyi neve, sátoroztunk.
1: Csalogató.
2: Ugye? És akkor, de az biztos, hogy autó le volt fényképezve, ahogyan ott játszunk előtte. Tehát az, is...
0: az autó, igen. Vagy többnyire családi fotók. A lényeg az, hogy elindultál nyaralni, és vagy egy 24-es film volt a fényképezőgépedben, vagy egy 36-os.
2: Igen.
0: Annyi volt a nyaralás, 36 fotó, max.
1: És ezt be kellett osztani, és nem tudtad, hogy a következő nap mi történik, nem lehetett elfotózni első nap az összeset.
0: Igen, de nem fotóztál, mint egy idióta össze-vissza, ide, de általában családi fotók készültek, tehát te beálltál anya mellé,

0: Anya fogta a kezedet, melléd a hugod, és apa fogta a fényképezőgépet, és lefotózott. Apa általában nem volt rajta a fotókon.
1: Az összes fotónkat így leírtad most, ami van.
2: Ez így van.
0: És ott nem volt, hogy bocsánat, hunyorogtam, vagy jaj, bocsánat, nem néztem a kamerába, vagy nincs ilyen, egy fotó és kész.
1: Nem lehetett hibázni, mert az előhivatás az költség volt. Lehet, hogy ott nem lehetett behibázni.
0: Abszolút, abszolút. És a jóval később derült ki, hogy jó lett a fotó, vagy sem. Na, másképp rajongtunk a 90-es években, mint ma. Ez egy érdekes kérdés.
1: Szerintem igen.
2: Igen. Tehát szerintem tudtunk rajongani.
1: És a 90-es években, nem tudom ti, hogy voltatok vele gyerekként, nekem azok, akikért rajongtok, a Bravo magazinban, akiket láttam posztani, azok annyira elérhetetlenek voltak, mint a földön kívüliek.
0: Aha, tehát, ennyire,
1: nem volt ez a testközelség, hogy ez a bármikor összefuthatok vele, vagy elmehetek, és ott találkozom.
0: Azért mert külföldi ilyesmi. Volt, vagy azért, mert a Bravo-ban volt?
1: Azért, mert a Bravo-ban volt. Tehát a magyarokkal sem volt ez nagyon meg.
0: Tehát Rácz Gergőgel is így voltál, hogy nem tudtad, hogy el tudod-e érni?
1: Teljesen, teljesen. Bizonytalan voltam évekig, hogy Rácz Gergőt valaha elérem-e. De ez a munka meghozta ezt az áttörést.
0: Értem.
1: Te nem így voltál?
0: Nem. Nem. Határozottan nem.
1: Mi volt a Rácz Gergővel?
2: Neked a Bravóban nem volt semmi olyan, ami érdekelt?
0: Hát én a német Bravót olvastam, és ott érdekeltek zenekarok. Tehát a Kiss meg a Sweet, ez a kettő érdekelt akkor. Tehát, hogy,
2: na de azóta is megmaradt. Honnan hozod ezeket?
0: Hát ez nyilván az alapja mindennek, persze. Szóval én nagyon bírtam rá, és ugyanez az elérhetetlenség, aha, ez a misztikum, meg minden, és tényleg csak egy héten egyszer a Bravóból tudtál meg valami újat, elképesztő volt.
1: Milyen poszterek voltak a falatokon?
0: Ez.
1: Meg Sweet,
0: igen.
1: Semmi csaj, semmi.
0: Hát most attól függ, mikorról beszélsz. Tehát amikor 7-8 éves voltam, nem voltak csajok.
1: Jó, oké. Okay.
0: Sajnálom, csak fiúk.
2: De hogy megváltozott?
0: 12 éves koromban is csak fiúk.
1: 16?
0: Hát de akkor már volt. Akkor már volt a csak. De én bevallom, én nem raktam ki csajokat, tehát nekem újságok voltak, finom, eldugott újságok voltak, ahol nőket néztem tini koromban, de nem raktam ki a falra.
1: Jó, hát itt vannak átmenetek, például a Spice Girls nekem ki volt téve a falra, érted, de ez nem kellett dugdosni, tehát nem kell egyből arra gondolni, hogy Orlovskit pakolsz ki a faladra.
0: De én nem tudom a Spice Girls-re különösebben nagyot művelni a paplan alatt.
1: Nem mindenre kell művelni.
0: Kiszúrsz magadnak egyet, és a másik négy néz. Nem jó Spice Girls.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz 2 perc múlva itt a Monika Sós emlékező kis felhívásunkra. Szerkesztő nem jelentkezett, tehát olyan jelentkezett többnyire, akinek valaki-e. De itt van egy ilyen is, hogy újra megírom hátha. 2003-ban 14 évesen voltam a Monika Sóban. Anyumat akartam sortűz elé állítani, amiért elhagyta a családunkat. Neki és apumnak is azt kellett hazudni a szerkesztő utasítására, hogy tehetségkutató lesz nekem, akkor már énekeltem. Mindketten büszkén jöttek külön-külön, ott meg már a stúdióban ajtónyitás és a szerződés aláírása után volt a pofon, hogy az életünket kell kiteregetni, üzeni Zsolti.
2: Hű, de kemény.
1: Ez kemény, ezt írt fel az ő számát, bár lehet, hogy ő az, aki jelentkezett, ő angol számról. Több évig jártam a Monika Show-ba statként, fizetett nézőként, de szereplőként is be akartak szervezni. Fizetett műsor volt, műbalhékkal, szörnyű volt az egész. Tökéletes dramaturgia, nem jó a Spice Girls, erre megszólal a Tell Me What You Want, What You Really, Really Want.
2: Hát Ati azért nagyon figyel, hogy...
1: Zsófi 2007 Rodosz. Ő írta ezt nekünk. Na jól van. Kinézek itt a homályos ablakunkon, csak a Katát látom dolgozni.
2: Én már a piros cuccát látom itt az asztalon, úgyhogy érkezik a tuti.
1: Oké, okay, jó. Az mi, az a rózsaszín, az ő ez?
2: Szerintem az a sál, igen, ez a könnyes,
1: ez egy sál. Kis sálacska. Okay. Okay. Na jó, akkor jön nektek Vágó Piros, szép volt veletek, fiúk, lányok,
3: én
2: vele volt csúnya.
1: Oké, okay. Akkor találkozunk újra, jó? Holnap reggel?
2: Jó.
1: 6:08.
2: Viszlát!
0: Nem a témáik fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
4: A műsor támogatója a Steel Timber Sportswear Trophy. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
6: Hány óra?
7: Hajnal 2.
6: Megint nem alszol?
7: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
6: Próbáld ki te is a Sedakurt.
8: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
6: Alszol.
8: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

0: Szabó Győző és a
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Ne felejtsünk el nyilatkozni az adónk 1+1%-áról. Elstartolt az EPER szezon. Sokat látjuk ma is a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Már csak nem 700 ezeren rendelkeztek a neten adójuk 1+1%-áról. A NAV ESZIA felületén az is látszik, hogy 190 ezeren megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A határidő május 20-a. Tavaly több mint 2 100 000 éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez, civil szervezetekhez, vallási közösségekhez, vagy a Nemzeti Tehetségprogramhoz. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derült ki a Nébik és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta a rádiónak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
3: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még kereskedelmi forgalomban, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
2: Elindult az idei szamóca szezon, a fóliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban. Szabadföldön május közepétől érik a gyümölcs, mondta a rádiónknak Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
4: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát. Ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
2: Újabb nyárias nap vár ránk, bár ma már megnövekszik felettünk a fátyol felhőzet, ami több felé megszűrheti majd a napsütést, csapadék nem várható. A déli délnyugati szél napközben megerősödik, 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a több órás napsütés mellett már lehetnek záporok, zivatarok is. Az élénk szél ellenére bőven 20 fok felett lesznek a maximumok. A hét második felében változóan felhős napos idő várható, több felé eshet is.
5: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A Csini Baba Táncdal Fesztivál elhozza a 80-as és 90-es éveket a Budapest Parkban május 28-án. Az időutazók között lesz többek között Bagosi Norbert, Betonhofi, Bongor, Szabó Győző és a Katona József Színház színészei. Csini Baba Táncdal Fesztivál május 28. Jegyek budapestpark.hu.
7: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
8: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
7: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt!
9: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
10: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
11: Familypark.at.
12: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Coop Zala felvágott 199 forint. Szintén törzsvásárlóknak az 1491 ml-es Lenor textil öblítő 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
13: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgevangeli.hu-n.
0: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 000 forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
14: One. A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr. Mivel készültél?
15: Csendből csinálok pénzt.
16: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
14: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Cofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
17: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
18: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
19: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: 18 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: Johnny Cage. Kiválasztottak a Mortal Kombatra.
22: Színész vagyok, nem bajnok.
23: Mi nem térdelünk le!
20: A várakozás ideje lejárt. Mortal Kombat 2.
24: It's showtime.
20: Május 7-től a mozikban.
25: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
26: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
27: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
5: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most. Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
28: 10 óra után, most már a keddi napon, köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, töltsük együtt az időnket délután 2-ig. Érkezik majd Abba feldolgozással az Erasure, a Take a Chance on Me-ban, a Bon Jovi-val pedig már is belekezdünk.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok. Mi délután kettőig töltjük együtt az időnket. Ennél valamivel hamarabb végeznek a matek érettségit írók éppen. Na jó, hát nem valamivel, pontosan két órával hamarabb. Szóval még azért lehet értük izgulni. Én nagyon izgulnék magamért, mert hogy még csak nem is értek minden feladatot éppenséggel. Mi ez a kvartilis? Nem rémlik, hogy ilyenről mi valaha tanultunk volna. Viszont a tegnapi magyar érettségi megfejtéseit már közhírré tették, úgyhogy ezt már lehet csekkolni majd a délután folyamán. Nálunk folytatjuk mindjárt az emberekkel, de most szóljon az Erasure, ABBA feldolgozása, Take a Chance on Me.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Bárhol is zajlik a munka, legyen rendelő, üzlet, vagy kint a szabadban, az biztos, hogy tökéletes májusi nap van, enyhe szellővel, kellemes napsütéssel és kék éggel, de ugye fontos, hogy most jön a napnak az az időszaka, amikor bizony erős az UV-sugárzás, úgyhogy ha valaki hosszabban tervez kintartózkodni, akkor érdemes valamilyen módon védekezni ez ellen. Másoknak pedig akkor akár az irodában jön egy kicsit szívfájdító rész, hogy hát igen, szép idő van, akár sétálhatnánk, kirándulhatnánk is. A kirándulóknak pedig akkor minden jót, jó utat kívánunk. Várjuk a közlekedési híreket is, miközben szól Stevie Wonderrel, a Part-Time Lover itt a Retro Rádióban.

Anna. Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Hát Adás Lacitól kaptunk is élménybeszámolót még a hétvégével kapcsolatban. Szia Piros, szombaton a siófoki nagy strandon jártunk, Retro Majálison. Ladával voltam, nosztalgia egyenruhában, rengeteg emberrel megismerkedtem, volt nagy láncos hinta is céllövöl, de igazi 80-as évek hangulatát varázsolta vissza. Gratulálok a szervezőknek, örülök, hogy jól érezted magad. Mi kirándultunk, és még nem is osztottam meg a képeket róla, nagyon szép volt, ahogy most már teljesen kizöldült minden, a Pilis csodálatos képét mutatta. Folytatjuk most az Opusszal, szól a Live is Life, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Céline Dion hihetetlen életerőről és akaratról tett tanúbizonyságot az elmúlt években, és sorra okozza a meglepetéseket. Hamarosan majd mesélek, hogy mi a helyzet, mi a legfrissebb hír Céline Dion házatáján, és meg is hallgatjuk tőle a That's the Way It Is dalt. És érkezik majd Michel Teló is.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.
0: Az Ai, se eu te pego-t is meghallgatjuk, tehát hamarosan a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Tartósan olcsó például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
4: Miért van nálad Cicatridin a hüvelykúp? Ilyet anyukám használ változókori hüvelyszárasságra.
5: Nekem is az lett. A fogyókúra és az allergiámra szedett gyógyszer okozhatta.
4: És mit éreztél?
5: Viszkető, égő érzést, és a párommal fájdalmat. Most volt az együttlét. De a hormonmentes Cicatridin a hialuronsavval sokat segített.
4: Cicatridin a hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát. Csak az
6: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
7: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Mit hozzak inni?
9: Baracsklét kérek. Nem, inkább almalét, vagy inkább szőlőt.
8: Tudod mit? Megleplek. Hozok inkább Szobi Vitafruitot. Ha megkóstolod, kedvenced lesz. Keresd a 2 decis vagy 1 literes Szobi dobozos gyümölcsitalokat a boltokban. Szobi, egy íz, ami velünk marad.
10: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hungexpo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
11: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
12: 5 éve már nincs köztünk, de a hangja örökre velünk marad. Korál Balázs Fecó 75 emlékkoncert. 2026. május 9. Aréna. Sztár vendégek Zorán, Hobó, Keresztes Ildikó, Gubik Petra és Gudics Máté. Jegyek globalevents.hu.
13: Drágám, az a tányér a dédié volt.
14: Van jobb ötletünk a feszültségenyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A 3 gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
15: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást.
17: Heti nyerő termékek, egyes Kártedor jégkrémek, egyes Hellmann's szószok és a Ráma tégla margarin.
16: Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
2: A reklám után. Társadalmi célú reklám.
18: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
6: Hírek a Retro Rádióban.
19: Matematikából vizsgáznak ma az érettségizők. Halálos tűzeset történt Nógrádban, földrengés volt Horvátországban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Zajlik a matek érettségi, több mint 79 ezeren vizsgáznak. Középszinten exponenciális, függvényes és gráfos feladatot is kaptak a diákok. 3 órájuk van a 2 részből álló írásbeli megoldására, az emelt szintű dolgozatra 4 óra áll rendelkezésre. Az érettségi szezon tegnap a magyar nyelv és irodalom vizsgákkal kezdődött, holnap a történelem, majd az idegen nyelvi írásbeli következnek. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban egyébként 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Halálos lakástűz történt Nógrádban. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy társasházi lakásban keletkezett tűz Bátony terenyén. A nappaliban felhalmozott hulladék kapott lángra. A tűzoltók az erkéről és a bejárati ajtóból oldották a tüzet, de az ott élő idős ember életét nem lehetett már megmenteni. A társasház többi lakására nem terjedtek át a lángok. Vizsgálják az eset részleteit. Itt a szamóca szezon. Kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
20: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
19: Földrengés volt hajnalban Horvátországban. A 4,1-es erősségű földmozgás Esztéktől 30 kilométerre a Kopácsi rét térségében történt hajnali 2:30 után, közölte a horvát szeizmológiai szolgálat. A rengést Szerbiában és Magyarországon is érezni lehetett, károkról és sérültekről nem érkeztek hírek. Napos idő lesz, csak fátyol felhők lehetnek az égen. Esőre nem kell készülni, a szél viszont sok felé megélénkül, néhol erős viharos lökések is lehetnek. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14-20 fok közé hűl a levegő. Estétől átmenetileg jobban beborul az ég, néhol lehet gyenge eső, kisebb zápor. Holnap napos idő lesz, néha megnövekszik a felhőzet, és szórványosan zápor, zivatar kialakulhat. Csütörtökre már változékonyabb időt ígérnek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 11 óra után 4,5 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, és igen, változatosan állt össze a zenei kínálatunk a Bombonnal, Dr. Albannal, Céline Dionnal, és kezdünk Bonnie Tyler Holding Out for a Hero-jával.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Biztos, hogy hallgatóink közül is nagyon sokan emlékeznek arra, amikor a 2024-es Párizsi Olimpia megnyitóján meglepetésszerűen egyszer csak Céline Dion hangja csendült fel, és aztán a kamerák mutatták is, és biztos vagyok benne, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki ezt a produkciót annó megsiratta. Most viszont a születésnapján az énekesnő egy örömteli hírt jelentett be, egy 10 alkalmas koncertsorozatot szintúgy Párizsban, nagyon stílszerűen hozták egyébként a rajongók tudtára. Az Eiffel tornyon elindult ugyanis egy visszaszámláló, aztán pedig felcsendültek Céline Dion dalai, és később érkezett a hír, hogy idén ősszel fellép majd. Nagyon várjuk, ami viszont most jön Dr. Alban és az It's My Life.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Teljesen nyitott ablaknál dolgozom, és ugye miután nem a Hegyalja út Zajosabbik felén vagyunk, hanem egy belső udvarra néz a stúdió, ezért hallom a madarak csivitelését, de bizony ez már az az időszak, hogy a déli, délnyugati ablakoknál abszolút jó, hogyha leárnyékoljuk, mikor elmegyünk dolgozni. Tegnap konstatáltam, hogy annyira fölmelegedett a háló csak attól, hogy nyitva volt az ablak, és ugye nem eresztettem le a redőnyt tegnap reggel, mikor eljöttem otthonról, és este mire hazaértem, azért jó meleg lett, úgyhogy ma már tanultam az esetből, szóval eljött az árnyékolós időszak, meg ugye ezzel együtt nagyon sok helyen már a klímát is bekapcsolják, adott esetben az irodákban, vagy az autókban, bár én ott, ameddig csak lehet, inkább a leeresztett ablakban hiszek, és ha nem muszáj, akkor nem indítom el, még a legnagyobb hőségben sem feltétlenül szoktam, de ehhez nyilván szükségeltetik némi menetszél. Persze az a hátránya megvan, hogy akkor nem halljuk a másik hangját, vagy adott esetben a rádió hangját, ahol most pedig folytatom Mike Oldfield-el és a Moonlight Shadow-val.

Képlet. Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha már az árnyékolásnál tartunk, azért azt el kell mondani, hogy ma már érkezhetnek fátyol felhők, de mondjuk napernyő döntögető szélre még nem kell készülni. Az inkább a szerdai és a csütörtöki napra lesz jellemző, mert akkor záporok, zivatarok simán kipattanhatnak már bárhol, és talán végre kapunk egy kis csapadékot is, amivel folytatjuk már is egy lendületes Billy Idol-dal, a Wide Wedding a Retro Rádióban.

0: idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A következő órában a zenéink között helyet kaptak a 90-es évek kedvencei is. Mint amilyen az Unisex-el a Szebb holnap, és meghallgatjuk George Michael-t a Queen-nel közösen. Egy csodálatos tribute koncertről. Ezt a dalt is játszom, a Somebody to Love-ot, hamarosan a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2999 forint. Törzsvásárlóknak a 108 g-os Cherry Queen konyak megy 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: A Csini Baba Táncdal Fesztivál elhozza a 80-as és 90-es éveket a Budapest Parkban május 28-án. Az időutazók között lesz többek között Bagosi Norbert, Beethoven, Bongor, Szabó Győző és a Katona József Színház színészei. Csini Baba Táncdal Fesztivál május 28. Jegyek budapestpark.hu.
4: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekorkozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: Mit hozzak inni?
6: Baracsklét kérek. Nem, inkább almalét, vagy inkább szőlőt.
5: Tudod mit? Megleplek. Hozok inkább Szobi Vitafruitot. Ha megkóstolod, kedvenced lesz. Keresd a 2 decis vagy 1 literes Szobi dobozos gyümölcsitalokat a boltokban. Szobi. Egy íz, ami velünk marad.
7: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
8: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Nem tudod, hogy melyik Segway Navimo robotfűnyírót választ? Próbáld ki az online robotfűnyíró kalkulátort ingyen. segwayrobotfűnyíró.hu.
10: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
11: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: Ünnepeld a Star Wars évfordulóját LEGO készletekkel! Kihagyhatatlan LEGO Star Wars akció a LEGO Store Budapest üzleteiben és a bravostore.hu-n. Vásárolj 62.000 forint feletti értékben LEGO Star Wars készleteket, és mi megajándékozunk egy limitált dobozos jubileumi Star Wars szettel. Az erő legyen veled, és ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy bravostore.hu.
13: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spar vagy Interspar áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a Spárabba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást.
14: Heti nyerő termékek, egyes Regina toalettpapírok, egyes régió őrölt kávék és a Despár tonhal.
13: Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
1: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Új elnököt választott a Magyar Tudományos Akadémia. Nehéz fém kioldódás miatt hívtak vissza poharakat, keresik a kedvenc tesi tanárokat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét. Pósfai Mihály geológus, akadémikus, egyetemi tanár tölti be a tisztséget mostantól, a Tudóstestület 200. közgyűlésén hozott döntése alapján. A poszton Frany Tamás neurobiológust váltja, aki 2020 óta két perióduson át volt az MTA elnöke. A Magyar Tudományos Akadémia tisztségviselőit 3 évre választják, és csak egyszer lehet újra választani őket. Átvették megbízó levelüket a választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a voksolás lebonyolításában több mint 100 000 vettek részt. Minden a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Már csaknem 700 000 rendelkeztek a neten adójuk 1+1%-áról. A NAV e-SZIA felületén az is látszik, hogy 190 000 már megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A határidő május 20-a. Tavaly több mint 2 100 000 éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez, civil szervezetekhez, vallási közösségekhez vagy a Nemzeti Tehetségprogramhoz. Nehéz fém kioldódás miatt kell visszahívni a piacról mintás vizes poharakat. A Flying Tiger több Kínában gyártott terméke Dánián keresztül került az üzletekbe. A fogyasztóvédelmi hatóság az európai riasztási rendszeren kapott jelzést a határérték feletti kadmium és ólom kioldódásáról. Ezek a nehéz fémek hosszú távon egészségkárosodást okozhatnak. Az érintett termékek listáját az MKFH honlapján találják. Már lehet szavazni az év kedvenc testnevelő tanáraira. Országosan mintegy 11 000 jelölés futott be 1800 tanárra. Közülük választott ki a Magyar Diáksportszövetség megyénként legfeljebb 3x5 főt, akikre szavazni lehet 3 kategóriában. A vármegyei és budapesti fordulókat az országos szavazás követi. Napos idő lesz, csak fátyol felhők lehetnek az égen. Esőre nem kell készülni, a szél viszont sok felé megélénkül, néhol erős viharos lökések is lehetnek. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14-20 fok közé hűl a levegő. Estétől átmenetileg jobban beborul az ég, néhol lehet gyenge eső, kisebb zápor. Holnap napos idő lesz, néha megnövekszik a felhőzet és szórványosan zápor, zivatar kialakulhat. Csütörtökre már változékonyabb időt ígérnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: Üdvözletem a retro hallgatóknak, délmúlt 5 perccel, már a kedd délutánba is belevágtunk. Vágó Piros vagyok, töltsük együtt a következő 2 órát, amiben szól majd Phil Collins, Another Day in Paradise-a, de meghallgatjuk a Paparócsot Carrie Underwood-dal, kezdetnek pedig jöjjön Kylie.

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió. A bringám bizony csereéret lett az elmúlt időszakban, és gondoltam, hogy a hétvégén felkerekedem és körbenézek, egyáltalán kiderítem, hogy mire van szükségem. Nem csak a méretre, hanem egyáltalán milyen típusra, és ezért elmentem egy bicikliboltba, és ott bizony szemtanúja vagy fültanúja voltam annak, ahogy többen érkeztek érdeklődve hozzám hasonlóan, a különböző célokat emlegetve, kinek mi a fontos, egy hölgyel pedig folyamatosan együtt beszélgettünk egy eladóval, és például kiderült, hogy ő idén először fogja körbetekerni a Balatont, úgyhogy már csak ezért is szeretne ehhez egy megfelelő biciklit vásárolni, és elgondolkoztam, hogy biztos, hogy hallgatóinknak is vannak új kalandok tervbe véve a nyárra, olyanok, amiket eddig még nem csináltak, vagy olyan helyek, ahol eddig még nem jártak. Biztos vagyok benne, hogy számtalan nagyon jó ötletet kapunk majd a hallgatóinktól, úgyhogy meséljenek akár a Facebook oldalunkon, akár pedig SMS-ben. Én pedig egy igazi bulidallal folytatom már is a Tap Tampinggal a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ma azt kérdeztük hallgatónktól, hogy ki milyen eddig ismeretlen kalandba vág majd bele a nyáron. Akár olyan sportba vagy aktivitásba, amit eddig nem tett meg, vagy mondjuk olyan helyre látogat majd, ahol eddig még nem járt. Zsuzsi is írt nekünk, szia Piros, mi először indulunk neki az egész családdal a vízitúrának. Persze nem egyedül, hanem vezetővel és a baráti társaságunkkal. A férjem is és én is voltunk annó fiatal korunkban, és azóta vágytunk rá, úgyhogy már nagyon várjuk. Biztos, hogy szuper lesz, szerintem a vízitúráknak is annyira jó hangulatuk van, és főleg ugye, hogyha van vezető, aki tudja, hogy ha abba az ágba oda beevezünk, akkor ott ezt vagy azt látjuk, szóval ez mindig nagyon jó kis felfedezés, úgyhogy kívánom, hogy tele legyetek élménnyel, de ne szúnyogcsípéssel. Réki Épóverivel, a Sara Perchetti Ámóval is folytatom már is itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kaptunk egy közlekedési infót is az SMS falunkra. Az M3-ason Nyíregyev háza felé az 55-ös kilométernél ég egy bálaszállító kamion, és már oltják ezt. Pake, vagy Paké, vagy Pék írta meg nekünk, köszönjük szépen, és valóban ezt 60 térségében történt, lezárták ezt az oldalt, tehát a 60-i csomóponton keresztül lehet kerülni. Az M0-áson a keleti szektorban az M5-ös felé pedig a fénytörő hálót javítják Vecsés térségében, itt több kilométeres torlódásra kell készülni a 38-as kilométer mögött. És köszönöm szépen, hogyha nem csak a közlekedési infókat küldik a 0620-22-22-re, hanem hogy milyen új kalandok várnak hallgatóinkra majd a nyáron. Nálunk viszont a régi kedvencek szólnak, mint amilyen Tanítatikaram, Twist in My Sobriety slágere.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A tengerparti sláger után folytassuk a strandossal, a Rigérától. A Vamos a la Playa-val, és akkor értelemszerűen érkezzen a balatoni nyár is. Ezeket is dúdolhatjuk, énekelhetjük majd a következő órában, egy óra után itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerő termékek, egyes Cartedor jégkrémek, egyes Hellmann's szószok és a Ráma tégla margarin. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu. Csak az
4: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
5: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Ha több fronton kell helytállnod,
7: le kell adni a prezentációt.
6: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
8: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
10: Szobita porok. Felfrissülés szempillantás alatt. Öntsd bele 2 liter vízbe, keverd meg, és már ihatod is a málna, narancs, citrom vagy szamóca ízű üdítőket. Szobita porok. Kis tasak, nagy adag. Szobi. Egy íz, ami velünk marad.
11: 5 éve már nincs köztünk, de a hangja örökre velünk marad. Korál Balázs Fecó 75 emlékkoncert. 2026. május 9. Aréna. Sztár vendégek Zorán, Hobó, Keresztes Ildikó, Gubik Petra és Gudics Máté. Jegyek globalevents.hu.
12: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
13: Roppant jó májusi bajnokajánlat a Metróban. A 2,5 kg-os Metrós év gyorsfagyasztott express hasáb burgonya bruttó 2799 forint. 4 csomag vásárlásakor csak bruttó 1899 forint. Május 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
1: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Véget ért a matek írásbeli, holnap a történelem következik. Új elnököt választott a Magyar Tudományos Akadémia. A nélkülözőknek gyűjtenek élelmiszert. Villányi Eszter vagyok. Túl vannak a matematika írásbelin az érettségizők. Középszinten több mint 71.500-an, emelt szinten mintegy 8.300-an vizsgáztak. A középszintű feladatsorban egyebek mellett volt másodfokú egyenlet és függvényelemzés, de a gráfokról is kaptak kérdést a diákok. Holnap a történelem írásbelivel folytatódik az érettségi, csütörtökön angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak. Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét. Pósfai Mihály geológus, akadémikus, egyetemi tanár tölti be a tisztséget mostantól a Tudós Testület 200. közgyűlésén hozott döntése alapján. A poszton Frany Tamás neurobiológust váltja, aki 2020 óta két perióduson át volt az MTA elnöke. A Magyar Tudományos Akadémia tisztségviselőit 3 évre választják, és csak egyszer lehet újra választani őket. Újragyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Például tésztát, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt, édességet. Ezekből állítanak össze segélycsomagokat a tervek szerint mintegy 50 ezer rászorulónak. A vásárlók a közvetlen környezetükben élő nehéz sorsú embereket segítik a felajánlásaikkal. A legutóbbi novemberi akció idején több mint 500 millió forintnyi adomány gyűlt össze. Földrengés volt hajnalban Horvátországban. A 4,1-es erősségű földmozgás Esztéktől 30 kilométerre a Kopácsi rét térségében történt hajnali 2:30 után, közölte a horvát szeizmológiai szolgálat. A rengést Szerbiában és Magyarországon is érezni lehetett, károkról és sérültekről nem érkeztek hírek. Óceánjáron terjed a hantavírus. A luxushajón 7 esetből 2-nél már azonosították a kórokozót. A betegek közül 3-an meghaltak, egy embert kritikus állapotban vittek kórházba. A fedélzeten 150-en utaznak, főként britek, amerikaiak és spanyolok. Az óceánjáró márciusban Argentínából indult, jelenleg a zöldfoki szigeteknél horgonyoz. Napos idő lesz, csak fátyol felhők lehetnek az égen. Esőre nem kell készülni, a szél viszont sok felé megélénkül, néhol erős viharos lökések is lehetnek. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14-20 fok közé hűl a levegő. Estétől átmenetileg jobban beborul az ég, néhol lehet gyenge eső, kisebb zápor. Holnap napos idő lesz, néha megnövekszik a felhőzet, és szórványosan zápor, zivatar kialakulhat. Csütörtökre már változékonyabb időt ígérnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
16: 1 óra után 5 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, délután 2-ig töltjük együtt az időnket. Az ebéd mellé pedig érkezzen majd Pink, Demjén Ferenc, Gigi D'Agostino egy-egy slágere, kezdetnek pedig a Girls Just Wanna Have Fun.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem tudom, hallgatóink hányadik kávéjukon vannak ma túl. Én a másodikat ittam meg az imént, és ez egyben az utolsót is szokta jelenteni icipici növényi tejjel. Ugye folyamatosan látnak kutatások napvilágot, hiszen ez most már így egy örök kérdés. Ígyunk, ne ígyunk. Mikor ígyunk, mikor ne ígyunk. Feketén ígyuk, vagy tejjel ígyuk. Szóval számtalan kérdés, amire jönnek a válaszok. A legutóbbi kutatások szerint például a biológiai öregedést tudja lassítani a kávé, és ráadásul még a mentális egészségünkre is pozitívan hat. Én viszont most majd a tárolással kapcsolatban mesélek, mindenki nézze meg gyorsan, vagy gondolja végig, hogy hol is van a kávé, akár a munkahelyen, akár pedig otthon. Én pedig játszom most már is a slágereinket, ahogy ígértem, a strandolós csokrot, a balatoni nyár a KFT-vel, a Rigérával, a Vamos a la Playa szól mindjárt, de most itt van az Anna the Night is.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, azért hallgatóink írnak arra a kérdésünkre is, hogy ki milyen új felfedezésre vagy kalandra vállalkozik majd idén nyáron, új hely, esetleg új hobbi, vagy egy új mozgásforma, ez erre vonatkozott a mai kérdésünk. Éva például ezt írta, Krétára megyek a barátnőmmel júniusban, utazási irodával utazunk, minden fakultatív programban szeretnénk részt venni. Santorinit nem szabad kihagyni, a szurdok túrát viszont kihagyjuk, mert 18 kilométer, az már a korunk miatt nem nekünk való. A párom már nem vállalkozik ilyen utakra, én meg imádok utazni, a párommal viszont így május közepén Kiskunmajsára, majd május végén Kisújszállásra megyünk. Mindenhol érezzétek nagyon jól magatokat, és köszönöm szépen a beszámolót. Hamarosan visszatérünk majd a kávétároláshoz, most pedig érkezzen majd Zséda, illetve Néna a 99 Schlutballonnal.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A kávé nagyon sokunknak egy mindennapi élvezeti cikk. Például a kollégáink itt este 6-kor még mielőtt hazaindulnának van, hogy isznak még egy csészével. Sőt, másik kollégáink pedig annyira komolyan veszik, hogy miért reggel mérik le az egy adagnyi kávét, azt akkor frissen a főzés előtt megörlik, és milyen jól teszik. Mert hogy a legfrissebb kutatások szerint, ha jó kávét szeretnénk inni, az egy dolog, hogy ténylegesen minőségi kávét válasszunk. És itt aztán benne van az is a pakliban, hogy lehetőleg szemesen és frissen őrüljük. A legjobb, hogyha maximum azt az egy napi adagot őrüljük meg, de ha valakinek ez túl nagy macera lenne, akkor egyébként az is jó, hogyha néhány napra előre őrüljük, és az sem mindegy, hogy mindezt hol tároljuk. Mert mire érzékeny a kávé, és főleg ugye az őrölt kávé, a fényre és az oxigénre. Tehát, ha lehet, akkor abszolút légmentesen záródó dobozban, és ne a konyhapulton tartsuk, hanem egy szekrényben vagy a kamrában, hogy fény se érje, még minimális se, ugye akárhányszor kinyitjuk például a szekrényt. Szerintem ehhez, ennek az elpakolásához azért nem kell átrendezni a teljes konyhát, én viszont hozok mellé egy nagyon szuper slágert, a Boniemmel, a Dedikult, a Retro Rádióban. She's crazy like

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Már is elérkeztünk a 2 órához, és most nézem, hogy jól befelhősödött időközben, az ég észre sem vettem. Minden esetre kellemes délutánt kívánok, még ebben a kifejezetten nyárias kedben. Dénes Tamással már a következő 4 órában. Köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádióban csak olyan zene szól, amit ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Kérje kedvenceit és üzenjen minden hétköznap délután 18 és 20 óra között a Retro Rádióban. Kívánságműsor Nyerges Izával és az ön kívánságaival.
1: A műsor támogatója a Müller Drogéria applikációja, a Müller applikáció.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: Szubi talporok. Felfrissülés szempillantás alatt. Öntsd bele 2 liter vízbe, keverd meg, és már ihatod is a málna, narancs, citrom vagy szamóca ízű üdítőket. Szubi talporok. Kis tasak, nagy adag. Szubi. Egy íz, ami velünk marad.
6: A Csini Baba Táncdal Fesztivál elhozza a 80-as és 90-es éveket a Budapest Parkban május 28-án. Az időutazók között lesz többek között Bagosi Norbert, Beethoven, Bongor, Szabó Győző és a Katona József Színház színészei. Csini Baba Táncdal Fesztivál május 28. Jegyek budapestpark.hu.
7: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
8: Nem tudod, hogy melyik Segway Navimo robotfűnyírót választ? Próbáld ki az online robotfűnyíró kalkulátort ingyen. segwayrobotfűnyíró.hu.
9: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
10: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
9: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
12: Persze! Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrus mix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
13: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
14: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spar vagy Interspar áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpar appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást.
15: Heti nyerő termékek, egyes Regina toalettpapírok, egyes régió őrölt kávék és a Despar tonhal.
16: Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
17: Holnap már a történelem érettségi van soron. Halálos tűzeset történt Nógrádban. A nyári ruhákat vizsgálja a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Túl vannak a matematika írásbenin az érettségizők. Középszinten több mint 71.500-an, emelt szinten mintegy 8.300-an vizsgáztak. A középszintű feladatsorban egyebek mellett volt másodfokú egyenlet és függvényelemzés, de a gráfokról is kaptak kérdést a diákok. Holnap a történelem írásbelivel folytatódik az érettségi, csütörtökön angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak. Halálos lakástűz történt Nógrádban. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint egy társasházi lakásban keletkezett tűz Bátony terenyén. A nappaliban felhalmozott hulladék kapott lángra. A tűzoltók az erkéről és a bejárati ajtóból oldották a tüzet, de az ott élő idős ember életét nem lehetett már megmenteni. A társasház többi lakására nem terjedtek át a lángok. Vizsgálják az eset részleteit. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők. A nyári ruházati termékeket és fehér neműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban. Jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve azt is nézik, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Pszichiátriai kezelés alatt állhatott a lipcsei gázoló. Az ámokfutó gyalogosok közé hajtott a Németváros egyik bevásárló utcájában. A Bild című lap arról írt, hogy az elkövetőt vasárnap még egy pszichiátriai osztályon kezelték, de elbocsátották, mert agresszívan lépett fel a többi beteggel szemben. A hatóságok nem erősítették meg az információt, eddig annyit közöltek, hogy politikai vagy vallási indíték nem merült fel, abban azonban határozottak voltak, hogy szándékosan cselekedett a férfi. Az incidensben ketten életüket vesztették, és sokan megsérültek. Halálos bánya baleset történt Kolumbiában. Sújtó légrobbanás következtében 9 bányász vesztette életét, 6 embert sikerült kimenteni. A bányahatóság közölte, hogy április elején szénpor és metán kibocsátás miatt a biztonsági intézkedések megerősítését ajánlották. A robbanás idején 600 méteres mélységben voltak a bányászok. Napos idő lesz, csak fátyol felhők lehetnek az égen. Esőre nem kell készülni, a szél viszont sokfelé megélénkül, néhol erős viharos lökések is lehetnek. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14-20 fok közé hűl a levegő. Estétől átmenetileg jobban beborul az ég, néhol lehet gyenge eső, kisebb zápor. Holnap napos idő lesz, néha megnövekszik a felhőzet, és szórványosan zápor, zivatar kialakulhat. Csütörtökre már változékonyabb időt ígérnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes kedd délutánt kívánok önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig Dénes Tamás. A koranyári melegben is jönnek a nagy

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es években. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 7 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, gyorsan az M3-as helyzetről 3 SMS. Géza még ugye azt kérdezte, kb. Egy jó 20 perce, 25 perce. Tudtok-e valamit az M3-asról? Miskolc irányában áll a forgalom 60-nál. Ezután írt a sofőr Krisztián, még mindig le van zárva az M3-as autópálya Nyíregyháza felé, 60 térségében, mert ugye korábban kigyulladt egy kamion 60 belterületén, lehet kerülni, de ott is több kilométeres torlódás van a 3-as főúton. Krisztián, köszönöm. Gábris is jelentkezett. Sziasztok, M3-ason 60 előtt fél órája állunk, aki tud kerüljön, Pestről mennénk Gyöngyösre. Hát nem egyszerű a dolog, egy kigyulladt kamion ennek az oka. Egészen pontosan az Útinformerre azt írta, hogy kigyulladt a kamion az M3-ason Nyíregyháza felé 60-nál az 55-ös kilométernél. A pálya adott oldalát teljesen lezárták. Kerülni a 60-i csomóponton keresztül lehet, a torlódás most 6-7 kilométeres. Hát így állunk, meg úgy, hogy a folytatásban jön az Edda és Tina Turner is hamarosan, de Reginával nyitok. Ez a Day by Day itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan az Abbával és a United-del folytatom majd itt a Retro Rádióban, most viszont 14 óra 44 perckor itt az ideje némi közlekedésnek. Annál is inkább, hiszen ugye az M3-ason dráma van, 60-nál, itt meg is írja valaki, hogy M3-ason Nyíregyháza felé 60-nál gyulladt ki a bálátszállító kamion, brutális a sor, éppen most oldják. Köszönöm szépen, annyit tudni kell, hogy nagyon nagy sor van, és nem csak az egyik irányba, hanem mind a két irányban, még mindig le van zárva az autópálya. Egészen pontosan az Útinform azt írja, hogy kigyulladt a kamion M3-ason Nyíregyháza felé 60-nál az 55-ös kőnél, a pálya adott oldalát lezárták Nyíregyháza felé, kerülni a 60-i csomóponton keresztül lehet, de 6-7 kilométeres a dugó. Terelést építenek az M5-ösön Budapest felé Kecskemét elkerülőjén a 91-es kilométerre, mindkét sávot lezárták, a forgalom a leállósávon halad, itt is több mint 2 kilométeres a dugó.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió az M3-asról annyit, hogy ugye Nyíregyháza felé 60-nál az 55-ös kilométernél egy kigyulladt kamion toltanak, kerülni a 60-i csomóponton keresztül lehet, de mind a két oldalon nagy a dugó, Nyíregyháza felé körülbelül 6-7 kilométeres. Még egy hírem van, M0-ás keleti szektor M5-ös felé Gyánál egy személyautó a korlátnak ütközött a 35-ös kilométernél, itt a külső sávot lezárták, a nézelődők miatt mindkét oldalon több kilométeres a torlódás. Menjünk tovább, nem lesz torlódás. Majd a Santa Mariana következő órában. És itt lesz velünk DJ Bobo is, méghozzá az egyik legnagyobb slágerével. És további sztárok, slágerek a folytatásban is, itt a Retro Rádióban, ezen a keddi délutánon.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este...
3: Knézi Jenő, műsorvezető, sportriporter, televíziós kommentátor és egykori válogatott kosárlabdázó, aki édesapjának köszönhetően már gyerekkorában átélhette az élő sportközvetítések hangulatát. Knézi Jenővel várunk mindenkit este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerő termékek, egyes Kartedor jégkrémek, egyes Hellmann's szószok és a Ráma tégla margarin. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Mindennapi intim higiénia. Cicatridina Intim Tisztító Hab. Az érzékeny intim zónát kíméletesen tisztítja, fenntartja a hidratáltságot. A Cicatridina Intim Tisztító Hab kizárólag patikában kapható kozmetikum.
6: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
7: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
6: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
7: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
6: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
8: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
9: Mennyi piroska szerped van itthon?
10: Imádjuk! Használom sütéshez, főzéshez, koktélokhoz és fincsi üdítőket készítünk belőle. Visszaváltható üveges piroska szörp, málna, eper, narancs, bodda, citrusmix és még meg a nyízben.
11: Ikonikus LEGO készletek, elképesztő árak, hatalmas akció a LEGO Store budapesti üzleteiben és a bravostore.hu webáruházban. Szerezd be most a Stranger Things grill házat, a Star Trek űrhajót vagy a LEGO Pikachu-t óriási kedvezménnyel, vagy válogass a többi akciós termékek közül. Az akció május 6-áig érvényes. Ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy bravostore.hu.
12: 5 éve már nincs köztünk, de a hangja örökre velünk marad. Korál Balázs Fecó 75 emlékkoncert. 2026. május 9. Aréna. Sztárvendégek Zorán, Hobó, Keresztes Ildikó, Gubik Petra és Gudics Máté. Jegyek globalevents.hu.
13: Hány óra?
14: Hajnal 2.
13: Megint nem alszol?
14: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
13: Próbáld ki te is a Sedakurt.
15: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
13: Alszol.
15: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke. Master Good.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
17: Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét. A Balatonnál már gyérítik a szúnyogokat, házakat és templomot is megrongált a horvátországi földrengés. Villányi Eszter vagyok. Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét. Pósfai Mihály geológus, akadémikus, egyetemi tanár tölti be a tisztséget júliustól a Tudós Testület 200. közgyűlésén hozott döntése alapján. A poszton Frany Tamás neurobiológust váltja, aki 2020 óta két perióduson át volt az MTA elnöke. A Magyar Tudományos Akadémia tisztségviselőit 3 évre választják, és csak egyszer lehet újra választani őket. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál. A környezetbarát megelőző módszer néhány 100 hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes, tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
18: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyoggyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
17: Újragyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Például tésztát, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt, édességet. Ezekből állítanak össze segélycsomagokat a tervek szerint mintegy 50 ezer rászorulónak. A vásárlók a közvetlen környezetükben élő nehéz sorsú embereket segítik a felajánlásaikkal. A legutóbbi novemberi akció idején több mint 500 000 forintnyi adomány gyűlt össze. Több lakóépület és egy templom is megrongálódott a horvátországi földrengésben. A 4,1-es erősségű földmozgás Eszéktől nem messze a Kopácsi Rét térségében történt hajnalban, a szerb határ közelében. Monostorban a Szent Péter és Pál katolikus templom mennyezetéről vakolatdarabok hullottak, több házfala megrepett. A helyiek beszámolója szerint komoly riadalmat keltett a földrengés, melyet Magyarországon is érezni lehetett. Napos idő lesz, csak fátyol felhők lehetnek az égen. Esőre nem kell készülni, a szél viszont sokfelé megélénkül, néhol erős viharos lökések is lehetnek. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14-20 fok közé hűl a levegő. Estétől átmenetileg jobban beborul az ég, néhol lehet gyenge eső, kisebb zápor. Holnap napos idő lesz, néha megnövekszik a felhőzet, és szórványosan zápor, zivatar kialakulhat. Csütörtökre már változékonyabb időt ígérnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kétségkívül meleg van, hiszen 26 fokot mutat a Retro Rádió hőmérője, ami nyáron sem rossz, de sokkal több a felhő, mint amennyi tegnap volt a végen. A mikrofonnál Dénes Tamás, jön ebben az órában a Bestiák vagy Barbra Streisand is. Nyitánynak a Roxette nagy sikere jön.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, és egyre nagyobb és súlyosabb természetvédelmi problémát jelent a felelőtlen állattartás. Néha ugyanis elengednek olyan állatokat, amiknek hát igazából semmi köze nincs a hazai természethez, a hazai faunához. Na hát most a Kisdunán elégelték meg mindezt, mert hogy kétféle teknős is elszaporodott, aminek semmi köze nincs a magyar vizekhez. Az egyik az az ékszerteknős, amely az ökológiai verseny révén jelentős mértékben veszélyeztetik az őshonos és védett mocsári teknős állományt, elsősorban az élőhelyekért, napozóhelyekért és táplálékforrásokért folytatott konkurencia miatt. A másik pedig, hát erről gondolom sokat hallottak, hogy néhányan eleresztettek néhány aligátor teknőst, amik meg fölfalnak mindent, amit csak találnak, és még az emberre is veszélyesek, úgyhogy most a Kisduna öbleiben több helyen is elhelyeztek teknős csapdákat, a mocsári teknősöket elengedik, az ékszerteknősöket és az aligátor teknősöket pedig az állatkertbe fogják majd szállítani. Abszolút egyetértek a dologgal. Már csak egy dolog hiányzik, és nem csak a teknősöknek, hanem most már mindenütt, az az eső. Én most zenében meghozom ezt az esőt. Jön Samira és a Rain, amit már Barbra Streisand és a Bestiák követ itt a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan az Alphaville-el és a Modern Talking-gal folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 4 perc múlva lesz 3:44 a mikrofonnál Dénes Tamás. Ugye a legfontosabb ír az, hogy kigyulladt egy kamion az M3-as autópályán Nyíregyháza felé, 60 térségében. Az 55-ös kilométernél a pálya adott oldalát lezárták. Kerülni kell, a 60-i csomóponton keresztül lehet, de a torlódás több mint 5 kilométeres. Hallgatóink is jelentkeztek a helyszínről. M3 kamion tűz, a szél a Pest felüli oldal felé hozza a füstöt, korlátozott a látás a Meláknak, köszönöm az információt. M3-as autópálya teljesen lezárva most Miskolc felé az 54-es kilométernél, most oldják az égő kamiont, az 50-estől áll a sor, aki tud kerüljön, Gyé pedig néhány perce írta mindezt. Köszönöm szépen, ezek szerint még mindig piszok nagy a dugó arrafelé. Még egy hírem van, M0-ás keleti szektor M5-ös felé Gyálnál személyautó a korláton a 35-ös kilométernél a külső sávot lezárták, itt is több kilométeres a torlódás.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 23

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 4 perccel járunk. 3:44 után a folytatás a Modern Talking-é, jön a Brother Louie, amely 1986. januárjában azonnal a német slágerlista élén találta magát, és ami az igazi meglepetés volt, hogy Angliában is a negyedik helyig jutott. Jön a Brother Louie itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió továbbra is zárva az M3-as Nyíregyháza felé 60 térségében az 55-ös kilométernél. Kerülni a 60-i csomóponton keresztül tudnak. Mind a két irányban nagy a füst is, és nagy a dugó is továbbra is. Több kilométeres dugóról kaptunk jelentést. Menjünk tovább, hiszen a következő órában érkezik majd a Soho Party. Remélem fogjuk még ezt énekelni, és itt lesz a Queen is egy nagy slágerrel. Na meg egy csomó nagy-nagy siker a folytatásban is majd itt a Retro Rádióban. Tartsanak velem!
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádióban csak olyan zene szól, amit ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Kedvenceit és üzenjen minden hétköznap délután 18 és 20 óra között a Retro Rádióban. Kívánságműsor Nyerges Izával és az ön kívánságaival.
1: A műsor támogatója a Müller Drogéria applikációja, a Müller applikáció.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kis haszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
5: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda! Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun! Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
6: familypark.at.
7: Mennyi piroska szerped van itthon?
8: Imádjuk! Használom sütéshez, főzéshez, koktélokhoz és fincsi üdítőket készítünk belőle. Visszaváltható üveges piroska szörp, málna, eper, narancs, gozda, citrusmix és még meg annyi ízben.
9: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motor kiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
10: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termékvásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
11: Küldetésünk az ön terményének megóvása a feldolgozás minden lépésében. Terménytisztítás, szárítás és tárolás megbízható hazai technológiával. Hetek. Van élet a mérleg után.
12: Vesekőre, enyhe húgyúti fertőzésre, felfázásra szedje Rovatinex kapszulát vagy cseppeket. A Rovatinex megelőzheti a vesekő képződést, görcsoldó hatású, gyógyszertárban vén nélkül kapható gyógyszer. Vesekő diéta. www.rovatinex.hu. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
14: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
15: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
14: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
15: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
16: Szerdán a történelem írásbelivel folytatódik az érettségi. Éjféltől tűzszünetet tart Ukrajna, holnap már lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Túl vannak a matematika írásbelin az érettségizők. Középszinten több mint 71.500-an, emelt szinten mintegy 8.300-an vizsgáztak. A középszintű feladatsorban egyebek mellett volt másodfokú egyenlet és függvényelemzés, de a gráfokról is kaptak kérdést a diákok. Holnap a történelem írásbelivel folytatódik az érettségi, csütörtökön angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak. Itt a szamóca szezon. Kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
17: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az ideiglenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
16: Ideiglenes tűzszünetet jelentett be Ukrajna, ezt az ukrán elnök közölte közösségi oldalán. Máról holnapra víradóra, éjféltől tartanak fegyvernyugvást, válaszul az oroszok által bejelentett hétvégi győzelmi napi tűzszünetre. Moszkva 8-ára és 9-ére hirdetett tűzszünetet. Már a víradóra folytatódtak a harcok, több mint 160 drónnal és ballisztikus rakétákkal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg, többen meghaltak és sebesültek is vannak. Az orosz légvédelem mintegy 30 ukrán drónt iktatott ki a leningrádi régió fölött, egy olajfeldolgozóban tűzütött ki. Magyar időjárás applikáció hódít New Yorkban. A platform rendkívül pontos előrejelzést ad, jelzi az utcák mikroklímáját, így például tájékoztat a széllökésekről és a hősziget hatásról. A rendszer globális meteorológiai adatokra épül, adatai folyamatosan frissülnek, és akár 14 napos prognózist nyújtanak a felhasználóknak. Napos idő lesz, csak fátyol felhők lehetnek az égen. Esőre nem kell készülni, a szél viszont sok felé megélénkül, néhol erős viharos lökések is lehetnek. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14-20 fok közé hűl a levegő. Estétől átmenetileg jobban beborul az ég, néhol lehet gyenge eső, kisebb zápor. Holnap napos idő lesz, néha megnövekszik a felhőzet és szorványosan zápor, zivatar kialakulhat. Csütörtökre már változékonyabb időt ígérnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A miért a számítógép ugyan kiírta, hogy piros figyelmeztetés, de nézem itt az eső radart, és maximum Zala megyében eshet valamennyi eső, legalábbis ez szerint. A mikrofonnál Dénes Tamás, itt viszont jön a Bikini vagy Michael Jackson a folytatásban. Taylor Dénnel nyitom az órát.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 5 perc múlva lesz délután fél 5 a mikrofonnál Dénás Tamás. A vonal túlsó végén egy szomorú Big Lila fan. Hát nem volt szép a meccsetek, azt azért hozzáteszem.
1: Igen.
0: Jó, akkor maradjunk ebben, igaz?
1: Igen.
0: Jó.
1: Maradjunk ennyiben.
0: Viszont te, ha jól tudom, az M0-áson kóborolsz.
1: Nem, én a régi hármason mentem el a Kistarcsa felé, ugye az M0-ás fölött, és úgy bepillantottam jobbra, néztem a forgalmat, és gyakorlatilag az M5-ös irányában mind a három sáv állt.
0: Igen, mert ugye az M0-áson, a keleti szektorban M5-ös felé Gyánál egy személyautó korlátnak ütközött, a 35-ös kilométernél zárták le a külső sávot, és itt ugye azt írja az útinform, hogy a nézelődők miatt is mind a két oldalon torlódás alakult ki.
1: Csak megerősíteni tudom.
0: Aha, tehát átcsorognak ott az autók a nulláson rendesen, igen, ott igen, az igen. M5-ös felé. Hát Big Lila fan, köszönöm szépen, csapatainkkal kapcsolatban különösebbet most nem akarok mondani.
1: Igen, maradjunk ennyiben.
0: Maradjunk ennyiben, úgyis más pesti csapatnak drukkolunk, de a legfontosabb, hogy most a válogatott szünetben mindenki boldog legyen, te pedig azért, mert Michael Jackson érkezik itt a Retro Rádióban.
1: Rendben, köszönöm, akkor üdv nektek.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan jön a Soho Party és a Queen is itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk, 3,5 perc múlva lesz, 3:45, továbbra is az M3-ason kigyulladt kamion a téma, ugye Nyíregyháza felé 60-nál az 55-ös kilométernél, a pálya Nyíregyháza felé tartó oldalán le is van zárva az egész oldal, a torlódás 6-7-8 kilométeres, aki teheti, a kerékharaszti lehajtónál el tudja hagyni az autópályát, a füst korlátozhatja a Budapest felé haladók látótávolságát. Hallgatóink azt írják, M3-on Miskolc felé 55-ös kilométernél teljesen kiégett a kamion, teljes a pályazár, 4-5 kilométeres a kocsisor, érdemes kerülni, ezt Andi írta. Pali is jelentkezett, szia Tamás, Budapesten a reptéri gyorsforgalmin kifelé a határúti indulás után a lejtő aljában 3 autó találkozott, alakul a sor, huha, Pali, köszönöm szépen. Hír még, hogy az M0-ás keleti szektorában M3-as felé Gyánál személyautó a korláton a 35-ös kilométernél, és ahogy hallhatták, a nézelődők miatt mind a két oldalon elég komoly a dugó.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne pedig egy hír az Utinformtól. 49-es főút Csenger térségében egy személyautó és egy kamion ütközött össze a 48-as kilométernél, itt a félútpályát le is zárták. Mi pedig robogjunk tovább, hiszen a következő órában is a legnagyobb slágerek, hozok jó kis rock and rollt, méghozzá Fenyő Miklóssal és a Hungáriával. De hozom a 90-es évek egyik nagy hangját, Gálát, itt lesz a Freed from Desire is.

0: nagy sláger, amiért érdemes továbbra is a Retro Rádiót választani. Tartsanak velem!
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádióban csak olyan zene szól, amit ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Kedvenceit és üzenjen minden hétköznap délután 18 és 20 óra között a Retro Rádióban. Kívánságműsor Nyerges Izával és az ön kívánságaival.
1: A műsor támogatója a Müller Drogéria applikációja, a Müller applikáció.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Coop Zala felvágott 199 forint. Szintén törzsvásárlóknak az 1491 ml-es Lenor textil öblítő 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Szevasz, tavasz, hello Front Row. Viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. Három havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
6: Szobítalporok. Felfrissülés, szempillan.

0: Tás alatt. Öntsd bele 2 liter vízbe, keverd meg, és már ihatod is a málna, narancs, citrom vagy szamóca ízű üdítőket. Szobi italporok. Kis tasak, nagy adag. Szobi. Egy íz, ami velünk marad.
1: Tegnap este a 4 bajnok legyőzte a 8 kihívót, és másfél hónap után végre kapcsolatba léphettek a szeretteikkel. A ma esti végjáték tétje az, hogy melyik csapatnak kell biztosan párbajba küldenie az egyik női játékosát.
2: Exatlon Hungary, ma este a TV2-n.
3: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Utazz messzire dízzellel, és élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
4: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130.000 forint készülék kedvezménnyel, ípekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
5: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
6: Csendből csinálok pénzt.
7: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
5: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Cofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
8: Nem tudod, hogy melyik Segway Navimo robotfűnyírót választ? Próbáld ki az online robotfűnyíró kalkulátort ingyen. segwayrobotfűnyíró.hu.
9: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy 5-ajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
10: A reklám után. Társadalmi célú reklám.
11: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
10: Társadalmi célú reklámot hallottak.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Már gyérítik a szúnyogokat a Balatonnál. Átlagos nehézségű volt a matek érettségi a pedagógusok szerint. Lakóházba csapódott egy kis gép Brazíliában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál. A déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért kellenek a megelőző kezelések. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes, tájékoztatta rádiunkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
14: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyog gyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
13: Átlagos nehézségű volt az idei matematikai érettségi. A távirat irodának nyilatkozó pedagógusok szerint a feladatsor jól lefette a tananyagot, nem voltak benne váratlan vagy szokatlan példák. Az első rész inkább az alapokat mérte, a második viszont már több gondolkodást és szövegértést igényelt. A diákok visszajelzései alapján a feladatlap megfelelt az előzetes várakozásoknak. Az érettségi holnap történelemmel folytatódik. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők, a nyári ruházati termékeket és fehérneműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban. Jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve azt is nézik, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Lakóházba csapódott egy kis repülőgép Brazília délkeleti részén. A gép röviddel a felszállás után vált irányíthatatlanná, és egy háromszintes épületbe zuhant. A balesetben három ember meghalt, köztük a pilóta és a másodpilóta, több utas pedig megsérült. A hatóságok szerint a repülő São Paulo-ba tartott, a baleset okát még vizsgálják. Kissé változékony időre számíthatunk a következő napokban. Jönnek a részletek az időjárás jelentésben. Holnap délelőtt még napos, fágyó felhős idő várható, majd délután nyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, és később zápor, zivatar is kialakulhat. A déli szél több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csütörtökön erőteljes gomoly felhő képződés jön több helyen záporral, zivatarral, főként keleten. Úgy tűnik, péntektől vasárnapig marad a nyárias gomoly felhős idő több-kevesebb napsütéssel, elszórta a záporokkal, zivatarokkal.
12: Retrórádió közlekedési hírek.
13: Az M1-esen Biatorbágy és az M0-as csomópont között Budapest felé új terelés van. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik, ott irányonként két sáv járható. Az áttereléseknél fokozott figyelemmel közlekedjünk, kéri az útinform. Az M7-esen a Velencei tó térségében burkolatfelújítás zajlik az 50-es és a 60-as kilométer között. A Balaton felé a külső és a leálló sáv, Budapest felé pedig a belső sávok használhatók. A Székesfehérvár kelet, a Gárd csomópont mindkét oldalon járható. A 11-es főúton Szentendrénél a 18-as kilométernél sávszűkítésre, időnként sávzárásra számíthatunk burkolatfelújítás miatt. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most! Legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
15: Itt az SMS falon valaki a számmisztikával játszik, mert hogy 5. hó 5-e van, és mindjárt 5 óra 5 perc, hát ez még egy perc hiányzik. A mikrofonnál viszont Dénes Tamás, hamarosan jön a Totó, vagy éppen Presser Gábor. Én a nyitányként egy jó kis rock'n'rollt játszom.

a 2000-es évekből. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, pontosan 5 perccel járunk. 4:45 után a mikrofonnál Dénes Tamás, és miközben mindenki a matek érettségiről, vagy a tegnapi jeles vallomásról beszél, nos, ma közben azért valami másról is essék szó, mert bizony aggasztó, ami a Velencei tóval történik, ugyanis Agárdnál most mindössze 67 centis a vízszint, már ha beszélhetünk mindenhol egyáltalán vízszintről, mert most látok képeket, amely a velencei korzó környékén készültek, hát itt víz nincsen ugyanis a Velencei tóban. Itt akár a homokban sétálni is lehet, de szó szerint, és nem is keveset, akár több métert is be lehet gyalogolni, anélkül, hogy vizes lenne az ember lába. Aggasztó, amit látok, ez egy kiszáradó tó jelen pillanatban. Valamit tenni kell, mert nyilván az eső az most nem fog esni, de hogy mit lehet tenni például a Velencei tóval vagy a Balatonnal, megmondom őszintén, nem én vagyok az erre illetékes, de muszáj, mert ebből nyáron, hát nyaralás lehet, csak éppen fürdés nem lesz a jelzett tavakban. Menjünk tovább, sokkal vidámabb témával jön Sherry és a Strong Enough, egy igazi diszkósiker a 90-es évek végéről itt a Retro Rádióban.

0: Metro Rádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan Brian Adams-szel és a Bonnie M-mel is folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 5:30 járunk, 17:30 után a mikrofonnál Dénes Tamás. Ugye, ahogy egész délután már szó volt róla, kigyulladt egy kamion az M3-as autópályán Nyíregyháza felé 60-nál az 55-ös kilométernél. A pálya adott oldalát lezárták, a torlódás nagyon sok kilométeres. Aki teheti, az a kerekharaszti lehajtónál el tudja hagyni az autópályát, és még egy fontos info, a füst korlátozhatja a Budapest felé haladók látótávolságát is. M0-as keleti szektor M3-as autópálya felé vezető oldalon Gyál közelében korábban baleset történt a 35-ös kilométernél, komoly dugó volt ez a torlódás lassan, de fel fog oszlani. 86-os főút 3 személyautó ütközött Balogunyam térségében, a 72-es kilométernél félpályás korlátozás lépett érvénybe, és gyorsan egy SMS Robitól, szia Tamás, a Crest nem csak megtanulni kell, hanem érteni is, a cipzár elv a becsatlakozó útra vonatkozik, és nem az araszoló kocsisor mellett előre húzódó pofátlankodókra. Hát Robi, értem, amit ír.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.
2: Műsorajánló.
0: Az Abaházi Presszó vendége ma este...
3: Knézi Jenő, műsorvezető, sportriporter, televíziós kommentátor és egykori válogatott kosárlabdázó, aki édesapjának köszönhetően már gyerekkorában átélhette az élő sportközvetítések hangulatát. Knézi Jenővel várunk mindenkit este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
0: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió kereken 3/4-60. A folytatásban Frank Ferien csapata Bonnie M érkezik, és a 80-as évek legelejének egyik legnagyobb sikere. Ez a Gotta Go Home itt a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ne felejtsék, ma este is 8 órától a szokásoknak megfelelően Abaházi Presszó. Csabi ma esti vendége, ifjabb Knézi Jenő lesz, vagy ahogy mindenki ismeri, a kis Knézi, de hát azért jó magas fiúról van szó, úgyhogy azt hiszem, hogy ez a kis, ez meglehetősen idézőjeles. Előtte viszont a következő 2 óra Nyerges Izáé és a 2 órás élő Retro kívánság műsor és az önök üzenetei, amit már Iza vár. Én pedig hadd jelezzem, hogy a hírek után a Midnight-tól indul majd a kívánság műsor. Én ezzel búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanitt.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádióban csak olyan zene szól, amit ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Kedvenceit és üzenjen minden hétköznap délután 18 és 20 óra között a Retro Rádióban. Kívánságműsor Nyerges Izával és az ön kívánságaival.
1: A műsor támogatója a Müller Drogéria applikációja, a Müller applikáció.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: A Csini Baba Táncdal Fesztivál elhozza a 80-as és 90-es éveket a Budapest Parkban május 28-án. Az időutazók között lesz többek között Bagosi Norbert, Beethoven, Bongor, Szabó Győző és a Katona József Színház színészei. Csini Baba Táncdal Fesztivál május 28. Jegyek budapestpark.hu.
6: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Élvezd a megbízásokat.

0: megbízhatóságot a 8 év vagy 200 000 km Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
1: Szevasz, tavasz, hello Front Pro. Viszlát, bolhák és pullancsok. A Front Pro-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és pullancsok ellen. Három havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
2: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
3: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
4: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást.
6: Heti nyerő termékek, egyes kártedorjé krémek, egyes Hellmann's szószok és a Ráma tégla margarin.
5: Részletek az aktuális és heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kishaszongépjármű készletről már nettó 6 millió 490 ezer forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
8: A reklám után
9: hírek a Retro Rádióban.
10: Még rendelkezhetünk adónk 1%-áról. Ismét gyűjtést indít az Élelmiszerbank. Nem teszi út, ha csak negatív híreket görgetünk. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már csak nem 700 ezeren rendelkeztek adójuk 1+1%-áról online. A NAV adatai szerint további 190 ezeren már megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A határidő május 20-a. Tavaly több mint 2 100 000 éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint jutott így civil szervezetekhez, vallási közösségekhez és a Nemzeti Tehetség Programhoz. Újra élelmiszergyűjtés szervez a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 településen, több mint 430 áruházban várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A beérkező adományokból segélycsomagokat állítanak össze, amelyekkel mintegy 50 ezer rászorulót segítenek. A szervezők hangsúlyozzák, a közvetlen környezetünkben élő, nehéz sorsú embereket tudjuk így támogatni. A legutóbbi novemberi akcióban több mint 500 000 000 forint értékű adomány gyűlt össze. Bővítette a szőlőkabóc elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák így többféle készítményt használhatnak a kártevő visszaszorítására. Idéglenes engedélye már a biogazdálkodásban alkalmazható szerek is elérhetők, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, a hivatal növényvédelmi igazgatója.
11: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a NÉBI. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz, a forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető területnagyságot, a kezelések számát. Viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
10: Egyre többen estek a doom scrolling csapdájába, vagyis amikor valaki folyamatosan negatív híreket görget a közösségi médiában. Egy friss kutatás szerint ez nem ártalmatlan szokás, növelheti a szorongást, a bizalmatlanságot és torzítja a világról alkotott képet. A kutatók azt javasolják, érdemes tudatosan korlátozni a közösségi média használatát. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap délnyugat felől egyre vastagabb gomoly felhőzet érkezik, eleinte a Dunántúlon, majd több felé számíthatunk esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is. A csúcs hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Csütörtökön a reggeli csapadék után átmenetileg felszakadozik a felhőzet, de délután ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok. Pénteken gomoly felhők zavarhatják a napsütést, elszórtan eső is előfordulhat. Úgy tűnik, szombaton a változó felhőzet mellett több órás napsütés várható, helyenként záporokkal.
9: Retro Rádió közlekedési hírek.
10: Az M0-áson az M5-ös felé az M6-os csomópontnál aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtót. Kerülni a következő csomópontnál a 6-os főúton keresztül lehet, jelezte az Útinform. Az M3-ason a Mogyoród és az M31-es között felújítás miatt a 27-es és a 19-es kilométer között Budapest felé a forgalmat a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a másik irányban a külső és a leállósáv járható. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között a 2-es és a 7-es kilométer között félpályás lezárás mellett dolgoznak, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatója a Müller Drogéria applikációja, a Müller applikáció. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
12: Marika, saját magának szeretnék kérni a legelső slágert a kívánság műsorban, mert hogy éppen most vannak túl a puli kutyusának a megnyírásán, és azt írja, hogy ebben bizony alaposan elfáradtak. Jön a Midnight Oil, én Nyerges Izabella.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket a két órás esti kívánság műsorban. Ma is lehet üzenni azoknak, akik a szívüknek igazán kedvesek, vagy akikre valami miatt ma sokat gondoltak. Döcsi keresett meg minket SMS-ben. Azt írja kedves Izabella, Hedrehelyről írok most neked. A következő sláger szeretném elküldeni Pinyő barátomnak, Verkman barátomnak és a főnökömnek, illetve a kollégáimnak is. Azt üzenem nekik, hogy legyen nagyon szép napjuk. Itt a szerelmes slágerre gondolt. A páromat lepném meg, aki a szívembe költözött, és ezért folyton hallom a gondolataimban a szívdobogását. A végsőkig kitartok mellette, és ahogy mondtam, Ica kérte ezt a slágert. Tayo Cruz és a Break Your Heart szól a Retro Rádió kívánság műsorában. Én Nyerges Izabella vagyok, és 8-ig várom Önöket.

0: Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro Rádió.

Rádió. Azt szoktam mondani a kívánság műsorra, hogy a Retro Rádió egyik legérzelmesebb műsora, hiszen arról szól, hogy önök üzennek kedvességeket azoknak, akik igazán fontosak, vagy akik valami miatt eszükbe jutottak, nem is muszáj ismerni az illetőt. Azt írja nekem egy biciklis retro hallgató, szia Izabella, én szombaton voltam bicajozni a Balaton partján, és a szigligeti bicajos pihenőben megpihentünk egy kicsit, amikor egy kedves mosolyú hölgy leült az asztalunkhoz. Én most neki ki szeretnék küldeni egy slágert. Köszönöm neki, hogy integetett, amikor tovább indultunk. Olyan jól esett. Az aláírás. Egy biciklis. És itt van velem Kincs is, aki Kincsnek küldene egy slágert. Imádok vele sütni, főzni, este közösen futni és élvezni az életet, amit mindig is megérdemeltünk. Azt is üzenem neki, hogy soha nem gondoltam volna, hogy valakit ennyire lehet szeretni. Az ajánlás

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro. Retro Rádió.

0: a szeretteiktől, ők is tudnak üzenni a kívánság műsorban. Hello, hello!
1: Jó estét kívánok, fia, én Kovács István vagyok, és számot szeretnék kérni a Magyarországon élő barátaimnak és szüleimnek.
0: Szeretnéd név szerint felsorolni őket?
1: Hát nem feltétlenül, István és Erika édesanyám, és a barátaim, ők vannak egy jó párom, mert elég régen láttam őket, mivel én Németországban élek jelenleg, és 8 hónapja nem voltam Németországban.
0: Mi a kedves üzeneted a szeretteidnek?
1: Hát, hogy hiányoznak, és hogy nem sokára találkozunk.
0: Mikor lesz az a nem sokára? Mikor üdvözölhetünk újra itthon?
1: 6. hóban megyek haza.
0: Oké, és várni fogunk. Csörögj majd akkor is, hogyha gondolod. Hello, Kim Wilde, neked, a családtagoknak és a barátaidnak énekel.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb sláger.

0: Slágerei Retro Rádió. Az SMS-ezők az aktívabbak a ma esti kívánság műsorban. Azt írja nekem Csongor, kedves Izabella Lajos bácsinak és Kati néninek, azaz a Bérman szüleimnek küldök egy slágert. Azt üzenem nekik, hogy hálás vagyok mindenkori támogatásukért. Szeretettel a Bérma fiúk Csongor, kedves Iza, szép délután neked és minden kedves hallgatónak. Csongor, te egy nagyon udvarias fiú vagy. Szervusz Izabella, így kezdi Esztus. Nagyon-nagyon boldog vagyok. Képzeld, tegnap az én egyetlen Rolandom megkérte a kezem. Emlékszel? Pár héttel ezelőtt a kívánság műsorban írtam neked. Akkor azt hittem, hogy engem kértek meg a Retro Rádió kívánság műsorában az éteren keresztül, de aztán kiderült, hogy nem, és akkor szomorkodtam. Hát most már mennyasszony vagyok, és ráadásul a legboldogabb mennyasszony a világon. Csodálatos volt a lánykérés, gyönyörű csokor, megható üzenet, és egy meseszép gyűrű. Leírhatatlan az érzés, hogy az én Rolandom immár a vőlegényem. Puszi, és az aláírás, a boldog esztus. Hát mi mást mondhatnék, mint azt, hogy nektek még 100 évet együtt, és nagyon sok boldogságot. Madonna énekli el az ajándékslágert a hírek után. Jön a Luck a Prayer, én pedig szeretettel várom a hívásokat 8-ig, az Abaházi Presszóig.
1: A műsor támogatója a Müller Drogéria applikációja, a Müller applikáció. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Skoda.
4: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást.
5: Heti nyerő termékek, egyes Regina toalettpapírok, egyes régió őrölt kávék és a Despár tonhal.
4: Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: Ünnepeld a Star Wars évfordulóját LEGO készletekkel. Kihagyhatatlan LEGO Star Wars akció a LEGO Store Budapest üzleteiben és a bravostore.hu-n. Vásárolj 62.000 forint feletti értékben LEGO Star Wars készleteket, és mi megajándékozunk egy limitált dobozos jubileumi Star Wars szettel. Az erő legyen veled, és ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy bravostore.hu.
7: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciósáron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
8: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130.000 forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
9: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
10: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
9: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éve.

0: nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
1: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
0: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán, az időtálló favédelem.
2: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
3: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
4: Ego Family napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ego Family. Drogéria. Élelmiszer.
5: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós, vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márka kereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
6: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Változékony idő jöhet némi esővel. Az eperárusokat ellenőrzik a fogyasztóvédők. Robbanás történt egy kínai tűzijátékgyárban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az idéglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta el rádiónknak Egyman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
9: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
8: Új korszak kezdődhet a Magyar Tudományos Akadémián a frissen megválasztott elnök szerint. Pósfai Mihály úgy fogalmazott, a kormányváltással új horizont nyílik az intézmény előtt, és erősödhet az együttműködés a döntéshozókkal. Az új elnök kerekasztal egyeztetést kezdeményezne a kutatóhálózat jövőjéről, valamint rendezné az akadémiától korábban leválasztott intézetek helyzetét. A cél az, hogy stabilabb, kiszámíthatóbb működési környezet jön létre a magyar tudomány számára. Közép-Kínában legalább 21 ember meghalt és több mint 60-an megsérültek, miután robbanás történt egy tűzijátékgyárban. A baleset az ország egyik legfontosabb tűzijátékipari központjában volt. A robbanás súlyos károkat okozott az üzemben, a hatóságok még keresik az eltűnteket. A kínai elnök vizsgálatot rendelt el, és felszólította a hatóságokat, hogy derítsék ki a tragédia okát. Kínában korábban is történtek hasonló ipari balesetek a tűzijátékgyártás során. Spanyolországban idén 677 szabadvízi strand kapta meg a kiváló minőséget jelző kék zászlót. Ez 35-tel több a tavainál. A legtöbb elismerést Valencia tartomány szerezte. A minősítés a víz tisztaságát, a strandok felszereltségét és a szolgáltatásait is értékeli. Spanyolország továbbra is világelső, a kék zászló strandok mintegy 15%-a ott található. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap délelőtt még napos, fátyol felhős idő várható, majd délután nyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, és később zápor, zivatar is kialakulhat. A déli szél több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csütörtökön erőteljes gomoly felhő képződés jön több helyen záporral, zivatarral, főként keleten. Úgy tűnik, péntektől vasárnapig marad a nyárias gomoly felhős idő több-kevesebb napsütéssel, elszórta a záporokkal, zivatarokkal.
7: Retro Rádió közlekedési hírek.
8: Az M1-esen Biatorbágy és az M0-as csomópont között Budapest felé új terelés van. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik. Ott irányonként két sáv járható. Az áttereléseknél fokozott figyelemmel közlekedjünk, kéri az Útinform. Az M3-ason Mogyoród és az M31-es között felújítás miatt a 27-es és a 19-es kilométer között Budapest felé a forgalmat a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A másik irányban a külső és a leálló sáv járható. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között a 2-es és a 7-es kilométer között félpályás lezárás mellett dolgoznak. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatója a Müller Drogéria applikációja, a Müller applikáció. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
10: Madonna slágerével gyógyítjuk meg Sanyi kollégáját. Sanyi postásként dolgozik, és azt írja, hogy borzasztóan hiányzik neki a betegeskedő kolléganője, úgyhogy neki szeretne slágert küldeni azzal az üzenettel, hogy gyógyuljon meg mi hamarabb, és nagyon várja vissza. Ez a Like a Prayer.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió, Mojo és a Lady következik a kívánság műsorban, illetve egy újabb SMS üzenet. Szia Izabella, én Ginának, illetve Ginának, vagyis Pumuklinak, és Hannának, vagyis Bubinak szeretnék slágert küldeni. Üzenem nekik, hogy nagyon szeretem őket, és sietek haza a munkából, hogy minél hamarabb együtt legyünk. Köszönöm, ha beolvasod, Istvántól kaptam ezt az SMS-t. Van velem valaki a vonalban, és jó estét kívánok. Hello, hello.
1: Szia Iza, Laci vagyok.
0: Szia. Honnan telefonálsz, és kit szeretnél meglepni?
1: Érdől telefonálok. Örülök neki, hogy újra szép a hangod. Bár a Bonnie Tyler-es is nagyon csilingelő volt, de inkább maradjunk ennél. Szeretném annak a hölgynek, aki neked a galgalizációt mondta napokba, nagyon jól mondta, ügyes volt, a jó szándékát, és még szeretnék még meglepni egy által küldött számmal a Gábort és az Évit nagyon-nagyon sok szeretettel.
0: Igen, mit szeretnél üzenni a szeretteidnek néhány mondatban?
1: A Gábornak és az Évinek annyit, hogy az Évi ugyanúgy feltalálta magát szárazon, mint vizen. A Gábornak meg az, hogy nem mindenki mondhatja magáról, hogy nap mint nap 4-5 órát egy olimpikonnal tölt el.
0: Jó, kaphatja bárki más még rajtuk kívül a következő slágert, vagy megvagyunk?
1: Még a fiamnak, aki most 43 éves, és őt is Lacinak hívják, sok szeretettel küldöm. És neked a felgyógyulásod alkalmából okvetlen, hiszen egy pécsi medvehagymás kislány nem éppen nagy baj már.
0: Hát most, hogy meggyógyultam végre, tényleg nem érhet már nagy baj. Örülök, hogy itt voltál velünk, jó hallani, hogy kuncogós, vidám, mosolygos a hangod. A szeretteidnek Mojo érkezik, ez a Lady a kívánság műsorban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a kívánság műsor, ahol ön is üzenhet azoknak, akik a szívének igazán kedvesek. Azt írja nekem Gergő, kedves Izabella, Józsimmal túlórázunk ebben a pillanatban. Szeretném, hogyha küldenél nekünk egy jó nótát. Azt üzenem a kollégámnak, hogy jó munkát kívánok neki. Van velem valaki a vonalban is. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok! Varga Dániel vagyok, Tiszta Derekről.
0: Üdvözlöm, kinek szeretne számot küldeni?
1: Szeretnék önmagamnak küldeni, május 18-án leszek 72 éves.
0: Isten éltesse, és saját magán kívül kit köszöntene még a műsorunkban?
1: Hát a szeretteimet, egyedül neveltem három lányot, lányomom van, és egy fia. És a fiaimat, a lányaimat és a fiaimat szeretném.
0: Mit szeretne üzenni a szeretteinek néhány mondatban? Mik azok a kedves gondolatok?
1: Izabella lányom is van, jaj, de olyan kedves, hát életkedves ad nekem, életkedves, hogy hallom a hangját. Tehát szeretem őket, tudják meg azt, hogy nagyon szeretem őket.
0: Ez a legfontosabb. Köszönöm szépen, hogy telefonált. Jön az ajándéksláger, Laid Back, Wakerman, lazítós, pihentető. Remélem, hogy mindenki munka után.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Penelope a következő, aki felkereste a kívánság műsort, az ő SMS-e Tisza őrsről érkezett. Slágert szeretne küldeni a párjának Lacinak és az édesapukájának Zoltánnak, azzal az üzenettel, hogy nagyon-nagyon szereti őket. Kedves Izabella, én Mohamednek szeretnék küldeni egy slágert, azzal az üzenettel, hogy nagyon szeretem, és hálás vagyok minden percért. Itt nincs aláírás, de azért remélem, hogy célba talál majd a jó kívánság. Van velem valaki a vonalban is, jó estét!
1: Kedves csókolom, 7. Ferencvárosi Lengyelről. Szeretnék a Balassa János kórházba az ápolóknak küldeni egy szép számot, mivel nagyanyám ott fekszik, nem sajnos. És
0: igen, mit szeretne nekik üzenni néhány mondatban? Mik azok a kedvességek?
1: Röviden, tömören annyit, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy vigyáznak rá, ápolnák is. Legközelebb biztos, hogy viszek 100 virágot mindegyik ápolónak.
0: Oké, és a nagymamájának mit üzenne?
1: Hát én nagyon szeretem, és nagyon hiányzik. 91 éves hiány.
0: No, hát nekem adáson kívül azt is gyorsan elmesélte, hogy az ortopédiára szól a következő sláger. Én azt kívánom a Modern Talking slágerével a nagymamájának, hogy épüljön fel, mielőbb is tudjanak találkozni. Az ott dolgozók munkáját pedig nagyon szépen köszönjük. Ez a Sherry Sherry Lady.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Metro Rádió. Metro Rádió.

0: hetei Retro Rádió. Az utolsó üzenetekhez érkeztünk a kívánság műsorban, mindjárt jön az Abaházi Presszó, mi pedig holnap folytatjuk. Juli azt írja: kedves Izabella, én most sajnos a kórházból hallgatlak, de a hangodra rohamosan javulok, ahogy a teljes hetes korterem is. Mindenkinek egészséges, boldog májust és életet kívánok. Sok szeretettel, az aláírás Juli. Hát ez nagyon kedves, én pedig mielőbbi teljes felépülést. Aztán itt van velem még egy másik SMS-ező is. Kedves Izabella, én Péternek szeretnék kérni egy szuper jó slágert a hazafelé vezető útra. Köszönöm szépen, az aláírás Liza. És aztán itt van még velem Nyinyó is, aki Enszosznak szeretne küldeni egy slágert azzal az üzenettel, hogy soha, de soha nem felejti el. Jó estét kívánok, ön az utolsó, aki bejutott.
1: Jó estét kívánok, a Főoldalt hívtam, vagy a zenekérőt?
0: A kívánság műsornak telefonált, mutatkozzon be kérem, és mondj el, hogy kit szeretne meglepni.
1: Matinko Kristóf vagyok.
0: Kinek szeretne slágert küldeni?
1: Apukámnak.
0: Hogy hívják őt?
1: Matinko Csaba.
0: Szuper, mik azok a kedves gondolatok, amit neki üzenne?
1: Nagyon szeretem, és köszönöm, hogy a diszkózásba belenevelt.
0: Oké, és kaphatja rajta kívül bárki más is a következő slágert?
1: Igen, a bátyám is, Matinko Csaba ugyanúgy.
0: Jó, neki mit üzenne?
1: Őt nagyon szeretem.
0: Oké, és köszönöm, örülök, hogy itt volt velünk, és akkor még két utolsó SMS gyorsan-gyorsan belefér. Szia, Gusztikám, innen a Retro Rádión keresztül üzenem, hogy nagyon-nagyon ügyesen haladsz a felújítással, csak így tovább, tarts ki, már nincs sok hátra, nagyon büszke vagyok rád. Puszil, feleséged, Szilvi, így szól az egyik üzenet, és itt van velem Ildikó is. Kedves Izabella, az én drága kisfiam mindig kérlel, hogy írjak neked. Szeretnélek megkérni, hogy mondd be, hogy anya és apa mindennél jobban szereti a mi kis Robert Leónkat. Büszkék vagyunk rá, hogy ilyen csodás gyerek, mivel énekszakos osztályba jár, imádja a zenét, úgyhogy nagyon-nagyon fog örülni, hogyha szerepelhet a kívánság műsorban. Köszönjük szépen, és ezt az üzenetet Ildikó fogalmazta meg. Jön az ajándéksláger is, ez a Hooligans és a Játszom, egyben az Abaházi Presszó nyitánya is.
2: Minden percben elvarázsolsz teljesen,
0: nekem is sikerült elvarázsolnom önöket a mai kívánság műsorban. Holnap is kísérletet teszek rá. Találkozunk pontban a 6-kor, most pedig jön az Abaházi Presszó a Hooligans-szel. Puszi, Nyerges Izabellát hallották.
3: A műsor támogatója a Müller Drogéria applikációja, a Müller applikáció. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Lendítse fel vállalkozását a Jépi Autóval. Mercedes-Benz Citán kis haszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek a Jépi Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jepiauto.hu oldalon.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
7: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
8: Szobítalporok. Felfrissülés szempillantás alatt. Öntsd bele 2 liter vízbe, keverd meg, és már ihatod is a málna, narancs, citrom vagy szamóca ízű üdítőket. Szobi italporok, kis tasak, nagy adag. Szobi, egy íz, ami velünk marad.
9: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, Magtech és Automotív Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.

0: ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
1: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
0: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
1: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
2: Ikonikus LEGO készletek, elképesztő árak, hatalmas akció a LEGO Store budapesti üzleteiben és a bravostore.hu webáruházban. Szerezd be most a Stranger Things Krill házat, a Star Trek űrhajót vagy a LEGO Pikachu-t óriási kedvezménnyel, vagy válogass a többi akciós termékek közül. Az akció május 6-áig érvényes. Ne feledd, ha LEGO, akkor LEGO Store Budapest vagy bravostore.hu.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Tartósan olcsóbb például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
4: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
5: A reklám után...
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Megérítik a szúnyogokat a Balatonnál. Átlagos nehézségű volt a matek érettségi a pedagógusok szerint. A nyári ruhákat vizsgálja a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál. A déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért kellenek a megelőző kezelések. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes, tájékoztatta rádiunkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
8: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyog gyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
7: Átlagos nehézségű volt az idei matematikai érettségi. A távirati irodának nyilatkozó pedagógusok szerint a feladatsor jól lefette a tananyagot, nem voltak benne váratlan vagy szokatlan példák. Az első rész inkább az alapokat mérte, a második viszont már több gondolkodást és szövegértést igényelt. A diákok visszajelzései alapján a feladatlap megfelelt az előzetes várakozásoknak. Az érettségi holnap történelemmel folytatódik. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők, a nyári ruházati termékeket és fehér neműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban. Jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve azt is nézik, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Lakóházba csapódott egy kis repülőgép Brazília délkeleti részén. A gép röviddel a felszállás után vált irányíthatatlanná, és egy háromszintes épületbe zuhant. A balesetben három ember meghalt, köztük a pilóta és a másodpilóta, több utas pedig megsérült. A hatóságok szerint a repülő São Paulo-ba tartott, a baleset okát még vizsgálják. Kissé változékony időre számíthatunk a következő napokban. Jönnek a részletek az időjárás jelentésben. Holnap délnyugat felől egyre vastagabb gomoly felhőzet érkezik, eleinte a Dunántúlon, majd több felé számíthatunk esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is. A csúcs hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Csütörtökön a reggeli csapadék után átmenetileg felszakadozik a felhőzet, de délután ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok. Pénteken gomoly felhők zavarhatják a napsütést, elszórtan eső is előfordulhat. Úgy tűnik, szombaton a változó felhőzet mellett több órás napsütés várható, helyenként záporokkal.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam sportriporter, aki már gyerekkorában magába szívta a közvetítések hangulatát. Knézi Jenő, töltöm az italt, indítom a zenét és kezdünk.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Knézi Jenő, a mai beszélgetőtársam, nagy szeretettel üdvözöllek, szia!
2: Szia Csabi, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Találkoztunk mi már több alkalommal, kezet fogtunk, nem tudom, jöttünk, mentünk, és nekem van egy ilyen emlékem, hogy én ezt mondtam már neked, de ha neked ez nincs meg, akkor most elmondom megint, hogy a mi apáink gyerekkorukban ismerték egymást, vagy haverok is voltak Tolnán. És hát nyilván az én apámnak, aki aztán nem lett híres ember, sokkal inkább megvan ez az emlék, a te apádról, aki híres lett, lehet, hogy a te apád aztán később már nem is emlékezett az én apámra, de apám mind a mai napig szeret ezzel haknizni, hogy hogy nagy barátja volt a Knézi Jenőnek, meg hogy miket csináltak vele, meg együtt, meg nem tudom.
2: A Tolna az egy jó hívószó, azt kell, ugye? Hogy mondjam, mert ugye? Az a helyzet, a tapasztalat az, hogy olyan hosszú iskolapad nem volt, ahányan hivatkoznak arra, hogy apuval együtt jártak gimnáziumba, aha, egyetemre, mindenki a csoporttársa volt. Aha. Ez a Tolna, ez egyébként jó. Ugye nagyon rövid ideig éltek, aha, ők Tolnán, mert apu 44-ben született,
1: igen,
2: és aztán ők Kiskunhalasra költöztek, majd később a nagyapának ott lett.
1: De ő oda született Tolnára, ugye? Tehát ők ott laktak korábban, nem?
2: Ő Nagyváradra született,
1: aha,
2: édesapa, Nagyváradra született, ami 44-ben még magyar terület volt. Nagyapáról tudni kell, hogy ő katonaorvos volt.
1: Uh-huh.
2: Tehát amerre a front ment, őt oda vezényelték. És 44 augusztusában éppen Nagyváradon voltak a magyar királyi hadsereggel, és apu megszületett, rá szerintem 2-3 hétre már jött a front, jöttek a románok, jöttek a szovjetek, tehát jöttek át.
1: Uh-huh.
2: Hozzáteszem, hogy a családunk délvidéki. Uh-huh. Tehát mindenki, tehát ez a Bácska, Bánát, jelenlegi szerbiai területen, uh-huh, tehát a nagyapa mindig itt mozgott, Nagyvárad egy kicsit keletebbre volt, de amit mondtál, Tolna, ugye Nemesmilitics a szülőfalu, ami, aha, most jelen pillanatban szerb terület, a határ másik oldalán van Zombortól 20 kilométerre, és ugye volt Kiskunhalas, ő volt a Szegedi Kórháznak a főorvosa, igen, és igazgatója, volt Tolnán is orvos, tehát mi mindig,
1: ja, a kert mozogtunk. Tehát akkor édesapád pár éves volt, vagy nem tudom, milyen gyerek volt, amikor Tolnán lakott, vagy
2: így
1: Tolnán
2: van,
1: laktak.
2: Én, aha, úgy tudom, hogy amikor már ilyen 10-12 éves volt, nekem már van olyan fényképem, aha, akkor már Kiskunhalason a Béke utca 4 szám előtt állt.
1: Na, ezt azért jó, hogy elmesélted, mert nekem, hát apám elmesélései van meg, és én, tudod, ezt mindig úgy raktam össze magamban, már gyerekkoromban is, hogy ők együtt gyerekeskedtek. De akkor neked semmiféle tolnai identitásod nincs, ami mondjuk Tolnához köt, hogy szeretsz halászlevét főzni, meg ilyenek. Tehát tudod, a tolnaiak nagyon büszkék a saját halászlevükre.
2: Én imádok halászlevet főzni, de Tolnához nekem nincsen kapcsolódásom.
1: Értem.
2: Tehát apu is nagyon rövid ideig élt ott.
1: Értem,
2: nekem Kiskunhalasról vannak az első emlékeim, uh-huh, amikor én megszülettem, és ilyen 3-4 éves lehettem, onnan már vannak emlékeim, de az már mind Halashoz kötődik.
1: Egyébként azt viselni, nem tudom, feldolgozni, hogy a legtöbb beszélgetés, mint ahogy most ez is úgy indul, hogy édesapád, hát azért az nem egy olyan, hogy a francban már megint apámmal kezdik.
2: Nem tudsz mit tenni, tehát inkább elfogadtam, hogy ez nekem jó. Mert hogy egyrészt mindenki ezzel kezdi, aminek én örülök. Mert az azt jelenti, hogy apura szívesen emlékeznek. Másfelől pedig amúgy én vagyok a bolond, hogy ugyanezzel a névvel, ugyanebben a szakmában szerettem volna elhelyezkedni, holott én kézzel-lábbal tiltakoztam ellene, ez apunak volt egyébként az akarata.
1: Ezt majd kifejtem később, jó?
2: Ugyanakkor én most leszek idén 54. Uh-huh. Azért mégis 2 méter vagyok, meg élsportoló voltam, és ki vagyok? Ezt a kis Flórival szoktuk mindig beszélni, ugye a kis Alberte, hogy hát ő is a kis Flóri.
1: Igen.
2: Én meg a kis Knézi.
1: A kis Knézi. A kicsi.
2: A kicsi. Igen. Tehát szerintem, ameddig én élek, én leszek a kis Knézi.
1: De ezzel meg kellett küzdened, hogy minthogyha azt sugalnák neked, hogy apád árnyékában vagy, mivel, hogy mindig apádhoz hasonlítanak, a beszélgetések úgy kezdődnek, hogy az én apám meg a te apád, apáddal együtt voltam itt-ott, tehát hogy ezzel, ez küzdelem volt?
2: Persze. Ez szerintem küzdelem a mai napig, bár ennek nagy részét én le tudtam tenni. És ugye apu 2003-ban halt meg, tehát több mint 20 éve most már. Egy generáció fölnőtt azóta, akik nem hallották édesapámat közvetíteni, és most már ugye nekem azt szokták mondani, hogy most már nekik én vagyok a knézien. Ők már nem hallották aput dolgozni. De visszatérve az eredeti kérdésedre, persze. Hát szerintem ez a legnehezebb dolog, hogyha az embernek híres a szülője, akkor utána, mert én is mindig azt kerestem magamba, hogy de hogy biztos elég jó vagyok, hogy biztos azért kapom meg ezt a munkát, hogy én ezt jól csinálom, és nem azért, mert hogy úgy hívnak, hogy nem az volt a háttérben, tehát mint Mátyás király, hogy áruhába kéne kimenni az emberek közé, hogy kiderüljön, hogy valóban engem szeretnek-e.
1: Hát ezen egy névváltoztatás segítened, de nyilván...
2: De én büszke vagyok a nevemben, hát, Isten
1: van, így van. Mert ugye korábban, amíg édesapád is élt, addig te ifjabb Knézi Jenőként futottál, és aztán édesapád halála után az ifjabb, az lekerült a neved mellől, vagy azt te vetetted, vagy ezért hogy működik ilyenkor?
2: Ez hivatalosan sosem volt.
1: Aha.
2: Tehát én vagyok a családban a negyedik Knézi Jenő amúgy. És... az, hogy ifjabb, azt nyilván amíg apu élt, addig a megkülönböztetés miatt használtuk, de nekem ez hivatalosan nem volt benne a személyigazolványomban. És a mai napig nagyon sokan ifjabb Knézi Jenőnek egyébként. Nyilván a tévében már nem meg ott, hogyha a névinzertet kiteszik, akkor ott Knézi Jenő vagyok. Igen. De ez nem volt hivatalos. Ez egyáltalán.
1: Csak így jelölték meg, hogy...
2: Így van.
1: Aha. Neked van gyermeked?
2: Nekem van 3.
1: Van köztük Jenő?
2: Van, a legnagyobb, persze. Aha. Tehát az első szülött, az nálunk ugyanúgy Jenő.
1: Akkor most ő az ifjabb.
2: Hát most ő az ifjabb. Ő nem szereti a Jenőt.
1: Nem szereti a Jenőt?
2: Nem. Hát figyelj, annyira hát én
1: ma
2: sem.
1: Ma már nem egy divatos
2: név.
1: Igen.
2: Ugyanakkor fölkapja rá a fejét mindenki. Aha. Azt szerintem kevés Jenő van, de én emlékszem még gyerekkoromból, hogy ugye rajtam is élcelődtek, meg ugye minden kabaréban, ugye vagy Béla, vagy Jenő volt a férje, amikor hazajött a feleség, most tudom, a Körmendi János, meg ezek a régi
1: Jenő, meg a
2: Béla.
1: Még a hangsúlyra is megvan, igen.
2: Igen, tehát hogyha ha hazajött a papucs férj, akkor az volt biztos, hogy Jenő volt, igen.
1: Jó, de hát Gene Simmons is eredetileg ugye a Kissnek a basszusgitáros, ő is Jenő, tehát hogy...
2: Nekem ezzel, tehát mostanra nagyon sok mindennel az ember megbékél 50 fölött, meg 40 fölött, meg 30 fölött, majd belemehetünk ebbe, és ugye én arra mindig büszke voltam, mert utána néztem, hogy hát honnan jött ez a Jenő, egyfelől a tradíció, hogy én már akkor a negyedik Jenő vagyok, másfelől pedig a Jenő az az egyik honfoglaló magyar törzs neve volt. Tehát, hogy ez egy szép, régi magyar név.
1: Másik két gyermekednek mi a neve?
2: Milán.
1: Igen.
2: És Kincső.
1: Aha. Igen, mert hogy az furcsa lenne, hogy van a Jenő meg a Kevinke. Tehát, hogy az úgy furcsa lenne, igen. Na, Knézi Jenő, a vendég, folytatjuk rövidesen a beszélgetést itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Krézi Jenővel beszélgetünk, azt mondtad, hogy te kézzel, lábbal tiltakoztál az ellen, hogy ugyanaz legyen a foglalkozásod, mint édesapádnak. Aki ugye a sportriporterek közül az egyik leghíresebb volt. Tényleg nehéz így belépni aztán ő mögé, hogy akkor én is ezzel foglalkozom, de mondtad, hogy te kézzel, lábbal tiltakoztál, ezek szerint akkor ő szerette volna, hogy te ezt csináld?
2: Ez így van. Én kosárlabdáztam. Nekem az volt a terv, hogy én a kosárlabdában nagyon sokra szeretném vinni. És ez egyébként részben sikerült. Igen. Tehát én elmondhatom magamról, hogy ugye a magyar kupát nem nyertem, ott két ezüstöm van, két vesztett kupadöntő, de voltam magyar bajnok, voltam szuperliga győztes, voltam az összes korosztályos válogatottban, és hétszeres felnőtt válogatott. És 22 éves voltam, mire ezt elértem, és akkor jött egy sérülés, ami miatt nekem abba kellett hagynom a kosárlabdát.
1: Milyen sérülés volt ez, hadd kérdezzem?
2: Nekem eltörött a nagy lábujjam. Ez egy teljesen banális dolog. Én akartam fölugrani, és egy ember meg éppen érkezett rá, és a két erőhatás elrecsent. És én ezzel még játszottam fél évet. Tehát fájt meg minden, de hát 20 évesen most mit foglalkozom vele? És elmentem a sportkórházba egy rutin műtétre, ahol visszacsavarozták ezt a letört részt, de aztán kiderült, hogy elfertőződött.
1: Jaj.
2: És mire észrevették, addigra gyakorlatilag szó szerint majdnem, hogy menthetetlen volt. Tehát az amputáció is fölmerült. Hogy azt most, hogy bokából vagy térd alatt kell esetleg a lábomat levágni, az még kérdés volt, és aztán a sírból visszahozták különféle gyógyszerekkel, viszont nem hogy az élsportra, hanem gyakorlatilag arra, hogy most, ha most le kéne sétálnom 2 kilométert, akkor utána azért elég sokáig jegelnem kéne. Na, szóval visszatérve.
1: Egy nagy lábúj törés. Idáig fajulhat, ha az ember nem foglalkozik vele. Még akkor is, hogyha
2: nem
1: én
2: nem foglalkoztam vele. Hát nem, bocsánat.
1: Nem, ha nem foglalkoznak vele, akkor
2: ha nem foglalkoznak vele. Igen. És arra emlékszem, hogy apu nagyon, hogy finoman fogalmazzak, mérges volt a sportkórházra, és meg is keresett ügyvédet, hogy esetleg bepereljük őket. Ne az, mert a lábamat nem tudják visszahozni.
1: Persze.
2: És akkor azt mondta neki az ügyvéd, hogy igazából van egy ilyen ráta a kórházaknál, hogy naponta hány százaléka a betegeknek, hogyha elfertőződik, vagy felülfertőződik, hogy az úgy benne van a pakliban. És miután aznap senki más nem volt, csak én, mondta az ügyvéd, hogy teljesen fölösleges elmenni perre, mert el fogjuk veszíteni. Úgyhogy hagytuk is az egészet a fenébe. És akkor én ott álltam 22 évesen, hogy mit kéne kezdeni az életemmel.
1: De úgy, hogy addig az élsport miatt nem jártál főiskolára, egyetemre, tehát hogy egy érettségivel a hátad mögött?
2: Egy érettségivel a hátam mögött, igen. Tehát nekem a felsőfokú végzettségem, én 2000-ben szereztem meg a diplomámat. De addigra már túl voltam a kosaras pályafutáson. És akkor én ott ültem, hogy most mit is kéne kezdeni az életemmel, én nem ezt szerettem volna. És apu felvetette, hogy mi lenne, hogy miután egész gyerekkoromban vele jártam meccsekre. Miután egész kamaszkorom óta, vagy gyerekkorom óta ott voltam az élsport közelében. Hogy mi lenne, ha én ezt megpróbálnám? És mondtam, hogy szó nem lehet róla.
1: Tehát, de hogy mentél vele a meccsekre? Ott ültél vele, amíg minden ő közvetített meg?
2: Hát persze. Hát én a Fradi öltözőbe bejártam, de Dalnoki Jenő bácsi a lovagoltatott a térdén.
1: És jó gyerek voltál, és nem szóltál bele, és nem rángattad közben apádnak a nem tudom az akóját, hogy szomjas vagyok.
2: Figyelj,
1: jó, de éppen 11-eseket rúgnak, fiam, hát maradj. Tehát, hogy nem volt ilyen?
2: Én olyan jó gyerek voltam, de tényleg, édesanyámat, ha megkérdeznénk, tehát van egy nővérem, ő bűnrossz volt, mindig mondja anyu.
1: Ő nem is ment meccsre ezek szerint.
2: Ő nem ment meccsre. Engem ide beraktak a sarokba, és én ott el voltam, amíg ki nem osztott. Én nagyon jó voltam. Én néztem azt, hogy apu közvetít, kerek szemmel, és nem értve, és csodálkozva, hogy amikor emberek a lelátón visszafordulnak, és mondjuk őt szidják, mert ilyen is előfordult, volt, és nekem ez gyerekként nagyon nehéz volt feldolgozni. És pont ez volt az egyik olyan ok, ami miatt én azt gondoltam, hogy én ezt nem szeretném. Én láttam azt, hogy mennyi bántást kap, akkor még nem volt internet, akkor még nem volt ez, hogy a közösségi médiából ömlik rád a szegy.
1: Tehát akkor szóban mondták.
2: Szóban mondták, meg jöttek a névtelen levelek, ugye a telesportba. És ez a mostani időszakhoz képest sokkal, de sokkal kevesebb bántás. Én láttam, hogy mennyire megviseli édesapám.
1: Már ezt akartam kérdezni, hogy ő ezt hogy viselte. De ez
2: 59 évesen gyomorrákban meghalt úgy. Tehát, hogy ezt, hogyha te nem tudod elengedni, és nem tudod letenni, és te ezen emészted magad folyamatosan, hogy mások mit mondanak, hogy mások mit szólnak hozzá, hogy másoknak mi a véleménye, akkor egész egyszerűen ebbe belepusztulsz, szó szerint.
1: Én imádtam, ahogy édesapád közvetített, én azt szerettem, amikor ő közvetített, és nyilván megszépíti, a múlt megszépíti az emlékeket, de én nem emlékszem, hogy hibázott volna. Tehát, hogyha szitták is, akkor mondjuk az ellenfél szurkolók, vagy ha szitták, miért szitták? Miért bántották őt?
2: Azért, mert elmondta a véleményét. Mondjuk a magyar futballról.
1: Ja, hát mondjuk azt én szerettem, amikor az Izland ellen kikaptunk, azt én mindig emlegetem, hogy az
2: de ez klub
1: mennyire igaza volt.
2: De igaz? De
1: ahogyne.
2: Egyébként igaza volt.
1: Igen.
2: De abban az időben, ha te ezt elmondtad, akkor bántottak érte. És nem a szurkolók, mert a szurkoló sem volt hülye.
1: Persze.
2: Ő is látta, hogy mi történik a mérkőzésen. Mm. Hanem úgymond fentről. Mindig jött a bántás. És ő ezt nagyon nehezen viselte, mert ő alapvetően egy hihetetlenül őszinte ember volt. És ő engem is arra tanított, hogy mindig mondjam el a véleményemet. Emiatt aztán nekem is volt éppen elég problémám. De ő ezt nehezen viselte, hogy ő szeretné elmondani a véleményét. Nekem azt tanította, hogy ha ott ülsz a mikrofon előtt, igenis mondd meg, hogy szerinted 11-es volt-e vagy nem. Uh-huh. Igenis mondd meg, hogy piros lap volt-e vagy nem. Hiszen te vagy a kommentátor.
1: Igen.
2: Te ülsz ott. Akkor igen. Mondd el a véleményed is. Nagyon sok kollégám tisztelet a kivételnek. Nem mernek állást foglalni. Mert nincs véleményük, hogy hát majd megnézzük a visszajártást, hát
1: lehet,
2: meg
1: van,
2: majd,
1: csak
2: hogy
1: pont dönt, ez csak, amiatt a
2: csak
1: bántások
2: lenyelik.
1: Miatt.
2: Aha. Igen, de ettől függetlenül is bántják az embert.
1: Igen.
2: Ha nem mondom, akkor is, ha elmondom, akkor is.
1: Na ide visszatérünk, jó, egy rövid szünet után folytatjuk a beszélgetést Knézni Jenővel itt a Retro Rádióban, az Abaházi Prezident.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Nézni, Jenővel beszélgetek. Szóval apád azt mondta, hogy figyelj, csináld te is ezt. Neked a beszélőkéd akkor milyen volt? Amikor a sportot abba, az élsportot abba kellett hagynod, azért, mert volt egy sérülésed. Tehát el kellett járnod beszédtanárhoz ahhoz, hogy mondjuk ez neked ugyanúgy működjön, vagy neked jó hangod volt, jó dumád volt, szépen beszéltél.
2: Ha hiszed, hanem én egy nagyon introvertált ember vagyok. Vagy legalábbis voltam. Most már ezt kinőttem azzal. Ez nagyon nehéz elgondolnia, vagy elhinnie annak, aki mondjuk kívülről néz engem, és azt mondja, hogy hát, hogy rádióban nyilatkozol, tévében szerepelsz, műsort vezetsz, kommentátorsz, hogy lehetnél te visszahúzódó, vagy magába
1: forduló? Igen, de nem magadról voltam. Beszélsz, hanem amikor közvetítesz, akkor nem magadról beszélsz. Nem. Jó, a véleményed benne van, de a akkor
2: véleményem
1: sem.
2: Benne van, de elmentem beszédtanárhoz. De az azért, mert kötelező volt. Tehát a mi időnkben még, most már mondhatom én is, 30 éve kezdtem a pályát, a mi időnkben még nem kaptál úgy mikrofon engedélyt, vagy képernyő engedélyt, hogyha nem volt hozzá megfelelő vizsgát.
1: Tehát neked tulajdonképpen akkor ezt meg kellett tanulnod, nem így volt van. Egyenes út. Jó, ő is nézi, hát akkor jöjjön. Tehát ez nem így volt.
2: Ez nem így volt, és olyannyira nem így volt, hogy amikor én az Eurosporthoz bekerültem, ugye a magyar nyelvű szerkesztőségben, ami 1996-ban indult, és én pont abban az évben nyáron kerültem oda, az atlantai olimpiára közvetíteni Vitár Róbert mellé kosárlabda szakkommentátornak. És amikor lement az olimpia, akkor ugye Palik Laci megkérdezte tőlem, hogy nincs-e kedvem ezzel foglalkozni. És a Lacinak is mondtam, hogy hát jó volt meg minden, de én ezt mondtam, hogy maradjak itt. És próbázzak. És mondom, az mit jelent? Azt mondja, figyelj ide, fél évig, hetente háromszor, négyszer te bejössz, és próba kommentálásokat fogsz csinálni, és majd meglátjuk, hogy ezután, hogy...
1: Ja, tehát úgy próba, hogy az nem megy ki adásba, hanem hallja, csak nyilván meghallgatják a szakemberek.
2: Minden héten a Palik Lacival, vagy a Héder Barnával leültünk, ott volt még rajtam kívül pár ember, például a Gyulai Miki, ugye a Gyulai Pistának a fia, mi együtt kezdtük, és akkor ők meghallgatták, és elmondták a véleményüket. És mondták, hogy akkor lehet visszamenni, és újra. Ez egy fél éves folyamat volt, mire odaengedtek az első önálló, élő adásomra. És ez most már megint csak nem így megy, és biztos, hogy nagyon sok tehetséges fiatal van most is, én ezt nem vitatom, de azt a fajta, hogy is mondjam, szépen szeretnék fogalmazni, tehát, hogy itt vannak bizonyos lépcsőfokok, amiket, hogyha kihagysz, akkor te jársz rosszul.
1: Igen.
2: Viszont ezt nagyon sokan hajlamosak most már kihagyni, hogy ő most már akkora sztár, meg akkora tehetség, hogy adj uram Isten, de neki mindjárt válogatott meccset kell közvetíteni, meg a forduló rangadóját, és hogy a lépcsőfokokat azt nagyon hajlamosak sokan kihagyni. Nekünk még ez nem így volt. Szerencsére, azt mondom. Szerencsére.
1: Hát ezt nekem is mondják rádiósként, hogy könnyű neked, csak ott vagy és beszélsz. És akkor ezt bárki megteheti, gyere be és beszélj.
2: De ez
1: és akkor visszakérdeznek, hogy oké, de mit mondjak? És mondom, itt indulnak a problémák. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy az ember csak ott van és mondja, amit lát sportközvetítőként. Tehát azért kicsit érteni kell hozzá, vagy nem is kicsit.
2: A kommentátorkodás ugyanez. Ez olyan, mint a 10 millió szövetségi kapitány országa vagyunk, de kommentátor. Kommentátorkodáshoz is mindenki ért.
1: Mindenhez is.
2: Hát, igen. Hát ott a mikrofon, aztán mondom, nem? Hát nem. Nem teljesen így van, mert egyébként bármit mondasz.
1: Igen.
2: Bármit. És most teljesen mindegy, melyik meccset mondom. Bármit mondasz. Lesz olyan réteg, akinek nem tetszik. Miért azt mondtak, nézi, hogy?
1: Igen. És azonnal rácsütik, hogy ezzel a csapattal vagy az én. Ellen vagy, vagy ezért
2: hogy
1: csinálod.
2: Annál a gólnál miért kiabáltam jobban? Ezt rendszeresen megkapom. Hát mondom, amikor 25 méterről, kapásból, félfordulattal lő egy akkora gól tényleg, hogy amit ritkán látni, hát persze, hogy kiabálok, és hogyha a másik meg ott éppen bepiszkálja 5 centiről, mondom, azt talán nem fogok úgy, de ez nem azért van, mert az egyik csapatot jobban szeretem, mint a másikat. De ez messzire vezet.
1: Na, de akkor térjünk oda-vissza, hogy megkaptad az első saját meccsedet. Izgulós voltál?
2: Nagyon. Nagyon. Én nem szeretem visszahallgatni magamat például a mai napig.
1: Aha.
2: Nem szeretem sem a hangomat, sem visszahallgatni a közvetítéseket. Nagyon izgultam.
1: Van ilyen, hogy az ember specializálódik a sportriporterségen belül, ha van ilyen szó, hogy sportriporterség, hogy mondjuk melyik sportágban vagy te inkább otthon, és melyik sportágat adják egyből neked, vagy te vagy az első számú?
2: Muszáj, mert hogy annyi információ van most már, hogy az ember ahhoz, hogy expert legyen, hogy szakértő legyen valamiben, az egy, maximum két sportág jó esetben. Ez külföldön mindig így van. Tehát én tudom a külföldi kollégákról, ő csak kézilabdát közvetít, ő csak vízilabdát, vagy futballt közvetít, de az az érdekes, amikor én elkezdtem gyakorolni, kérdezte a Palik Laci, hogy na, mit szeretnél közvetíteni? Hát mondom, kosárlabdát.
1: Hát ahhoz értesz, abban voltál benne, nyilván ismered a szabályokat, azt ismered mondja,
2: nagyon jó. Hétfőn kezdesz MotoGP. Szerdán látom, van egy műkorcsolya EB. És én néztem a Lacirit, de mondom, most mondtam, hogy kosárlabda. Azt mondja, figyelj ide, megtanulod, hogy hogyan kell közvetíteni magát a metódust, hogy hogyan kell fölkészülni egy sporteseményre, hogy azt a közvetítést hogyan kell felépíteni, hogy mi az, amit el kell mondanod. Ha ezt meg tudod csinálni a MotoGP-n, meg a műkorcsolyán, meg a röplabdán, meg a hokin, azt mondja, hidd el, a kosárlabda az ma nem fog problémát okozni. És annyira igaza volt, hogy én kis túlzással, aki abban az iskolában nőtt föl, az ebből él, hogy mi megtanultunk mindent közvetíteni. És én, amikor még ott voltam téli sportban, csináltam biatlont, curlinget, síugrást, jégkorongot, sífutást, és mind meg kellett tanulni.
1: És nyilván nem tűnhet úgy, hogy téged csak úgy odaültettek, és
2: igen,
1: te vagy a kötelező elem, amit nekem, ha nézőként el kell viselni, tehát hogy neked ahhoz hozzá kell tenned mindazt, mindahhoz, amit én látok.
2: Ez így van, tehát nekem ez volt az utam, amiből, amikor a kis knéziből nagy knézi lettem, vagy hát simán knézi Jenő, hogy nekem ezt meg kellett tanulni, és valószínűleg ötször annyi energiát fordítottam rá, mint bárki más a pályatársaim közül.
1: Ezzel kapcsolatban foglak kérdezni, amikor visszajövünk egy kis szünet után. Knézi Jenő a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
4: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Knézi Jenő, aki az előbb azt mondta, hogy ötször annyi időt és energiát kellett ráfordítani kezdőkorában a tanulásra, a gyakorlásra, mint pályatársainak. Azért kellett neked ötször annyit, mert hogy a neved miatt?
2: Persze.
1: Tehát, hogy az elvárás veled szemben nagyobb volt?
2: Sokkal hamarabb mondtak bármilyen rosszat rám. Már csak azért is megszokásból, hogy apád is olyan volt.
1: Nevetek ezen, de...
2: Apád is olyan volt, te is olyan vagy. Tehát én ezt nagyon szerettem volna elkerülni.
1: Persze.
2: Mert hogy láttam, hogy ez mit okoz egyébként apunak. Igen. Hogy őt bántják. Igaztalanul bántják. És én ezt nem akartam.
1: Volt olyan, hogy... egy-egy ilyen nagyon-nagyon bántós időszak után mégiscsak megpróbálta lebeszélni édesapád erről a pályáról? Vagy onnantól kezdve ő már azt sikerként könyvelte el, hogy te is ráléptél a pályára?
2: Inkább ez utóbbi. Én azt hallottam vissza édesapám barátaitól, hogy ő mérhetetlenül büszke volt rám. Hogy ugyanezzel a névvel, ugyanezen a pályán, hogy megálltam a helyemet, vagy megállom a helyemet, és ő ezt nekem ő soha nem mondta. Mi közvetítésről, riporterkedésről soha szóval egymás között nem beszéltünk. Ő el akarta szerintem azt kerülni, hogy tanácsokat adjon.
1: Érte.
2: Hogy elkezdjek esetleg ráhasonlítani. Hogy ha látja, hogy, mert én nyilván láttam otthon, hogy ő hogy készül, neki mi az a metódus, amivel oda megy egy mérkőzésre, és ezt hoztam otthonról, von Haus, de ő nagyon akarta azt, így utólag nyilván összeraktam a képet, hogy én a saját utamat járjam. Tehát ha már ilyen bolond voltál, fiam, akkor viszont járd végig a saját utadat.
1: De nyilván soha nem bántad meg egy pillanatig sem, hogy aztán ez lett a te utad.
2: Soha nem bántam meg egy pillanatig sem, hiszen én mondom, kisgyerekkorom óta a sportban éltem, utána, mint sportoló, a sportban voltam benne, és 30 éve ugyanúgy a sportban vagyok benne, és el sem tudom képzelni azt, hogy én egy olyan munkahelyre menjek be, ahol reggel 9:30-tól vagy 8:00-tól délután 4:30-ig ott kéne ülni. Én azt nem tudom milyen. Ugyanakkor nem tudom, hogy milyen a hétvége, nem tudom, hogy milyen a nyár, nem tudom, hogy milyen az új év, mert mondjuk négy sánc verseny az már van január 1-én. Tehát nekünk teljesen más az időbeosztásunk, mert minden nyáron vagy egy EB, vagy egy VB, vagy egy Tour de France, vagy egy olimpia, valami mindig van. A hétvégén ma soha nem szabad, mert hogy valahova megyek közvetíteni. Egy teljesen ellentétes világban élünk.
1: Csodálkozom is, hogy van egy szabad estéd, amit velünk töltesz. De hálás vagyok érte.
2: Az a helyzet, hogy amikor fölhívtatok, hogy jöjjek, ezt most, ha hiszitek, ha nem. Én mindig hallgatom, amikor csak tudom. De igen, mindig hallgatom. Jövünk köszönjük haza szépen közvetítésekről, és ugye általában este jövünk Kisvárdától Szombathelyig. Mindig jövünk föl. És én mindig föltekerem a rádióban, amikor a te műsorod van.
1: Köszönöm szépen.
2: És,
1: lehet, hogy szörnyűködni. Szolgatsátok el, ilyeségeket kérdezni. Én meg itt megköszönöm.
2: És amikor megkerestetek, előtte 2 héttel, de nem hazudok, 2 héttel így otthon kortyolgattam a viszkimet, jól éreztem magamat, és mondom, hallgattam a remisadat, de jó lenne, ha egyszer meghívnátok. És 2 hét múlva csörgött a telefon.
1: Ez bevonzottad, látod?
2: Igen.
1: Csak miattad. Meghallottuk. Tartunk egy rövid szünetet, és folytatjuk Knézi Jenővel itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Csak az ilyen jön, aki Presszer Gábor koncertsorozata.

0: a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
2: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Beköszönt a kissé változékony idő, még rendelkezhetünk adunk 1%-áról, ismét gyűjtést indít az Élelmiszerbank. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már csak nem 700 ezeren rendelkeztek adójuk 1+1%-áról online. A NAV adatai szerint további 190 ezeren már megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A határidő május 20-a. Tavaly több mint 2 100 000 éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint jutott így civil szervezetekhez, vallási közösségekhez és a Nemzeti Tehetség Programhoz. Újra élelmiszergyűjtés szervez a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 településen, több mint 430 áruházban várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A beérkező adományokból segélycsomagokat állítanak össze, amelyekkel mintegy 50 ezer rászorulót segítenek. A szervezők hangsúlyozzák, a közvetlen környezetünkben élő, nehézsorsú embereket tudjuk így támogatni. A legutóbbi novemberi akcióban több mint 500 000 000 forint értékű adomány gyűlt össze. Bővítette a szőlőkabóc elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák itt többféle készítményt használhatnak a kártevő visszaszorítására. Idéglenes engedélye már a biogazdálkodásban alkalmazható szerek is elérhetők, mondta el rádiónknak Szűcs Csaba, a hivatal növényvédelmi igazgatója.
5: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a NÉBI. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz, a forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető terület nagyságot, a kezelések számát, viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
4: Egyre többen esnek a doomscrolling csapdájába, vagyis amikor valaki folyamatosan negatív híreket görget a közösségi médiában. Egy friss kutatás szerint ez nem ártalmatlan szokás, növelheti a szorongást, a bizalmatlanságot és torzítja a világról alkotott képet. A kutatók azt javasolják, érdemes tudatosan korlátozni a közösségi média használatát. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap délelőtt még napos, fátyol felhős idő várható, majd délután nyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, és később zápor, zivatar is kialakulhat. A déli szél több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csütörtökön erőteljes gomoly felhő képződés jön több helyen záporral, zivatarral, főként keleten. Úgy tűnik, péntektől vasárnapig marad a nyárias gomoly felhős idő több-kevesebb napsütéssel, elszórta a záporokkal, zivatarokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. A 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam Knézi Enő. Néhány perc

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Knézi Jenővel beszélgetünk, jól esik, amikor ilyeneket hallunk, hogy egy olyan vendég van, aki amúgy ismeri a műsort, tehát hogy nem itt találkozol vele először. Viszont eljuthat-e egy sportriporter egy olyan szintre, amikor már tényleg mondhatja azt, hogy én ezt meg ezt szeretném közvetíteni. Tehát én már nem akarok curlinget, meg MotoGP-t csak azért, én már megtanultam, tehát most már nem tudom, van-e ilyen, hogy rangsor, meg ranglista így a sportágak között, de hogy én ez alá nem megyek. Tehát van-e ilyen?
2: Van, ugyanakkor én semmilyen munkára nem érzem azt, hogy derogálna. Uh-huh. Tehát, hogyha nekem azt mondja most a főnököm, hogy hétfőn egy, nem tudom, Vasas Honvéd MB2-re beoszt, én annak örülök.
1: Jó, hát az a, de ott az most csúcsrangadó.
2: Azért örülök. Tehát, hogy ezen kívül igazából én szívesen, tehát nagyon szeretek közvetíteni. Uh-huh. Műsort vezetni is szeretek, de közvetíteni még inkább. És igazából nekem mindegy, hogy mit csak közvetítessek. Uh-huh.
1: Azt mondják, most bocsánat, megint édesapádat hozom példának, én sajnos nem láttam őt közvetíteni, de nagyon sok embertől hallottam, hogy végtelenül precíz volt, hihetetlenül kihegyezett ceruzákkal ment, tehát hogy nagyon-nagyon komolyan készült. Van-e olyan, amikor nincs idő készülni, csak be kell ugrani egy sportközvetítésbe, és akkor az megye úgy, hogy nincs meg az előtte a rituálé?
2: Van, de ez mondjuk nagyon speciális, mondjuk egy olimpia. Uh-huh. Amikor itthoni, meg külföldi példát is tudok mondani, én például Londonban voltam kint helyszínen, vagy Rióban, és akkor van kint egy stúdió, ahol mindenki dolgozik, illetve vannak ezek az off-tube fülkék, tehát képernyőről közvetítünk, és nem hiába vagyunk itt az olimpián a helyszínen, igen, de egy olyan távoli helyszín, vagy mondjuk egy vitorlázás, amit helyszínen nem tudsz szabad szemmel követni, és akkor bemész és leközvetíted. És nagyon sokszor volt olyan, hogy bent ülsz az olimpián, mert akkor ilyen készenléti állapotban vagy. Én tudom, hogy mondjuk nekem Rióban az úszás meg a kajakkenu volt a két sportágam, és bent voltam mindig az NBC-ben, és egyszer csak jön a szerkesztő, kivágódik az ajtó, hogy üljél be azonnal egy, nem tudom, kerékpárra. Mert hogy az egyik meccs hamarabb véget ért, mint a másik, valamivel ki kell tölteni, van élő közvetítés, valamelyik feeden, van amelyik vonalon, és akkor üljél be.
1: Ja, hogy ne legyen az, hogy csak ott ezért tekernek, és a néző nem hallja,
2: hát
1: hogy...
2: Érted, azt egy olimpián nem teheted meg. Amikor kint van, nem tudom, 30 fős stáb egy olimpián, akkor azt nem teheted meg. Az nagyon ciki meg visszaadni Budapestnek a szót, hogy adjunk valamit felvételről.
1: Hát igen, de közben meg te nem ismerheted, hogyha úszásra, meg kajakra, nem tudom, bocsánat, mit mondtál az előbb, arra készülsz, akkor nem ismerheted az olimpia bringásait, névről, mindegyiket.
2: Hát névről nem, de nekem az volt a szerencsém, hogy én előtte 15 évig országúti kerékpárt közvetítettem az Eurosporton.
1: Tehát
2: nekem
1: ugye nem véletlenül bízták rá.
2: Nem véletlenül bízták rá. De hogyha ugyanezzel a lendülettel azt mondták volna, hogy egy röplabda negyeddöntőt kezdj el közvetíteni, akkor azzal a tudással, meg azzal a felkészüléssel, ami már benne volt a fejembe, meg amit látok, tehát én többet látok a képernyőn, mint a néző. Mert a néző hátradől, pattint egy sört, és élvezi. Én megtanultam azt, hogy tényleg az összes pixelt figyelem, ez rááll az embernek a szem 30 év után, hogy lássam azt, hogyha a pálya sarkánál, a szögletzászlónál történik valami, vagy esetleg mutatja a főkamera, és én látom, hogy az edző ott rohangál lent a pálya szélén. Tehát megtanultam kommentátori szemmel nézni a képernyőt, hogy plusz információkat azáltal én tudjak mondani, mert lehet, hogy a néző nem is fogja észrevenni. És emellett van egy olyan rutinom, hogy amúgy magyar röplabda bajnokikat is közvetítettem, tehát hogy nem teljesen, nem is úgy mondom, tehát nem biztos, hogy a neveket fogom tudni, de a szabályokat biztos, hogy igen. És ezen el lehet indulni.
1: Csak közben, ahogy így visszaemlékszem, én nagyon sok sportot nézek, szinte csak sportot nézek a tévében, és én imádom azt, amikor a sportriporterek visszaemlékeznek, hogy az a játékos, vagy ez a csapat, nem tudom, 1966-ban, stb. Hogy beesel egy ilyen eseményre, akkor nem biztos, hogy abban a sportágban te vissza tudsz ilyenekre emlékezni.
2: Abban nem, de analógiát tudok hozni másik sportágról például.
1: De közben az nyilván te nem látszol, tehát tehát ott lapozgatod az internetet, ugyanúgy fel is olvasol dolgokat. Ezek ilyen kulisszatitkok, annyit árulsz, amennyit szeretnél.
2: Igen, de például Rióba úgy ültem be úszást közvetíteni, hogy sem rajtlistám nem volt, sem a képet nem láttam. Azért az bravúr,
1: mert hát de hogy, akkor mi alapján? Vagy,
2: hát azt láttam,
1: hangot hallottál?
2: Hangot hallottam, de akkor esküszöm neked, tehát mint hogyha most itt beszélgetünk a stúdióba, és a brazil technikus még itt volt bent a lábam között, és szerelte a monitort, mert ez mit tudom, az első napján volt az olimpiának, nem volt még kész semmi.
1: Atya,
2: kimentem az uszodába, ahol nem volt vonal. Tehát nem tudtam közvetíteni. És akkor betelefonáltam az IBC-be, ugye ez az International Broadcast Center, ott vannak a tévések, és betelefonáltam, hogy nem fogok tudni közvetíteni előfutamokat. És akkor mondták, hogy semmi baj, üljek föl a buszra, és hát, ha beérek az úszásig, mert ott egy ilyen olimpiai falu van, és vannak ilyen buszjáratok, ez a lupoknak hívják, fölpattansz rá, és akkor 6 perc múlva letesz annál a másik helyszínnél mondjuk. Vagy be tudsz menni az IBC-be.
1: És akkor ott már van kép?
2: Mert hogy ott már van kép, de mint kiderült, ott is olyan volt a kép, hogy hát hol volt, hol nem volt. Hol elment, hol nem ment. És azt láttam, hogy ugye nem volt rajtlistám, mert kiderült, hogy amikor még én kint voltam az uszodában, kaptam egy rajtlistát valamelyik előfutamról, de mire beértem a kommentátor állásba az IBC-be, addigra valaki visszalépett, ezért összevonták a két előfutamot, és teljesen más pályakiosztás volt. És én ugye beültem a régi rajtlistával, láttam, hogy itt nem stimmel, mert többen úsznak, ráadásul nem is látom, hogy nem stimmelnek a nevek. Beugrottak a vízbe, majd így, hogy van, elment a kép. Hallottam, hogy úsznak, és 50 méter után, amikor fordultak túloldali falnál, akkor látom, megint visszajött a kép.
1: De 50 méterig azért, ha gyorsúszásban is úsznak, eltelik 15 másodperc minimum, érted?
2: Igen.
1: Hát most a 15 másodperc alatt nagyon sok hülyeséget tud mondani az ember, a csend az nagyon-nagyon sok. Tehát mi történik ez alatt az idő alatt?
2: Na, ez alatt az idő alatt történt az, hogy volt egy olyan úszó, aki a menekült válogatottban volt, egy szíriai úszó, és ő nem abban a futamban lett volna, mint ami nekem a papíron volt. És miután egy magyar úszó két futammal később amúgy is jött volna, ugye én összeraktam, hogy egy, nem látom a képet. Kettő, valami nagyon nem stimmel rajtszámokkal meg a pályakiosztással, és elkezdtem beszélni arról a magyar úszóról, aki két futammal később majd jött. Mert azt gondoltam, hogy egyébként a magyar embereket talán ez jobban érdekli.
1: Lehet, igen.
2: Kijöttem az úszodából, egy óra múlva engem meglincseltek az interneten, hogy nem mondtam, hogy a migráns úszó úszik a migráns válogatottban, és hogy ez biztos azért van, mert hogy a politika meg elhallgató minden, és belém álltak olyan országos internetes oldalakba, és aztán ez így hozta a komment cunamit, és én ott álltam, hogy nem is láttam. Nem is volt jó rajtlista.
1: De azt nem mondhatod el, hogy itt ülök egy olyan stúdióban, ahol nincs kép, nem a megfelelő rajtlista, tehát hogy ezt elmondhatod nekem, mint nézőnek, hogy
2: Én azt gondoltam, hogy nem, mert hogy védem a mundérbecsületet.
1: Igen.
2: És tökéletesen ráéreztél azóta minden egyes alkalommal. Ha én nem látok, ha nem olyan jól ülök, vagy nem jó a vonal, vagy a pálya egy szegletét nem látom, én ezzel kezdem, hogy ne engem szidjon utána a néző.
1: Igen.
2: De tökéletesen igazából ezt kellett volna tennem.
1: Jó, de hát
2: csak amikor az uszodából rohansz be ezen a buszjáraton, hogy elérd még az első futamnak a rajtját, de közben ott szerel alattad a brazil, és közben elmegy a kép, és nem jó a rajtlistád, és nem ezzel foglalkoztam, hogy én azt mondjam, hogy hát kedves nézők, az olimpia első napján vagyunk, semmi nem készült még el a stúdiónkból, sajnos nem látom a futamot, pedig lehet, hogy ezt kellett volna. És akkor megúszom ezt az egészet, ami akkor ott a nyakamba zúdult.
1: Tartunk egy rövid szünetet, és aztán folytatjuk. Knézi Jenő a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Én Ézi Jenővel beszélgetek. Tudom, hogy ilyen nincs. De van egy kedvenc csapat mégis, akinek a meccsét mondjuk nem közvetíted, de megnézed mindig. És ez teljesen mindegy, hogy milyen sportág. Tudom, hogy kosárlabdáztál, tehát hogy biztos van kedvenc kosárcsapatod.
2: Én szerintem, és ez nem csak rám vonatkozik, szerintem az a sportkommentátor, vagy riporter, aki azt mondja, hogy neki nincsen kedvenc csapata, az nem mond igazat.
1: Hát be, imádjátok a ilyen sportot, nincs. El nem tudom képzelni, hogy ne legyen kedvenc.
2: Hát gyerekkorod óta, tehát ha szereted a sportot, azt nem 25 évesen kezded el szeretni. Tehát, hogy akár futballban, akár bármilyen sportágban, külföldi magyar futball, hát biztos van egy olyan csapat, akihez húz a szíved. Vagy legalábbis az én időmben, a 70-es években ez még így volt. Nyilván nekem is van, az más kérdés, hogy ezt hogyan kezeljük. Hogy azt semmiképpen nem érezheti a néző.
1: Oké, de az, hogy, az úgy nem érezheti, hogy azt mondod, hogy soha nem vállalom el. Tehát, hogyha rám akarják osztani azt a bizonyos csapatot, akkor de soha nem ülök.
2: De elvállalod. Elvállalod.
1: Elvállalod, és ugyanúgy örülsz az ellenfél góljának, ha 25 méterről félfordulattal belövi,
2: igen,
1: csak közben belül sírsz.
2: Pontosan. Ezt meg kellett tanulni, nagyon jól összefoglaltad. Igen. Van ilyen, persze.
1: De ettől függetlenül rácsütik nyilván.
2: Hát hogy ne sütnék
1: tudni
2: rám.
1: Vélik, hogy melyik csapatnak drukkolsz.
2: Hát hogy ne sütnék rám. És apunál is tudni vélték, hogy melyik csapatnak szurkol. Nálam is tudni vélik, hogy ugyanannak a csapatnak szurkolok természetesen.
1: Az van, én mondhatom, mert nem vagyok sportriporter, meg kommentátor, én Barca drukker vagyok. És imádom azt, amikor azt hallom, hogy aki a Barca meccset közvetíti, az velünk van.
2: És belegondoltál már, hogy az Atletico Madridos mit érez akkor?
1: És mindig kicsit irigylem azokat, akik mondjuk tudják úgy nézni a meccseket, hogy saját kommentátorral, mert állítólag a külföldön vannak ilyenek. Mintha mondjuk a, nem tudom, Újpestnek lenne az Újpest tévéje, és a Újpest drukker kommentátor közvetíteni.
2: De az tiszta sor.
1: Na, de
2: hogy... megteheti. De én az MTV-ban, vagy az MTV-ben, vagy a Duna TV-ben, én nem tehetem meg.
1: Értem. És válogatott meccsnél ott nyilván, tehát válogatott meccsnél szinte kötelező is.
2: És nemzetközi meccsnél. Tehát ha tegyük föl a Ferencváros mondjuk, igen, nemzetközi kupában játszik a, nem tudom, a Karabakkal, akkor az a minimum elvárás, hogy én természetesen a magyar csapat sikeréhez szurkolok. De ugyanezt a szurkolást nem érezheti mondjuk egy Újpest Fradina néző.
1: Értem.
2: Aztán úgyis azt mondja, hogy ő hallotta és érezte, és egyébként is tudja.
1: Igen. Jó, de hát igen, ezt nem lehet kivédeni. Tehát, nem. Hogy ez ellen nincs mit tenni.
2: Nincs.
1: Tehát, hogy nem fogod azt mondani, hogy nem vagyok, nem tudom milyen drukker, és azt sem mondod, hogy amúgy meg, ha tudnátok. Tehát, hogy ilyen, nincs, semmilyen utalás nincs.
2: Nincsen, de ez megint csak az, hogy 54 évesen ez most már rendben van belül.
1: Aha. Kedvenc sportág olyan van, amit jobban szeretsz, amit akkor is megnézel, hogyha éppen nem kötelező, azt megnézned, tehát nem ülsz a kommentátori állásban?
2: Most mondok egy nagyon furcsát. Én otthon nem nézek sportot. Nagyon ritkán. Egy kivétel van, snooker. Engem az olyan szinten tud kikapcsolni, most éppen megy a világbajnokság, engem az olyan szinten tud kikapcsolni, és még el is alszom rajta, mondom őszintén, hogy arra oda szoktam kapcsolni. De én nem nézek, tőle mindig kérdezik, és melyik a kedvenc, spanyol, vagy angol, vagy német, vagy olasz csapatod, és mondom, nem nézem.
1: Nem
2: és
1: nézem.
2: Nem értik, hogy én miért nem nézem, és mondom, higgyétek el, hogy annyi sporteseményt látok, meg annyit, igen, voltam meg, hogy nekem az a kikapcsolódás, ha otthon nem ezzel kell,
1: persze,
2: foglalkozni.
1: Erre szoktam azt mondani, hogy amikor a pék hazamegy, akkor biztos nem áll neki kiflit sütni a családnak.
2: Így.
1: Tehát, hogy a sportriporter sem megy haza, és drukkol egy sörrel a haverokkal.
2: És nem is, előtt, és hívnak el, hogy de menjünk már, hogy játszik a Barca a Reállal, menjünk. Nem.
1: De akkor mit nézel? Tehát sorozatokat? Vagy tehát, hogy nézel egyáltalán tévét?
2: Nézek.
1: A snookeren kívül.
2: Nézek tévét, és van televízióm, kérdjük itt. Van előfizetésem. De bármilyen meglepő, én nagyon szeretek olvasni. Ha lehet...
1: Azt mondja, bármilyen meglepő. Ez miért meglepő?
2: Azért, mert
1: a mai világban...
2: könyvet olvasni, akkor így mondom. Tehát szeretek a kezembe venni egy könyvet.
1: Ma már ez ritka.
2: És tényleg. Ma már ez ritka, de én még ezen nőttem föl. Tehát én szeretek olvasni, és hogyha lehet, akkor vagy zenét hallgatok, vagy olvasok. Illetve nagyon szeretek gondolkodni. Most ezt lehet, hogy túl spirituálisan hangzik, de én nagyon szeretek gondolkodni, és engem ez kikapcsol, és ez jól esik. És hogyha ezek mind nincsenek, Akkor jön a televízió. A krimiket nagyon szeretem.
1: Wow.
2: Például most a Netflix, van előfizetésem, nem tudom, szabad-e mondani. Én nem tudtam, hogy ez hogy kell, de most már van előfizetésem, és ott is tudok nézni mindenféle műsorokat, úgyhogy bekapcsolom a televíziót, igen.
1: Mennyit utazol egy évben a sport miatt?
2: Rengeteget. És azért sóhajtottam ekkorát, mert,
1: igen, benne volt minden.
2: Mert ha van fárasztó dolog, akkor az az utazás. És ha valaki most belegondol abba, persze leközvetítek egy meccset, 2x45 perc, mi van abban? De ezt mindig el szoktam mondani, ez nagyon aranyos történet, volt valamelyik tévében, ahol dolgoztam, jött egy új HR-es, akinek az volt a mániája, hogy megnézte, hogy a kártyával, hogy ki mikor lépett be az épületbe, mikor ment el, hogy mennyit dolgozik. És akkor fölhívtak, hogy figyelj, majdnem egy hónapja nem jöttél be az épületbe.
1: Tehát egy hónapja nem dolgozol.
2: Egy hónapja nem dolgozom, hogy mondom, igen, és mi a kérdés? Hát, hogy miért nem dolgozom? És mondom, tehát, hogy az én munkám az, hogy mondjuk holnap elmegyek Debrecenbe. De nem fogok bejönni a székházba, mert engem fölvesz a stáb, beülök az autóba, lemegyek Debrecenbe, leközvetítem, és utána hazamegyek. Majd holnap után elmegyek Zalaegerszegre egy kosárlabdát közvetíteni, megint csak nem fogok bemenni a székházba, és akkor nagy nehezen megértették, és akkor következő kör az volt, hogy mondták, hogy jó, de akkor nem jön ki a napi 8 óra, mert a foci az csak 2x45 perc.
1: Jaj.
2: És akkor mondtam, akkor kezdjük az elején. 6 órakor van este, 6-kor Debrecenben egy mérkőzés, egy futballmeccs. Nekem 4-re ott kell lenni, tehát 2 órával előtte ott kell lenni a helyszínen. Debrecenre számolunk 2,5 órát, minimum, ugye az M3-ason, az azt jelenti, hogy számolok vissza 4, 2, 13:30-kor szállok be a kocsiba. De ahhoz, hogy én beszálljak a kocsiba, nekem otthon 12:30-kor el kell indulnom. A meccs tart 8-ig, utána interjúkat készítünk, 8:30-kor indulok vissza, és számoljuk ugyanazt a 2,5 órát, tehát én éjfélre érek haza. Elmentem délben, hazaérek éjfélkor.
1: És akkor ebben még nincs benne az, hogy és arra a közvetítésre még készülned
2: kell. Kell készülni, és Molnár Dániel egy legendás rádiós sportkommentátor volt a Molnár Dani, még a rádió fénykorából, és ő mondta azt, hogy amikor ő Tolsztojt olvas, ő akkor is készül. Hmm. Mert hogy éppen a szókincsét bővíti például. Azzal, hogy klasszikus regényt olvas. És akkor igen, itt jön be, hogy egyébként meg még készülni is kell egy meccsre. És akkor nagy nehezen megértették, hogy a sportkommentátor az nem így működik, mint egy irodai alkalmazott, aki bemegy a tévébe, leblokkol reggel, és utána 3:30-kor vagy 4 órakor kilép a tévéből. De ezt aki nem ebben él, annak ezt nagyon nehéz megértenie.
1: És hát...
2: És akkor bocsánat, hogy visszatérve egy fél mondat, tehát az utazás. Tehát nekem most már a harmadik gerincsérvem jött ki.
1: Az utazás miatt?
2: Az utazás miatt nagy részt. Nem csak amiatt, mert lehet, hogy van benne alkatilény, de hogy nem tesz neki jót. Az egészen biztos. Amikor elmentem Győrbe 2020-ban, egy másik munkát is elvállaltam, és a kettőt csináltam párhuzamosan, akkor külsősként dolgoztam a Magyar Televízióban. Ez azt jelenti, hogy én produkcióra kaptam a béremet. Ezért nekem mindig vezetni kellett, hogy adott hónapban hány közvetítésem vagy műsorvezetésem volt, és ez alapján szorozták föl, és kaptam meg a pénzemet. És 4 évig vezettem én ezt a listát, és az jött ki, hogy én évente 130-160 eseményen vagyok ott, és csinálom. És ebből a budapesti az nagyon-nagyon kevés. Tehát mondjuk kosárlabdát, amit én csinálok, nincs is budapesti csapat. De a futballban is nagyon sokat utazom, tehát, de még hogyha ez Budapesten lenne is, ez egy őrületesen nagy szám.
1: Igen.
2: És bent ülsz egy mikrobuszban, mert mi nem saját kocsival megyünk, illetve nem autóval visznek minket, egy mikrobuszban ülünk a többiekkel együtt, és ha valami van, amit sajnálok, hogy elvesz az életemből időt, az ez. Ez a sok utazás.
1: Utazással folytatjuk, de kicsit másképp, jó? Knézi Jenő a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Knézi Jenővel beszélgetünk, most nyilván, amikor elutazol Kisvárdára, hogy ott közvetíts egy NB1-es foci meccset, akkor nem biztos, hogy van időt körbenézni, meg lehet, hogy nem is az a város, amit olyan nagyon szívesen megnéznél, de ha mondjuk külföldre kell menni, hiszen volt már olimpia, EB, nem tudom, csomó minden, ahol megfordultál sportriporterként, közvetítőként, ott van lehetőség körbenézni? Vagy amikor munka miatt mész külföldre, akkor ott csak a munka van, tehát nincs benne turistáskodás egy perc sem.
2: Ez megint egy olyan, amit az emberek teljesen másképp gondolnak. Hú, de jó nekünk. Tényleg,
1: ott vagy Rióban. Jó,
2: kint vagyok Rióban.
1: Két hétig, nem tudom meddig.
2: Három hétig Rióban. Kint vagy Rióban, hú, de jó neked. Kimentünk három héten Rióban, és amikor véget ért az olimpia, ellobbant a láng, volt kettő napunk a visszaútig, és akkor a Kokóval, ugye Kovács Kokó Istvánnal egy szállodában laktunk, és nagyon jóban vagyunk, és akkor mondta a Kokó, hogy figyelj, itt vagyunk Rióban. Semmit nem láttunk még a városból. Azt tudni kell, hogy a szállásunk az a már megénekelt NBC-IBC-hez, tehát ez a tévés központhoz közel volt. Ez olyan, mintha Budapesten lenne az olimpia, de mi Gödöllőn laknánk. Aha. Tehát, hogy nem jöttünk be Rióba, mert hogy minden helyszín az kint volt 30-40 kilométerre Rióból. És mi is ott laktunk. Tehát mi a városból semmit. Vagy egy buszon ülsz, vagy bent ülsz a kommentátorállásban, vagy az IBC-ben, tehát ebben a nemzetközi épületben.
1: És nyilván időt sincs annyi, hogy...
2: És nyilván időm sincsen, az semmi túlzás nincs benne, mondjuk egy nyári olimpiám 5-6 óránál többet te nem alszol. Mert hogy mindennel meg kell, hogy legyen. Hogyha kell, még utána alá kell mondani anyagokat bent, meg innen, nem ér ott véget, hogy leveszem a fülhallgatót. És volt kettő napunk, hogy bemenjünk Rióba szétnézni.
1: Jól mutathattatok egymás mellett Kokóval együtt.
2: Kokó kitalált, hogy menjünk fel egy favellába. Mondom, megőrültél.
1: Hát a legjobb értet. Hát az a...
2: Túléltük ezt a három hetet, mert mondták, hogy Rióba, tehát hogy nem ülhetsz ablak mellé. Hogyha valaki melléd megy motorral, és belenyúl a belső zsebébe, akkor azonnal húzódjál le, és feküdj le a földre, mert hogy ott simán kirabolhatnak. És azt mondja, menjünk, nézzünk meg egy favellát. Normális vagy. Hát mondom, menjünk, nézzük meg az Áldó Krisztus szobrot, meg a cukorsüveg,
1: bunyós, hát ő azt gondolja, hogy meg tudja magát védeni.
2: Na hát ez az. Na és akkor megnéztük, kijöttünk, ne kérdezz, hogy hogyan. De akkor legalább annyi, hogy megnézték ezt a 3-4 ikonikus helyszínét Riónak, de amúgy semmire nincsen időt.
1: És azt, hogy csak azért, mert volt két nap nyilván a repülőindulásáig.
2: Csak azért.
1: És amikor te turista vagy, ha van olyan mégis, mondtad, hogy viszonylag nehéz szabadidőt, de hát nyilván neked is van szabadságod, a családoddal azért, te is talán elmész, akkor hova mész szívesen?
2: Tengerpart.
1: De visszamész azokra a helyekre, ahol mondjuk jártál, de nem tudtál körbenézni? Vagy azt mondod, hogy ott, mert akkor már azok az emlékek jönnek fel, hogy te ott dolgozni voltál, inkább olyan helyre mész, ahol még korábban nem.
2: Abban a szerencsés helyzetben voltunk a nővéremmel, hogy apu rengeteget vitt minket külföldre. És amit ő fontosnak tartott, azt mi gyerekkorunkban megnézhettük. Mm-hmm. Tehát mi az összes európai fővárosban gyakorlatilag voltunk. Ez az az időszak volt, amikor 4 évente lehetett kiváltani a turista útlevelet, csak mondom. És nem is repülővel, hanem autóval mentünk, és, ő fontosnak tartotta, hogy elmenjünk, és legalább a környező nagyvárosokba. Mm. Tehát ez inkább, hogy Ausztria, Németország, Franciaország, ezeket a részeket nézzük meg. Elvitt minket az összes múzeumban, gyerekként gondolhatott, hogy ez mennyire volt szórakoztató. Most már hálát adok neki, meg a Jóistennek, hogy ez nekem annól megadatott. Tehát, hogy most már az aktív pihenés fázisában vagyok, hogyha én valahova elmegyek, egyrészt már nagyon sok mindent láttam, másrészt én nagyon szeretek csak úgy lenni a tengerparton. És ugye én abban a táborban tartozom, hogyha soha nem voltam még a Maldív szigeteket, de erre mondják mindig, hogy elmész Maldívra, és akkor 3 nap után unatkozol, mert nincs semmi.
1: Úgy kipróbálnám.
2: És én is ezt mondom, hogy figyelj, 3 napig nincs, 2 hétig ne legyen semmi. Mm. Kifekszem a tengerpartra, jó, búvárkodom. Ennyi. Tehát ennyi könnyítés van.
1: De van kedvenc országod, vagy a tengerparti szakaszod, ahova szívesebben mész? Tehát mondjuk, ha nincs 2 heted, 1 heted, de van 4 napod, akkor is elmész oda?
2: Portorož, Szlovénia. Könnyen elérhető, nincs messze, az jó. Tehát a horvát tengerpartot nagyon szeretem.
1: Igen.
2: messzebb nem mennék. Tehát csodálatos. Egyszer beültem a kocsiba, volt egy olyan nyaram, hogy másfél hónapig nem kellett dolgoznom. Úgy vettem ki a szabadságot. Hmm. És beültem úgy a kocsiba, hogy semmilyen szállásom nem volt lefoglalva.
1: Ne,
2: semmilyen szállásom. És azt tudtam, hogy Dél-Franciaországot szeretném megnézni. De hogy elindultam Ausztria felé, és akkor láttam, olvastam, hogy van egy jó hotel, akkor fölkanyarodtam arra, akkor két napot ott töltöttem, akkor mentem tovább Olaszország felé.
1: De bocsánat, ezt most úgy mondod, hogy egyes szám első személy. Ezt egyedül nyomtad, vagy családdal?
2: Nem, ezt egyedül.
1: Egyedül.
2: Ezt egyedül. És akkor mentem le Olaszországba, és akkor átléptünk, és Manton. Hát mondom, Manton, ez egy jó hely, akkor álljunk meg itt is egy kicsit. És akkor így gyakorlatilag a Rivierát, a Côte d'Azur-t, azt Saint-Jean-Cap-Ferrand-tól kezdve Marseille-ig bezárólag, sőt, még Aix-en-Provence-ig elmentem, hogy ahol rámesteledett.
1: Hmm.
2: És ez egy annyira jó érzés volt. Nem kellett előre foglalni semmit, valahogy mindig találtam szállást, olyan nincs, hogy nincsen szállás. És ez egy nagyon jó érzés volt, és Nizza volt, a Nizza. Tehát a szívem csücske. Szerintem a világ legjobb helyeinek egyike Nizza. És Nizza volt az, ahova hiába mentem tovább nyugatra, tehát akár Marseille-be, akár Aix-en-Provence-ba, mindig visszamentem Nizzába, és akkor ott még két hetet eltöltöttem, és ott bármennyi időt el tudok tölteni.
1: Ha még egy körünk folytatjuk, Knézi Jenővel itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Kvinzi Jenővel beszélgetünk. A szakma nem tudom, hogy mennyire tart össze, hogy mennyire beszéltek arról, hogy, hogy kit fogadtok be magatok közé, vagy hogy egyáltalán higul el a szakma. Nagyon sok sportcsatorna van, nyilván amikor elkezdted, akkor ennyi nem volt. De hogy képzeled el te a jövődet? Tehát, hogy az, amit te tudsz, az mennyit ér abból a szempontból, hogy hány év van még benne?
2: Ezt jó, hogy hozzátetted, mert egyébként mondtam volna, hogy semennyit. Semennyit. És ez azért érdekes, mert kanyarodjunk vissza apóhoz. És ő mondta mindig, hogy ha őt egyszer kirúgnánk a tévéből, hogy 3 napig csörögne még a telefon, meg jönnének a levelek, és a 4. napon már senki nem érdekel, hogy hova tűnt Knézi Jenő. És azt mondta, hogy én így álljak hozzá ehhez. Tehát, hogy becsüljem meg azt, amit ad az élet, hogy azt már én megkaptam, de ne várjam el azt, hogy én ezt még 5, meg 10, meg 20, meg 30 évig ez nekem jár, és én ezt így próbálom valahogy kezelni.
1: Tehát és nincs olyan, hogy rutin, tehát hogy az kell, de csak rutinból nem lehet dolgozni.
2: Van rutin, hogy ne lenne, és ez nagyon sok mindenben segít.
1: Nem, én úgy értem, hogy nincs olyan, hogy valaki rutinból dolgozik, tehát hogy készülni, dolgozni, persze, tanulni mindig kell.
2: Persze, de ugyanakkor, hogyha ne legyen ilyen, de ha holnap megköszönnék a munkámat, én hálás lennék azért, amit az elmúlt 30 évben a szakmám által megtapasztalhattam. Ahány helyre eljutottam, ahány országot, embert megismertem, ez nekem fontos, tehát nekem nem lenne hiányérzetem.
1: Értem.
2: De nyilván még én szerintem egy 5-10 év maximum, ezt most így mondom, hogy én eddig szeretném csinálni. És azt sem szeretném megélni, hogy akár fizikailag, akár mentálisan abba a hanyatló állapotba kerüljek, amikor még könnyebben mondanak rád bármilyen kritikát.
1: Előfordult, hogy valamelyik kritizálóddal, aki mondjuk nem szakmabeli, hanem mondjuk a közönség, vitába keveredtél? Van ilyen, hogy te megvéded magad? Vagy megtanultad rájuk hagyni, hogy gondoljanak, amit akarnak?
2: Először is nagyon érdekes, mert most, hogy van közösségi média, ahol én nem vagyok jelen.
1: Nem vagy ott?
2: Én semmilyen platformon soha nem is voltam. Tehát én nem látom, ha bántanak. Ez nagyon jó. Szemtől szemben soha senki nem mer odalépni elém. 30 méterről hallom,
1: ja, onnan
2: 30 mondják. Méterről hallom, de elém állni senki. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy nem bántanak. Értem, mi volt a kérdésed második fele? Na, úgy visszakérdeztem már, te se tudod.
1: De az, hogy megvéded-e magad? Ja, tehát, hogy amikor kapsz valami kritikát, akkor...
2: Régebben ebben én beleálltam, jobban. Most úgy vagyok bele, hogy ez benne van a fizetésemben. Tehát, ha én elmegyek, most mondok valamit, ez egy megtörtént példa volt. Szolnok Falkó, kosárlabda, bajnoki döntő, és megérkeztem 2 órával a mérkőzés előtt, tök üres volt még a szolnoki csarnok, de már a szombathelyi szurkolókat beengedték. És én ugye átsétáltam a pályán a szolnoki szakosztályvezetővel, ugye tudták a szombathelyiek, hogy én Szolnokon kosárlabdáztam, és volt egy ember a lelátón, egy, aki teli torokból a tök üres csarnokba elkezdte az édesanyámat szívni.
1: Jaj.
2: És akkor így mondom, milyen lelke van ennek az embernek, hogy most nem tudom azt eljátszani, hogy nem hallom.
1: Persze.
2: Mert hogy ott van 2000 ember, akkor tehetek úgy, hogy nem hallom. És akkor megálltam, és így visszafordultam, és ugyanazt, amit ő mondott nekem, visszaüvöltöttem.
1: Ne.
2: Olyan döbbent csend lett a lelátó, nem tudtam mire vélni. De ez egy extrém példa, én nem szoktam visszaszólni. Mert hogy ő is egy más állapotban van, ő azért vette meg a jegyét, bocsánat, hogy egy, szurkoljon a csapatának, 2, mondhasson rám, amit akar. Úgy se tudom megakadályozni, és nem tudok egyesével oda menni mindenkihez. Meg ezt ugye nagyon hamar megtanultam, hogy az, hogy mások mit gondolnak rólam, az nem az én dolgom. Mert nem én gondolom, hanem ők.
1: Igen, csak befolyásolni tudod azzal, amit csinálsz, ahogy csinálod, bár igazából
2: ha
1: valaki gyűlölni akar, akkor az gyűlölni
2: fog. Nem mer elém állni senki. És most lehet, hogy azért, mert nagy vagyok, és 2 méteres, és 100 kiló, nem tudom.
1: Nem, hát messziről azért mindenki bátrabb.
2: Messziről mindenki bátrabb. És nem mondom azt, hogy ezek nem jutnak el még akkor is, hogyha füles rajtam van. Hogyha a hátam mögött 3 méterrel szidnak.
1: Na.
2: Uram, bocsá, dobálnak. Ilyen is volt.
1: Ne.
2: De. De. Ilyen is volt már. De most mit tudsz csinálni?
1: Ezt most hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy miközben ezt mondja Knézi Jenő, mosolyog.
2: Persze.
1: Tehát, hogy nem ökölbeszorított arccal és ököllel ütve az asztalt mondja, hanem röhögsz ezen, hogy megdobáltak egy meccsen.
2: Persze, de most figyelj ide, mondok valamit. Diósgyőr Ferencváros, még a régi stadion. És volt ott egy kommentátor állás, ami elszeparált helyen volt, tehát nem fértek hozzám a nézők, én se hozzájuk. Lemegyek, és akkor mondják, hogy hát ez már nincs. De mondom, hol fogok ülni? És fölvezettek a főlelátóra a Diósgyőr szurkolók közé,
1: ne.
2: Ahol 4 darab szék körbe volt kerítve ilyen tévés szalaggal, hogy akkor tessék parancsolni, ez lesz a kommentátor állás.
1: Nagyon megvédtek
2: téged
1: ott.
2: Szerinted, és amikor ott vagy a főlelátón, és ott van 2000-2500 ember, és pehjemre a Fradi rúgott egy gólt, és hát én fölkiáltottam, hogy gól vezet a Ferencváros. Hát szerinted? És akkor a hátam az tiszta köpedelem volt, szó szerint. És most mit tudsz csinálni? Szembeforduljak velük, és most mire jön a rendőrség, vagy a vége van? Mert lehet ilyeneket csinálni, egyszer még kosaraztunk, még Szolnokon voltam, ezt gyorsan elmondom, Stojan Ivkovicsal, nagyon nagy barátom, ugye most már szövetségi kapitány volt, és igen. 40 éves barátsága miénk, és lenn voltunk Sopronba. És Sopronba aput gyűlölték, mert hogy szerintük nem szereti a Sopront. És ezért nyilván engem is gyűlölnek, és atya elkezdtek Isten. Minket a végén, a meccs végén 10-20 forintosokkal dobálni a lelátóról. És ez egy borzasztó alattomos dolog, mert nem látod, hogy jön feléd a pénz, de simán kiverheti a szemedet.
1: Igen.
2: És amikor mentünk le, ugye a játékos kiáróba, akkor ott fölötte is, meg az hogy mindenki dobál, és Stojan, egymásra nézzünk, hogy nem is kellett mondunk semmit. Fölmentünk a lelátóra. Az első 3 embert, aki szembe jött, az kapott, és utána, amikor így láttuk, hogy így...
1: De ez még játékosként, gyorsan tegyük hozzá, játékosként volt.
2: És amikor így elindul 200 ember feléd. Opa. Hát utána szaladtunk be az öltözőbe nyilván. De hogy van az a pont, amikor kénytelen vagy megvédeni magadat. Mert lehet, hogy egyébként átlépnének egy olyan határt, ahol már nem fogod tudni megvédeni magadat. És ez nem bízt, tehát ez a lincselés közeli állapot. És igen, hogyha ott nem mutatsz erőt, valamennyi erőt, akkor neked lehet, hogy ott véged van.
1: Én ezt sosem fogom megérteni. Tehát emberek, akik a munkájukat végzik, sportolóként, sportriporterként, riporterként, rádiós műsorvezetőként, tehát már... Tehát nem tudok mit mondani.
2: Én se tudok. Tehát, hogy
1: ha valakit ez zavar, valakit ez bánt, akkor egyrészt sport közvetítés közben is le tudja tekerni a hangerőt a tévén, el tud kapcsolni, hogy akkor nem nézi, kimegy a helyszínre, ott nem hallja.
2: De tehát, még ezzel sincs baj. Tehát, hogy én nem mondom azt, hogy nem szíthat, mert ott mindenkit szíthat. Hazamegy és elmondja, hogy te figyelj, anya, elmondtam a Knézinek, hogy milyen hülye. Tehát, hogy ez legyen vele boldog. De amikor a fizikai atrocitás ér engem, ott muszáj megvédeni magadat. Tehát én nem fogok elszaladni.
1: Jó, ez csak, hogy nehogy átbillenjünk ebbe, hogy ez lesz túlsúlyban a beszélgetésben. A te szakmádnak, nem fogom kivágni, hogy a te szakmádnak mi a szépsége, mitől ez a legjobb szakma, ami téged most már nem tudom 30 éve.
2: Például én imádom ezt a közeget, és az mindegy, hogy futball, vagy kosárlabda, vagy kézilabda. Hogy én azt érzem, hogy én otthon vagyok minden egyes helyszínen. És én nagyon szeretem a sportolókat. Régebben nekem is volt, amikor elkezdtem ez az ilyen odamondogatósabb időszakom, amikor én is esetleg keményebb kritikát fogalmaztam meg. Aztán rájöttem, hogy nem feltétlenül ez a jó, hiszen alapvetően egy csónakba nevezünk.
1: Igen.
2: És aztán az egész átfordult, és hihetetlen jó baráti kapcsolatok lettek, bármilyen sportágot tudok példaként hozni, és ez nekem például most már sokkal többet ér.
1: De ezt érzik is? Tehát, hogy tényleg vannak összejárós barátok is a sportolók? Tehát, hogy
2: persze.
1: Tehát nem az van, hogy hallottam, jót mondtál, vagy valami, tehát nincs
2: ilyen
1: ez.
2: Ilyen is van. Tehát, hogy most éppen nem fogom mondani nyilván, melyik csapat meg kiírta. Kosárlabdában volt egy kupadöntő, és közvetítettem, és az egyik vesztes csapatnak a vezetőedzője rám írt, hogy nagyon sokan ráírtak, hogy milyen szépen beszéltem róluk, és hogy ez neki mennyire jól esett, és milyen sokat jelent neki. És én ettől úgy elérzékenyültem, és hogy...
1: Ez olyan is,
2: és ez a ritkább. Mert az, hogy 40 méterről kiabálnak, az a sűrűbb, de az, amikor abból a közegből jön vissza elismerés, akiket közvetítesz, az nekem jó, és főleg kosárlabdába. Mert mégiscsak én is ebben nőttem föl.
1: És akkor most szembeállítom mindezt azzal, amit az elején beszéltünk, hogy édesapádnak a felső vezetés, tehát fölülről jöttek kritikák, és akkor jön neked ez a fajta dicséret, de szakmai dicséreted is van? Tehát oké, hogy ez nem feltétlenül a közönség részéről, ez is szakmai, amikor mondjuk egy kosárlabda csapat vezetője, de akár a többi sportriporter, vagy a főnökeid. Tehát olyan van-e, hogy azt mondja, hogy ezt most nagyon jól lehoztad. Van-e ilyen, vagy egyáltalán kell-e ilyen, te vágysz-e ilyenre?
2: Szerintem mindenki vágyik a pozitív megerősítésre, vagy elismerésre. Uh-huh. És ha arra vagy kíváncsi, a Magyar Olimpiai Bizottság nívódíjasa vagyok. A kosárlabda szövetségben az év sportújságírója voltam, ugye én az MLS-nél, a Nemzeti Sportszövetségnél voltam az év újságírója. Tehát sok ilyen szakmai elismerés van, amelyek nagyon-nagyon jó lesnek, nyilván. Illetve van egy olyan szűk kommentátori baráti kör, akinek én a véleményére adok, és ők is adnak az én véleményemre, és mi rendszeresen írunk egymásnak, ha véletlenül belefutunk a közvetítésükbe, jót. Hmm. Mert ezt jót kell írni mindig. Tehát nem a hibát, hanem mindig a jót. És ezek tartanak minket életben.

0: Van.
1: Van, hogy ne lenne, de ez nagyon sokszor úgy, velem is előfordult már, és Újvári Máté kollégám az egyik ilyen, akivel baráti viszonyban vagyok, és szoktunk egymásnak írni.
0: De úgy, hogy akár meccs közben.
1: Meccs közben, meccs közben. Ó, hát van olyan is, hogy meccs közben írogatunk egymásnak. Ezt nem szabad mondani, de azért elmesélem, hogy ilyen, mit tudom, én azt mondom neked, hogy kolbászból a kerítés. Hmm. És akkor azt kell beleszűrni a közvetítésbe. Ilyenek azért
2: ez
1: vannak.
2: De szeretem.
1: A mai napig vannak ilyenek. De nagyon sokszor én azt vettem észre, hogy én mondok valamit rosszul. Aha. Tehát mondjuk fölcserélem a két csapatot. É. Nyilván mondjuk Kisvárdát szeretnék mondani, de Zalaegerszeget mondok. Én nem is veszem észre, tehát hogy igen. Én nem realizálom az agyamban, persze. Nekem már előre jár az agyam, és rosszat mondtam, összekevertem, és akkor ilyenkor szokott írni a Máté, és akkor, hogyha olyat mondok, akkor mondjuk nyilván kijavítom. De ez szerintem így benne van, hogy néha az ember téveszt.
0: Tehát segítitek egymást.
1: Segítjük egymást. Így ez van. Jó. Sőt, mondok valamit, van egy visszavonult, sőt, kettő játékvezető, mind a kettő UEFA-s játékvezető volt, és hogyha én közvetítek meccset, akkor minden egyes 11-es vagy piroslapos szituációban írják nekem az SMS-t, hogy ők bírói szemmel hogy látták.
0: És akkor te ezt elmondhatod? Hogy
1: nem, ez nem a bizonyos, mondhatom el.
0: De azt, hogy a nyilván a nevét nem,
1: nem.
0: De a tartalmát?
1: A tartalmát, az rám, ha akarom, elmondom.
0: Aha.
1: De ha akarom, és én egyetértek vele, akkor inkább beépítem a mondandómmal. Tehát, hogy én azt olvasom, hogy szerintem is ez olyan 11-es volt, és ő le is írja, hogy miért volt 11-es, akkor én ezzel a tudással felvértezve, amit kaptam SMS-ben, bátrabban fogok állást foglalni. De a nevét, az soha. Soha egyetlen egy ilyen volt, hogy fiatal koromban, hogy így bemondtam, hogy dúl lelkesen, hogy kaptam egy SMS-t, ami esküszöm, másnap kirúgták.
0: Tényleg?
1: Másnap kirúgták.
0: Őt. Aki megírta.
1: Igen. Hogy ő hogy mer nekem írni, és hogy és mondom, ne haragudj, mondom, eszem ágába nem jutott az, hogy én ezzel bajt hozok a fejedre, hogy én ezt beolvasom.
0: Hát nyilván ő is segíteni
1: akart. És ő is segíteni akart. Igen. Tehát ez vannak furcsa dolgok.
0: De mindezen túl a furcsa dolgokon, meg a kevésbé kellemes dolgokon, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon felemelő érzés, hogy te köszöntheted, hogy te adhatod át a nézőknek, hogy te meghatározod a hangulatát egy-egy közvetítésnek. Nem tudom, hogy ez mondjuk a nézettségben mennyit számít, hogy nyilván nincs már kiírva sehol, hogy ez meg ez a meccs közvetít Crazy Genő, tehát ilyen már nincs, de hogyha én meghallom, hogy te közvetítesz, akkor sokkal inkább ott maradok? Tehát, hogy ez befolyásolja a nézettséget, hogy ki
1: én,
0: közvetít?
1: Én remélem, hogy igen, visszajutnak hozzám, bár én nem olvasok, mint mondtam, közösségi médiát, de visszajutnak hozzám, mert a barátok, hogyha pozitív, akkor mindig írják.
0: Ja,
1: átküldi, kiképernyő fotózik, fotózzák.
0: De jó.
1: És nagyon sokan vannak, akik kifejezetten szeretik, ha én közvetítek, és van olyan is nyilván, aki nem szereti, hogyha én közvetítek. De az, amikor mondjuk előveszik Milák Kristófnak az 1.50-73-as Kwangju-i úszását, amikor világbajnok lett világcsúccsal, ugye Phelpsnek a világcsúcsát, és ez a mai napig visszatérően lejátszák a tévék.
0: És vagy az a te hangodon
1: és az van. Az én hangomon van. Akkor az nagyon jó. Vagy a Hosszú Katinka ugyanez, Rióban ugye három aranyat nyert, mindet én közvetítettem, és ott az volt, képzeld el, ezt még elmesélem gyorsan, Budapesten egy hatalmas zivatar volt a Kunigunda útja felett. Ezért nem kapták meg a jelet, mert Műholdon jön a jel Rióból. És én közvetítettem ugyan a Katinka úszását, de Budapesten, vagy hát Magyarországon szakadozott volt a hangom. És fölhívtak, amikor a Katinka film készült, a dokumentumfilm, hogy hát, hogy megvan-e a tévében az eredeti hang, mert hogy ugye az egész ország szakadozva hallgat. És mondtam, hogy nincs, mert hogy nem jött meg Rióból a vihar miatt a hang. És akkor azt mondta a rendező, vagy a producer a filmnek, hogy figyelj, leközvetítenéd még egyszer. És mondom, mit? Hogy a Katinka úszását? De mondom, hogy gondoljátok, hogy az 2016-ban volt, és hogy én nem tudom reprodukálni azt az idegállapotot, azt a lelkiséget, azokat a szavakat.
0: Hát ahhoz már színészi teljesítmény kell.
1: És ezt mondtam, én nem vagyok színész. Mondom, én kommentátor vagyok. Azt mondom, gyere be, beszéljük meg. És akkor elém rakták azt a szöveget, meghallgattam, és tényleg szakadozott, de elém rakták leírva, hogy én mit mondtam, és kipontozva azokat a részeket, amit nem lehetett hallani. És valahogy Képzeld, de visszajött minden. Tehát nyilván, mert ismerem a saját magam visszjárását, tudom, hogy milyen szavakat használ.

0: használok, vagy akkor mit mondhattam, és leszinkronizáltam újra hosszú Katinka úszását. És így van benne a filmben.
1: Micsoda kulisszatitkokat tudtunk meg ma. De sajnos lejárt az időnk, de olyan jó volt, hogy jöttél. Knézi Jenő, nagyon szépen köszönjük.
0: Én köszönöm a meghívást.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Változékony idő jöhet némi esővel. Az eperárusokat ellenőrzik a fogyasztóvédők. Spanyolország vezeti a kék zászló strandok listáját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az idéglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált étel tizedével volt probléma, mondta el rádiónknak Egyman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
4: Új korszak kezdődhet a Magyar Tudományos Akadémián a frissen megválasztott elnök szerint. Pósfai Mihály úgy fogalmazott, a kormányváltással új horizont nyílik az intézmény előtt, és erősödhet az együttműködés a döntéshozókkal. Az új elnök kerekasztal egyeztetést kezdeményezne a kutatóhálózat jövőjéről, valamint rendezni az akadémiától korábban leválasztott intézetek helyzetét. A cél az, hogy stabilabb, kiszámíthatóbb működési környezet jön létre a magyar tudomány számára. Közép-Kínában legalább 21 ember meghalt és több mint 60-an megsérültek, miután robbanás történt egy tűzijátékgyárban. A baleset az ország egyik legfontosabb tűzijátékipari központjában volt. A robbanás súlyos károkat okozott az üzemben, a hatóságok még keresik az eltűnteket. A kínai elnök vizsgálatot rendelt el, és felszólította a hatóságokat, hogy derítsék ki a tragédia okát. Kínában korábban is történtek hasonló ipari balesetek a tűzijátékgyártás során. Spanyolországban idén 677 szabad vízi strand kapta meg a kiváló minőséget jelző kék zászlót. Ez 35-tel több a tavainál. A legtöbb elismerést Valencia tartomány szerezte. A minősítés a víz tisztaságát, a strandok felszereltségét és a szolgáltatásait is értékeli. Spanyolország továbbra is világelső. A kék zászló strandok mintegy 15%-a ott található. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap délelőtt még napos, fátyó felhős idő várható, majd délután nyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, és később zápor, zivatar is kialakulhat. A déli szél több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csütörtökön erőteljes gomoly felhő képződés jön több helyen záporral, zivatarral, főként keleten. Úgy tűnik, péntektől vasárnapig marad a nyárias gomoly felhős idő több-kevesebb napsütéssel, elszórta a záporokkal, zivatarokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Egy Neoton Familia klasszikust például, szóval majd pár perc múlva a Don Quixote, de itt lesz Berecki Zoltán színetárdórával, most pedig jön a Chris.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Demién Ferenc énekelt, ez volt a Szabadság vándorai. A Fagyi című klasszikusával érkezik pár perc múlva a Bikini, a Bagosi Brothers Company után. Már is szól az Olyan ő itt a Retro Rádióban.
1: Olyan ő, hogy megáll.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Cserháti Zsuzsa énekelt a Boldogság gyere haza után. Jön nem sokára az Ergo, a Létezem előtt pedig Radics Gigit hallgatjuk. Úgy fáj a Retro Rádióban.

0: legnagyobb slágerei retro rádió, benne az emberek zenélt, ez volt a Tábortűz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára a Back to Black klasszikusa, a Szerelem Bomba, előtte pedig Geszti.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek

0: az élet.
1: Kezdjeteken élni.
2: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Anna and the Barbies Kis Tibivel közösen a Márti Dala című slágerben. Jön a Kowalski meg a Vega, a lehetetlen nincs előtt. Máté Pétert hallgatjuk. Kell, hogy várj a Retro Rádió.

legnagyobb slágerei retro rádió, a TNT zenélt, ez volt a Bolonda kis ír. Gáspár Laci is velünk lesz, pár perc múlva Hagyd meg nekem a dal című slágerével. Most pedig hallgatjuk a Republic klasszikusát, Szeretni valakit valamiért a retro rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádióról, és Ádám a Csapból is én folyok után. Itt vannak a Dal 2020-as versenyzői egy LGT klasszikussal. Zenevonat a retro rádió.

Természetesen holnap is találkozhatunk. A Cotton Club Singers egyik férfi énekese, Fehér Gábor lesz majd a vendégem. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Omaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózás, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. A Dolly Roll klasszikusával búcsúzom ma. Szól a Vakáció a Retro Rádióban.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.